0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Élj a mának.

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd csak valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva

0: Füllyel Rabmadár.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.
2: Olyan ő,

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából hálót keresnél a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú

A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabadstrand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabadstrand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli regionális vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a

0: Pesti közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe. Legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A négy parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetőstrand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester A balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken. És a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Morocz Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak. A régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosult dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előreintézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosóra.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a Nékáp nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben. Szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpont jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt Málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a szegedi vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
5: Minden tudás egyeteme. A Petőfi Rádió most következő műsora annak a sorozatnak az előadásából készült, melyet a Magyar Tudományos Akadémia fog össze, a MATÁV és az Accelero támogat. Reklámot hallottak.
6: A minden Minden Tudás Egyeteme. Összeállítást hallhatnak Borhidi Attila, Jéki László és Láng István környezettudományi előadásaiból.
7: Már több mint 100 évvel ezelőtt, 1894-ben egy MacLeod nevezetű angol botanikus azt a meghökkentő közlést tette, hogy a növények társadalma kapitalistákból és proletárokból áll. A kapitalisták sokat esznek, sokáig élnek és kevés utódot hoznak. Ezzel szemben a proletárok sok utódot hoznak, keveset esznek és rövid ideig élnek. Az a tudomány, amely a növények társadalmával foglalkozik, a növény szociológia nevet viseli. És ezt a tudományt egy gazdasági probléma megoldása hozta létre, és pedig len Svájc hegyvidéki gazdaságaiban a 19. század végén hirtelen esni kezdtek a tejhozamok. Ennek a okait kivizsgálva arra jöttek rá, hogy a legeltetés hatására megváltozott a legelők fű összetétele. És ezen közben arra is rájöttek, hogy a havasi gyepek meghatározott növényekből tevődnek össze, amelyek a termőhelyen levő tápanyagokat egymás között felosztják és erre szövetkeznek. Vagyis úgynevezett növényszövetkezetek, asszociációk jönnek létre. Mikor a 20. század 20-as éveiben fellendült a növényszociológia, illetőleg a növényszociológia, ezeknek a növényszövetkezeteknek a leírását, működésének törvényszerűségeit vizsgáltuk. Ugye az emberi társadalomban a véletlenszerűségeknek épp olyan nagy szerepük van, sőt, talán nagyobb szerepük van, mint a természetes élőlényeknek a társadalmaiban, és nem véletlen, hogy azokat a folyamatokat, jelenségeket, amelyek az emberi társadalomban, meg a növényi társadalmakban lezajlanak, azokat a matematikai statisztikának ugyanazokkal az eszközeivel vizsgáljuk és értékeljük. Az ember nem véletlenül a teremtés koronája, vagyis az adaptációs evolúciónak a csúcspontja. Ami azt jelenti, hogy az ember a szerepjátszó készségével a társadalom összes funkciójának az ellátására képes. Nem mindig alkalmas, de képes. Ezzel szemben egy növényi társadalomban a különböző társadalmi funkcióknak az ellátására fajok vagy fajcsoportok alkalmazkodtak, adaptálódtak, vagyis ha én működési szempontból nézem, akkor az egyfajú emberi társadalommal éppenséggel egy sokfajú növényi társadalom egyenértékű. Nézzük akkor azt, hogy milyen tudományos eredmények vezettek ahhoz, hogy a növények társadalmát megismerjük. Azt, hogy a növénytakaró nem valami alaktalan masszaként borítja a föld felszínét, azt 200 évvel ezelőtt Alexander Humboldt ismerte fel, a nagy német geográfus utazó, aki a növényfajzás tudományát megalapította, felismerte azt, hogy a növénytakaróban egyéniségek vannak. Olyanok, amelyeknek az alakjuk, formájuk megkülönböztethető, és ezek egymástól nagyon jól különböznek. Ő 21 ilyen alakformát különböztetett meg, máma körülbelül 54-et ismerünk, ezek közül én itten 41-et mutatnék be, amelyek Dél-Amerika trópusi növényzetének a jellegzetes formáit mutatják. Itt például egy fafolytó fikuszt látunk éppen, de pálmákat is sok minden egyéb jellegzetes növényi formát. Most ezek a növényi formák, ha csoportosulva tömegben jelennek meg, úgynevezett formációt alkotnak, amelyeket szemmel jól meg lehet különböztetni. Egy fenyves erdőt, egy pálmaligetet, vagy egy lombhullató erdőt. Azt, hogy ezek a formációk a Földön hogy helyezkednek el, ezt már a 19. század második felében Grisebach leírta 1877-ben, az első összefoglalót adja a Föld formációiról. Azt, hogy ezek a formációk hogyan kapcsolódnak és milyen feltételrendszerrel illeszkednek a két nagy környezeti rendszerhez, az éghajlathoz és a talajhoz, az ökológiai növényföldrajz művelői vizsgálták, és ennek a kutatási iránynak az eredményeit a 160-as éveiben Walternek a Vegetation der Erde című két nagykötetes gyönyörű könyve mutatta be. Na most addig, míg a tudósok egy része azt vizsgálta, hogy milyen körülmények között élnek a növényi formációk, egy másik csoportot az izgatta, hogy hogyan működnek ezek. Belülről milyen egy formációnak az élete. Ezeknek a kutatásoknak egy fontos eredménye volt a Dan Raumkiernek 1907-ben közzétett életforma rendszere, amelyben alapként azt vizsgálta, hogy a növényeknek a szaporítószervei milyen elhelyezkedésben vannak a növényen, és hogy a növények hogyan telelnek át, milyen módon vészelik át a kedvezőtlen évszakot. Különböző méretű fák, bokrok, a liánok, a törzsszukkulensek, a üstökös fák, a különböző lágyszárúak, amelyeknek eltérő az áttelelési módjuk, ugye vízben, földben, talajban és így tovább, és az egyéves növények, valamint az epifitonok szerepelnek. Akkoriban ezeket nem merték stratégiáknak nevezni, holott tulajdonképpen ezek a növényeknek a túlélési stratégiái. Most a következő nagy lépés az 1960 táján volt, amikor Ali Oldeman és Tomlinson felismerték a növényeknek az úgynevezett architekturális típusait. Vagyis azt, hogy a növények elágazási rendszereit és rajtuk a szaporítószernek az úgynevezett architekturális típusait. Vagyis azt, hogy a növények elágazási rendszereit és rajtuk a szaporító szerveknek az elhelyezkedését,

0: kulturális típust különböztettek meg. A növényi társadalmaknak és egyáltalán a társadalmaknak a következő problémája az a demográfiának a kérdése és a forrásfelosztásnak a kérdése. A 160-as éveinek a végén, 1970-ben egy zoológus, Pianka, állatpopulációknak a szaporodását figyelte, és megállapította azt, hogy két alapvető populációs szaporodási forma van. Az egyik jellegzetessége az, hogy nincs szabályozás. Egy ilyen populáció, amelyik így szaporodik, gyakorlatilag állandóan katasztrófával végződik. Egy ilyen populációnak a fejlődése úgy néz ki, hogy növekedés, katasztrófa, növekedés, katasztrófa. Ezzel szemben a másik alapvető formája a populáció növekedésnek az, amelyet a környezet eltartó képessége szabályoz. A lényege az, hogy a populáció növekedés végül is hozzáilleszkedik ahhoz a tápanyag vagy egyéb környezeti forráshoz, energiaforráshoz, amely az eltartó képességét biztosítja az illető populációnak. Mellesleg az emberi társadalom jövőjét gyakorlatilag többek között az határozza meg, hogy a társadalom szaporodását az R stratégia, vagy pedig a K stratégia fogja a jövőben vezérelni. A növényeknél is megtaláljuk ezeket a stratégiai formákat, és pedig az úgynevezett R-stratégia, ugye az egyéves növényekre is, főleg a gyomokra jellemző, amelyek rövid ideig élnek, hirtelen gyorsan szaporodnak, és egyáltalán a termőhelyen levő erőforrásoknak a gyors felhasználására alkalmasak. Ezzel szemben a K-stratégiát képviseli a növényeknek a nagyobbik része, a fák, cserjék, évelő növények, ugyanis ezek fejlődése lassabb, és a rendelkezésre álló forrásokkal való hosszantartó gazdálkodásra alkalmasak, és erre rendezkedtek be.
1: Borhidi Attila előadásának részletét halljuk a növényi társadalmakról.
2: A nagy boom után melyik társadalom a tudatlan zöld társadalom, vagy a tudattal rendelkező emberi társadalom alakult ki hamarabb, és melyik szolgálta a másikat, beszélhetünk-e szoros együttműködésről? Mondjam a másikat?
0: Igen, tessék mondani.
2: Második, a túlélés szempontjából kinek van nagyobb esélye, a növényi társadalomnak, vagy az emberi társadalomnak?
0: Igen.
2: A harmadik pici. A növényi társadalomban úgy néz ki, hogy harmonikus élet van. Az emberi társadalomban soha semmiféle harmonikus élet nem volt tapasztalható. Az ember nem tud tanulni a növényi társadalomtól semmit. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, veszem sorba őket. Kérem szépen, természetesen nyilvánvaló az, hogy a nagy boom után először primitív élőlények társadalmai jelentek meg, hogy ezek mennyire voltak társadalmak, ezt ma nagyon nehéz rekonstruálni. De azt tudjuk, hogy a nagy boom az körülbelül ugye 15 milliárd évvel ezelőtt történt, ehhez képest a Föld egy fiatal bolygó, mert csak körülbelül 5 milliárd esztendős, az élet pedig mindössze 3 milliárd éves, de ebből a 3 milliárd évből, hogyha én ebből egy egynapos filmet csinálok, és minden részét az evolúciónak időarányosan osztom be ezen a filmen, akkor ugye az emberi társadalomnak jut összesen 2/10 másodperc. Az összes többi azoknak a növényi és állati társadalmaknak a történetét mutatja be, amelyek az evolúció során bennünket mind megelőztek. Ez egy óriási folyamat, amelyiknek a pillanatnyi csúcspontja az ember, és azért mondom, hogy pillanatnyi, mert minden fajnak van története, van fejlődése, van csúcspontja, és van hagyatlása, és van kihalása is. Ehhez kapcsolódik a második kérdés, az, hogy minek van nagyobb túlélési esélye az embernek. Az embernek nagy esélye van arra, hogy saját magát elpusztítsa, az emberi társadalmat. A növények valószínűleg ezt túl fogják élni. A harmadik kérdés, hogy az emberek tanulnak-e. Én nem mondanám azt,

0: hogy az emberek között nincsen harmónia. Először is én egy nagyon harmonikus családban élek. Egy nagyon harmonikus doktoriskolám van. Nagyon jól működő, azt mondhatom, hogy szinte családi közösségként működő, jó értelemben vagy családi közösségként működő intézetnek vagyok a vezetője. Én ezeket a közösségeket mind nagyon harmonikusaknak ítélem, és pedig lenne azért, mert az ebben élő emberek tudják azt, hogy mit akarnak, mi a felelősségük, mi a kötelességük, és hogy mivel tartoznak egymásnak. Azt gondolom, hogyha az emberek nagyobb csoportjaira is ki fog ez terjedni, akkor az emberek igenis alkalmassá válnak arra, hogy szerves részeivé váljanak az egész természetnek. Már eddig is láthattuk azt, hogy a növények társadalmával foglalkozó tudósok szemléletében mindig tükröződik az adott társadalmi szituáció problematikája. McLeod a századfordulón, ugye a munkás mozgalmak idejében élt, és neki éppen ezért ugye a kapitalisták és a proletárok voltak a szeme előtt. Piankát a 60-as években már a túlnépesedés gondolata foglalkoztatta, és azt, hogy az erőforrások, amelyekkel a Föld rendelkezik, meddig lesznek elegendő. Közben két fontosabb munka van, amelyre érdemes odafigyelnünk. Az egyik Rapaics Raimundnak 1925-ben a Növények Társadalma című könyve mindazt tartalmazza, amit 1925-ig a növényszociológiáról tudni lehet. Őrá a kornak a nagy termelési rendszerei hatnak, Taylornak és Fordnak az eredményei, nem véletlenül azt hangsúlyozza, hogy a növénytársulásoknak, illetve a növénytársadalmaknak a legfontosabb tulajdonsága az, hogy bennük termelő munka folyik, és a fajok között munkamegosztás van. Új gondolatot jelent a két stratégiás rendszerekkel szemben Ramenskynek 1938-ban publikált elképzelése, ahol a növényi társadalmakban három csoportot különböztetett meg, és pedig az erőszakosok, a béketűrők és a közömbösek csoportját. Ha egy kicsit megnézzük az évszámot, 1938, ez a nyelvkorszaknak a vége, a politikai pereknek és a gulágok feltöltésének az ideje. Nem nehéz ebben a három csoportban felismerni a kínzókat, a kínzottakat és azokat, akik az egészből szeretnének kimaradni. 40 évvel később, ugyanez a három stratégiás modell megjelenik az angol Grime-nál, teljesen más ökológiai elképzelés formájában. Ő is három csoportot lát a növényeknél, kompetitorokat, stressztülőket és ruderálisokat. Az ő elképzelése az, hogy ez egy elosztási stratégia, hogy a tápanyagforrásokhoz való hozzájutást két dolog szabályozza. Az egyik a stressz, amelyik főleg versenyformájában jelentkezik, a másik pedig olyan zavaró hatások, amelyek a tápanyagforráshoz való hozzáférést megnehezítik vagy lehetetlenítik. És valóban Grime abból indult ki, hogy ott, ahol a stressz és a zavarás kicsiny, ott a kompetitorok vannak előnyben, ahol a verseny nagy, de a zavarás kicsiny, ott a stressztülőknek jut lehetőség, és végül, ahol a stressz kicsiny és a verseny is kicsiny, de nagy a zavarás, ott a ruderális csoportoknak van lehetőségük arra, hogy hozzájussanak a tápanyagokhoz. Ha most ezt a három csoportot belehelyezzük a növényi társadalomba, észre kell vennünk azt, hogy olyan csoportok keletkeznek, amelyek a növényi társadalomban meghatározott funkciókat látnak el. Ezek az úgynevezett szociális magatartási típusok, amelyeket 8 évvel ezelőtt én ismertem fel és írtam le először, és amelyek a következő csoportokból állnak, a természetes kompetitorokból, a stressztűrőknek két alcsoportjából, a specialistákból és a generalistákból, a ruderálisok pedig több alcsoportra oszlanak, vannak a természetes tényezőktől zavart termőhelyek növényei, ilyenek a természetes pionírok, és vannak az emberi tényezőktől zavart termőhelyeknek a növényei, amilyenek a zavarástűrő növények, a honos gyomfajok, a honos ruderális kompetitorok, és az idegen növényfajoknak a csoportjai, amilyenek a meghonosított haszonnövények, a behurcolódott gyomok és az idegen kompetitorok. Ezek tehát a társadalomnak, a növényi társadalomnak a meghatározott csoportjai. Mindegyiknek megvan az emberi társadalomban megfelelő csoportja. Nézzük őket. Az első a kompetitoroknak a csoportja, amelyek a társulásoknak, a növényi szövetkezeteknek a domináns uralkodó fajai, ezek irányítják a tápanyag elosztását, megválogatják a munkatársaikat, vagyis azt, hogy egyáltalán kik tudnak velük együtt élni, munkahelyeket teremtenek, ugyanakkor azonban nagy beruházásokat tesznek a társadalomban, mert hiszen hosszú távra dolgozó vállalkozói réteg, amilyenek az erdőtársulásainkat alkotó fák, vagy a gyepjeinket alkotó uralkodó füvek, amilyen például az árvalánya is. Körülbelül 150 ilyen vállalkozó van a magyar flórában. Ez a vállalkozói réteg rendkívül stabilan tartja a társadalmat, és a végsőkig kitart amellett, hogy ezt a rendszert fenntartsa. Ez egy rendkívül fontos része, és tulajdonképpen akkor, amikor a növény szövetkezeteket vizsgálják, elsősorban ezeknek a vizsgálatára fordítanak hangsúlyt. A stressztűrőknek két csoportja van, mint mondtuk. Az első a specialistáknak a csoportja. Ezek érzékeny szervezetek, általában egy-egy társuláshoz alkalmazkodnak, egy-egy társadalomnak a jellegzetes növényei. A növényszonológusok úgy hívják, hogy karakterfajok, és általában a társadalomnak a jólétét tükrözik. Azt, hogy egy társadalom prosperábilis, kreatív, jól működik, bármilyen zavarás éri a társadalmat, ezek az elsők, amelyek eltűnnek belőle. Ezek felelnek meg az emberi társadalomban a művészek és tudósok csoportján. Ilyenek például a lisztes kankalin, amelyik a láprétjeinknek egy becses növénye, vagy az osztrák sárkányfű. Még annyit hozzátennék, hogy ezeknek a száma meglehetősen nagy a magyar flórában, mint egy 600 faj, szinte kivétel nélkül védett vagy veszélyeztetett növények. A következő csoport a stressztűrők között a generalisták csoportja. Sokféle társadalmat képesek kiszolgálni, széles a tűrőképességük. Ezek megfelelnek a hivatalnoki rétegnek, amelyek egymás után több társadalmi rendszert, több kormányt is ki tudnak szolgálni, anélkül, hogy ez különösebb nehézségükbe esnék. Például a tarka koronafür, vagy a kakas címer a réteken, a szibériai harangvirág, a szikla és puszta gyepjeinkben. Ez a hivatalnok réteg azért nagyon fontos, mert a kontinuitást biztosítja a társadalmakban, ugyanis a vállalkozói réteg cserélődik, de ők maradnak. A következő csoport, ez a természetes pioníroknak a csoportja, építő munkások és tulajdonképpen proletárok. Ezeknek akkor jut szerep, amikor egy területet meg kell hódítani és be kell népesíteni, és fel kell egy társadalmat építeni. Olyan növények, amelyek a termőhelyi szélsőségeket jól viselik, a versenyt azonban nem. Tehát olyankor, amikor a társadalom megalakul és konszolidálódik, akkor ezeknek a szerepük megszűnik és el is tűnnek. A vizes termőhelyeken ilyenek például a hinár növények, a szárazföldi növények közül pedig itt látjuk ugye a parti labodát, amelyik éppen egy kiszáradt tófenéknek a befüvesedését indítja el. Annyit érdemes még ezekről elmondani, hogy nagyon értékes csoportja a társadalomnak, és különösen nagy szerep jut rájuk mostanában, amikor egyre több olyan termőhely van, ahol rehabilitálni kell a növényi társadalmakat. Különben az, hogy a konszolidáció után ezek megszűnnek, vagy eltűnnek ezek, nekem az jut eszembe, hogy a háború utáni újjáépítés idejében a romos gyárakat egy-egy munkás csoport, egy munkás igazgatóval újjáépített, és amikor a gyár elkezdett termelni, akkor a minisztériumból egy új igazgatót helyeztek a gyár élére, nyilván neki nagyobb volt a versenyképessége. A következő csoport a zavarástűrő növények, vagy korrumpálható hivatalnokok. Most már oda jutunk, hogy azok a növénycsoportok kerülnek elénk, amelyek valamilyen formában az ember által megzavart termőhelyen jutnak előnybe. Vagyis különösen olyan esetekben, amikor az embernek a termelő tevékenysége, műtrágyázás, savasülepedés és így tovább következtében a termőhelyeken, a természetes termőhelyeken is tápanyag túlkínálat jelentkezik, és ennek a tápanyag túlkínálatnak bizonyos növénycsoportok nem tudnak ellenállni, ez olyan, mint a munkanélküli segély. és ennek következtében egyre több és több olyan növényfaj van, amely ezt a tendenciát, amely az úgynevezett eutrofizáció folyamataként ismert az ökológiában, nem tudnak ellenállni, és egyre több és több hivatalnok növény alakul át potenciális gyomnövényi. Ilyenek például ilyen zavarástúró növények a hegyi réteken, a palástfű és az előbbiekben is láttunk ilyeneket. A következő csoport a természetes gyomok, amelyek az alkalmi munkások. Ezek a hirtelen jelentkező tápanyagforrásokra vagy munkaalkalmakra jelentkeznek be. Ezek tulajdonképpen a meklód féle proletárok. A rétjeink gyomosodásaként a pitypank formájában jelentkeznek, szántóföldjeinken, ugye, mint konkoly és pipitér, és így tovább. A következő csoport az agresszív gyomoknak a csoportja, ugyanis bizonyos társadalmi szituációkban, amikor a vállalkozói réteg valamilyen beavatkozás vagy katasztrófa következtében eltűnik, a felmaradt társadalmi javaknak az elosztására megjelennek az alkalmi munkásokból erre alkalmas csoportok, átmenetileg egy forradalmat csinálnak a társadalomban, hiszen a felszabaduló anyagi forrásokat újraosztják. A sorsuk is körülbelül az, ami a forradalmároknak, vagyis akkor, amikor a társadalom egy idő után konszolidálódik, akkor ezek kiszorulnak a társadalomból. Nagyon fontos szerepet játszanak, és egyre fontosabbat a növényzetben azok a növények, amelyek idegen vidékekről származnak. Ezek között vannak olyanok, amelyek betelepített növények, kultúrnövények, ezek vagy élelmiszer, vagy gyógy, vagy dísznövények, amelyektől az emberi társadalom valamilyen hasznot remél. Most ezekkel nincs is baj egy darabig, a baj ott keletkezik, amikor a szerződött munkahelyükről megválnak, és önálló vállalkozóvá lesznek a társadalomban, és konkurenseivé válnak a benszülött vállalkozóknak. Ilyenek például ugye az aranyvessző vagy a bíbor nebáncsvirág. A következő csoportunk az illegális bevándorlók csoportja, a behurcolt növények, amelyek kijátszva a növényvédelmi ellenőrzéseket becsúsznak ugye a hazai flórába, és itt egy idő után állampolgári jogot szereznek, és ismét csak a vállalkozói rétegnek a helyzetét nehezítik meg, többek között ilyen a parlavi madársóska, amely a kertjeinkben egy terhes gyomként jelentkezik, és természetesen számos ilyen gyom van a vetéseinkben is. Végül, és nem utolsó sorban, az idegen kompetitorok jönnek, a külföldi vállalkozók, akiket valamilyen feladattal bízunk meg, mint például az akácot azért, hogy olyan területeket erdősítsünk vele, ahova a hazai vállalkozók nem tudnak megfelelő pozíciót, illetőleg eredményt elérni. Ezek azok a növények, amelyek bizonyos kedvezményeket kapnak, mint egy vámszabad területre jönnek, tekintettel arra, hogy a társadalomnak a versenyviszonyaitól függetleníteni tudják magukat. Most ennek az a következménye, hogy itt sokkal nagyobb produkciót tudnak nyújtani, mint a hazai vállalkozók, ennek következtében a hazai vállalkozókat kiszorítják, sőt, egy idő után teljesen átalakítják az egész társadalmat. És ténylegesen ez történik, amikor például az akác kiszorítja az alföldi homoki tölgyeseinket, vagy a dombvidéki szurdokerdeinket, vagy amikor a zöldjuhar és a csúcsor elfoglalja az ártéri területeinket, vagy amikor a vetéseinket a parlagfű elárasztja.
1: Borhidi Attila akadémikus után most mind a növényi, mind az emberi társadalmat érintő sugárzásokról beszél Héki László fizikus.
2: A Föld magjában van mindenféle nehéz és sugárzó elem, akkor várható, hogy ezeknek valahogy a hatása itt a felszínen is megjelenik, tehát nem csak fölülről a napból vagy más naprendszerből ér minket sugárzás, hanem a Föld mélyéből is. Ez többféleképpen eljut hozzánk, részben az építőanyagok így az épületekbe bekerül, de az urán bomlási sorában van egy olyan radon nevű elem, ami gázhalmaz állapotú, és ez képes a mélyből fölszivárogni és földülni. Szerencsére rövid a felezési ideje, valamivel több, mint 3 nap, de például pincékben, földszinti lakásokban földülhet, és ez megint a geológiai adottságoktól függően nagyon változó, hogy hol milyen erős, és egy rendkívül egyszerű védekezési mód van ellene, gyakran kell szellőztetni. Semmi más, gyakran kell szellőztetni, emeleti lakásokban is, de ott már nem maradom miatt, csak úgy egyébként. Egyébként a természetes sugárzás világátlaga az azért szór, tehát mi például egy hajszállal többet kapunk, mint a világátlag, mert a világátlagban benne van a rengeteg trópusokon élő ember, aki nagyon kevés időt tölt masszív kőépületekbe, mi ennél jóval többet, ezért több radont lélegzünk be, északabbra, akik még többet vannak, zárt térbe pedig még többet, de ennek kimutatható hatása nincsen. Talajban levő anyagok azok bekerülnek a élelmiszer láncba is, tehát eszünk is sugárzó anyagokat, de ennek a sugárzásnak, ami bennünk földgyűlik, tulajdonképpen semmi veszélye nincs, hiszen említettem, hogy mióta a világ ez mindig így volt. Egyébként Teller Ede szokta azt a hasonlatot mondani, hogy ő az atom erőművek veszélytelenségét akarja azzal érzékeltetni, hogyha egy férfi két nő közelségében tölt el egy éjszakát, akkor több sugárzást szenved el, mintha az atomerőmű kerítésének támaszkodva töltötte volna ugyanezt az időt. Persze a nemek közömbösek, tehát lényeg az, hogy egy ember két másik ember társaságában. Az a sugárzás, ami bennünk összegyűlik, annak a döntő többsége kálium. A természetes káliumnak alig 1/1000-e ez a sugárzó izotóp, de ez azért szépen kimutatható, és egy nagyon fontos elem a növények életében is, és a miénkben is, hiszen a szervezetünkben a ingerület továbbításban döntő szerepe van. És szeretném megmutatni, hogy ez a kálium ez tényleg sugároz. Hogyha valakinek kálium hiánya van, akkor az orvos azt írja föl, hogy kálium tablettákat fogyasszon. Most nézzük meg, hogy mit csinálnak ezek a tabletták. Tehát ez a háttérsugárzás. Érzékelhetően több. És hogy most, amit az elején Ábrahám mutattam, hogy a bétát elnyeli már egy fadarab, itt egy egyszerű konyhai eszköz, ezt most először enélkül, tehát sugároz a kálium, és most leárnyékolom egy deszkával, és lényegesen kevesebb. Tehát a bensőkben ez a kálium az, ami sugároz. Tehát összefoglalhatjuk, hogy honnan kapunk sugárterhelést, a kozmikus sugárzásból, a káliumból, ami a talajból sugároz, és a szervezetünkbe kerül, az urán bomlási sorában megjelenő radonból és más bomlásokból, ez összesen körülbelül 2,4 millisievert, ez egy egység, amiben ezt mérik, tehát ez a 2,4 az a természetes háttérsugárzás, amiben élünk, és ezzel nem tudunk változtatni. Na most ehhez más terhelések járulnak hozzá, például olyanok, hogy az 50-es, 60-as években rengeteg atomfegyver kísérletet végeztek a nagyhatalmak, emiatt sok sugárzó anyag került a levegőbe, ezek egy része ma is velünk van, és elszenvedjük, és egy másik közelmúltbeli esemény, amire sokan emlékezhetnek, a csernobili reaktor katasztrófa, ahol szintén sok sugárzó anyag került a levegőbe, egyébként 1/20 annak, amit az atomfegyver kísérletek vittek a légkörbe. Ami a megnyugtató, és erről az előadás internetes változatában részletesen olvashatnak, hogy a csernobili katasztrófa bármilyen nagy volt, és az atomipar máig legnagyobb, és reméljük soha nem ismétlődő balesete, a hatásai Magyarországon egyáltalán nem voltak komolyak. Szerencsénk is volt, olyan volt a meteorológia, hogy ide keveset hozott a szél, de a orvosi statisztikákban, a rák statisztikákban semmiféle növekedés nem mutatható ki, Csernobilnak tulajdoníthatóan, és nagyon pontosan kimérték és kiszámolták, hogy mi az a plusz terhelés, amit a csernobili baleset miatt kellett elszenvednünk, és ez összesen 2-3 hónapnyi természetes háttérnek felel meg. Tehát egy 80 éves életet föltételezve, a 80 év alatt így is úgy is megkapjuk a 80 évnyi természetes sugárzást, és ehhez adott hozzá 2 vagy 3 hónapot Csernobil. Na most a élőlények nagyon különböző mértékben viselik el a sugárzásokat, itt minden osztás egy 10-es növekedést jelent. Látszik, hogy mi emlősök vagyunk a leggyengébbek, akik legkevésbé viseljük el a sugárzásokat, és a baktériumok és a vírusok vannak a skála másik végén, és érdemes még fölfigyelni a rovarokra, akik szintén óriási adagot igényelnek. A rovarok ellen nagyon sokféle módon és érdekesen használják föl a sugárzásokat, de előbb talán nézzük az élelmiszerbes sugárzást. Ennek többféle célja van. Egyik például az, hogy a baromfinál, a szalmonella és kóli bacillusokat pusztítsák el, vagy más kártevőket a tengergyümölcsein, a halakon, gyümölcsökön. Nagyon fontos a fűszerek csirátlanítása, hiszen azok nagyon kis mennyiségben, de nagyon sok helyre elkerülnek, tehát ha abban van valami fertőző. Tehát így az élelmiszereket lehet csirátlanítani, és ugyanilyen módszerrel, besugárzással lehet az orvosi eszközöket is sterilizálni. Említettem a rovarokat. Egy nagyon érdekes módszer, ami nagyon sikeres és bevált, hogy úgy pusztítanak ki kártevő rovarokat, hogy a hímeket szaporítják és sterilizálják, és olyan őrült számban bocsátják ki, hogy a helybeli nőstények nem találnak működőképes hímet, csak ezekkel a sterilizáltakkal találkoznak, és így nagyon hamar kihalnak. És ezek nagyon komoly kártevők ellen vetik be ezeket a fegyvereket. 1988-ban itt a fekete területen Líbiába föltűnt egy olyan húslégy, ami a petéit állatokba rakja, és azok ettől elpusztulnak. Ha nem avatkoznak be, akkor rövid idő alatt a sötét színű, és néhány év alatt a világosabb területen elterjedt volna ez a húslégy, és a szarvasmara állományban óriási károk lettek volna, és nagy nemzetközi összefogással egy év alatt sikerült a itt megjelent kártevőt kipusztítani úgy, hogy hetente 40 millió legyet sterilizált húslegyet engedtek szabadon. Ez egy óriási szervezési munka, de egy olyan alkalmazása volt a sugárzásoknak, ami fantasztikus haszonnal jár, és más módon nem lett volna megoldható.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy láttunk egy táblázatot, ahol a halálos dózisokat tüntették fel, és számomra érthetetlen az, hogy élelmiszereket sugárkezelnek, amikor a baktériumnak magasabb volt a halálos dózisa, mint a növénynek és az embernek. Nem járok-e jobban, ha inkább baktériumot eszek, mint hogy sugárkezelt élelmiszert, mert az immunrendszeremben lehet, hogy jobban megbízhatok.
2: A élelmiszerek besugárzásánál azzal szeretném megnyugtatni, hogy 3 óriási világszervezet, az ENSZ atomenergia ügynöksége, az élelmezésügyi világszervezete és az egészségügyi világszervezete évtizedek óta nagyon intenzíven foglalkozik ezzel, hogy lehet-e besugározni élelmiszereket, nem jelente ez veszélyt. Ez elsősorban a fejlődő országokban és a trópusokon kritikus, nálunk sokkal kevésbé, és egyértelmű, hogy az a tapasztalat, hogy semmi veszélyt nem jelent. Tehát miközben a csirkén elpusztul a szalmonella, a csirke húsnak az égvilágon semmi baja nem lesz, semmiféle átalakulás nem lesz benne, és nem válik sugárzóvá. Egyébként, ami a fejlett világban elterjedt igazán, az a baromfi besugárzás és a fűszerek. Magyarországon is van besugárzó üzem, ahol évtizedben sugároznak be, és például olyan célra is használják, hogy a ősszel besugárzott burgonya és hagyma az nem csírázik ki tavaszra, tehát változatlanul tud áttelelni. Úgyhogy abszolút nyugodtan fogyasszon ilyent, ha ilyennel találkozik, de egyébként a csomagoláson ezt föl kell tüntetni. Gyakran hallani, hogy és igaz, hogy az urán iparnak, az atomiparnak a leggyengébb lánceme az, hogy mit csináljunk a hulladékokkal, a hosszú felezési idejű hulladékokkal, hiszen itt 10 000 évekre kéne biztonságos megoldást találni. Most nagyon sikeres laboratóriumi kísérletek azt ígérik, hogyha létrejöttek az erőműben a hosszú felezési izotópok, azokat újra besugározzuk, akkor rövid felezési idejűt kapunk. Tehát akkor nem 10 000 évekre kell megoldást találni, hanem 50 vagy 100 évre, és az pedig már nem jelent gondot. Tehát a sugárzások oldják meg tulajdonképpen a sugárzás keltette problémát. Lehet olyan fantasztikus dolgokat csinálni, hogy egy kis hordozható eszközzel átvilágítani egy repülőgép hajtóművet, és repedéseket, belső hibákat keresni benne, kábítószert vagy robbanóanyagot felderíteni. Itt csak azt kell észrevenni, hogy a szénoxigén, a szénhidrogén vagy a szénnitrogén arány a különböző anyagoknál rendkívül eltérő. Tehát ha ezt az arányt megmérem, akkor biztos, hogy a trimitrotoluolt nem keverem össze a morfiummal, de bármelyiket föl tudom deríteni. Föl lehet térképezni a szennyezéseket, tehát a környezetvédelmemnek nagy segítséget lehet adni azzal, hogy pontosan fölmérjük a különböző elemek eloszlását. Itt a sugárzó cézium eloszlása látható Japán közelében, de tudunk mérni nem sugárzó izotópokról is eloszlást tudunk fölvenni, például a kadmium nem sugárzó, de miben sugározzuk, és akkor tudjuk, hogy mennyi kadmium van, és akkor pontosan föl lehet deríteni, hogy Hollandiában hol mennyi a kadmium.
1: Éki László fizikus említette a környezetvédelmet. Láng István akadémikus előadásának is egy tudományterület volt a témája, pontosabban a fenntartható fejlődés.
4: Magyarországon is tulajdonképpen már a 19. században elkezdődött ez a mozgalom. Az erdők, a vizek tisztaságát, erdők állapotát már akkor szabályok, törvények védték. A 20. század első felében is már jelentős események történtek. Például az első természetvédelmi terület, hát Balázs maga Debrecenből van. Mi jut eszébe erről?
5: Hát 1939-ben hozták létre az első védett területet.
4: És hogy hívták?
5: A Debreceni Nagyerdő.
4: Debreceni Nagyerdő, így van. A 20. században azután az első felében pedig szintén a vizek, az erdők védelméről számos rendelkezés jelent meg, de a környezetvédelem, mint egy ilyen nagy társadalmi mozgalom, igazából véve csak a 60-as évek elején indult el, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban.
6: Azt szeretném megkérdezni, hogy kötődik-e ez valakinek a nevéhez?
4: Igen, hát egy Rahel Carson nevű amerikai újságírónő 1962-ben megírta és publikálta a Néma tavasz című könyvet, amely hát tulajdonképpen felrázta az akkori értelmiségnek a lelkiismeretét, és ő egy elképzelt, még be nem következett, de bekövetkezhető környezeti katasztrófának a képét vetítette elő. A könyvnek az első fejezete úgy szól, hogy mesél a jövőről, és ebben ezt a víziót leírja, ami rendkívül érdekes, és én most azt javaslom, hogy olvassák fel ennek a fejezetnek a leglényegesebb tételeit.
7: Aztán egyszer csak valami különös rontást támadt a vidékre, és többé semmi nem volt már olyan, mint az előtt. Gonosz átok telepedett a tájra, megmagyarázhatatlan betegség vitte el a csirkéket, és a birkák és tehenek is megbetegedtek és elpusztultak. A halál árnyéka borult mindenre. A farmerek arról beszéltek, hogy a családokban sokféle nyavaja ütötte fel a fejét, és a városi doktorok egyre értetlenebbül álltak az embereket megtámadó újfajta betegségek előtt. Történt néhány hirtelen és érhetetlen haláleset is, és nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között, akik játék közben hirtelen rosszul lettek, és néhány óra múlva meghaltak.
6: És ez a különös csend, például a madarak, hol vannak? Sokan beszélgettek róluk zavartan és tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, és a néhány madár, melyet itt-ott még látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonszolta magát, haldoklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbe egy gerle szajkó ökörtem, és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csont ülte meg a telepőket, a földeket és a mocsarat.
5: A farmokon hiába kotlottak a tyúkok. A tojásból nem kelt ki csirke. A farmerek panaszkodtak, hogy nem tudnak disznót hízlelni. Alig pár malac születik, és néhány napnál nem élnek tovább. Az almafák virágba borultak, de a szirmok között nem sürögtek a méhek, és a megporzatlan virágokból nem termett gyümölcs. Az utakat szegélyező, valaha oly szépséges növényzet aszott és barna volt, mintha megégett volna. És csend volt itt is, élettelen csend. A halott patakokat sem látogatták már a horgászok. Elpusztultak a halak is mind.
6: Az ereszek alatt, a csatornákban és a tetőzsindelyek közötti részekben még látszott egy kevéske abból a fehéres szemcsés anyagból, ami pár hete mint furcsa hó hullott az égből a házakra, a földekre és a vizekbe. Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némította el a vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek. Ez a város a valóságban nem létezik. Igen, könnyen juthat azonban hasonló sorsa ezer meg ezer város Amerikában, vagy bárhol a világon. Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindez a szörnyűség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok valódi létező közönség szenved a leírt csapások közül, akár többtől is. A sötét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragédia könnyen válhat kegyetlen valósággá, amivel mindannyian szembesülünk.
4: Köszönöm. Hát a 20. század 60-as éveiben, tehát a figyelem egyre inkább elkezdődött a környezet problémái iránt fordulni, és ebben Rahel Carsonnak óriási szerepe volt. Innét lehet számítani azt a periódust, hogy bevonult az emberek tudatába, gondolkodásába ez a fogalom, hogy a környezettel valamit csinálni kellene. Na most Rahel Carson nem volt egy tudós, ő egy nagy fantáziával rendelkező írónő volt, akinek az volt a feladata, hogy meghúzza a vészharangot, és figyelmeztesse az emberiséget, hogy itt valamit tenni kellene, mert különben nagyon nagy baj lesz.
7: A Föld napja megemlékezése, ez is a 60-as évek terméke?
6: Én is szeretnék kérdezni a Római Klub első jelentését, a Növekedés Határai című művet. Ezt is ekkor publikálták?
5: Az UNESCO Ember és Bioszféra Program és ez időtájt indult. Gerjesztették valami formában ezek egymást?
4: Hát a 60-as éveknek a második fele tele volt ténylegesen eseményekkel, de menjünk sorba akkor a kérdéseken. 1970. április 22-én tartották Amerikában az első úgynevezett földnapját. A média rendkívül nagy segítséget adott ehhez, úgyhogy milliók vettek részt az első megnyilvánuláson, tüntetéseken, felvonulásokon, értekezleteken, és tulajdonképpen a környezetvédelmi mozgalmaknak, mint társadalmi mozgalmaknak a megjelenését ehhez a dátumhoz kötjük. Azóta ez, mint megemlékezés, átterjedt más kontinensekre, így Magyarországra is, és hát április 22-én Magyarországon is megemlékeznek az illetékesek a földnapjáról, és hát ilyenkor a helyi meg a globális problémákat veszik sorra. A második kérdés ugye a Római Klub. A Római Klub az egy zárt, elit, radikálisan gondolkodó testület, 100 fő lehet maximum a tagja. Dennis Meadows és munkatársai segítségével megírták az első jelentést, aminek a címe a Növekedés Határai. Ez 1972-ben jelent meg. Ebben tulajdonképpen azt prognosztizálták, hogy a 21. század közepére elképzelhető egy nagy globális környezeti válság, mert a termelés addigra annyira megnövekszik, hogy kifogynak az erőforrások, túl népesedik a földgolyó, nem tudják ellátni élelemmel, ivóvízzel az emberiséget. Ezért megoldásként a globális egyensúly elméletét javasolták, aminek a lényege az, hogy korlátozni kell a gazdasági növekedést. Ezért van az, hogy a növekedés határai. Na most, hát ez a jelentés nagyon szépen felvázta hát a világ közvéleményét, nagy vitákat váltott ki. Nem mindenhol aratott nagy sikereket. A fejlődő országok például nem tudták, ma se fogadják el azt a nézetet, hogy meg kell gátolni az ő gazdasági fejlődésüket, mert akkor azt mondják, hogy akkor minket gyarmatosítanak, aki gazdag, az marad gazdag, mi meg maradunk szegények. De a római klub jelentésének egy óriási hatása az volt, hogy megint egy új elemet vitt be a világ gondolkodási légkörébe, hogy hát azért ez az állandó gazdasági növekedés is jár bizonyos problémákkal, és valamit tenni kellene. Hát a harmadik kérdés, hogy az UNESCO ember és bioszféra programja volt. Az UNESCO szintén már akkor dolgozott kutatási program összeállításán, és az UNESCO közgyűlésén 1970. októberében kidolgozásra került és elfogadták az ember és a bioszféra programot. Ez egy nemzetközi ökológiai kutatási program volt. Nem volt, még ma is folytatják. A különböző ökoszisztémák kérdéseivel foglalkoztak, a tundrák, mérsékelt égövi erdők, trópusi erdők, szavannák, vizes területek, tengerpartok, folyók, hát partszakaszai, és az ökoszisztéma és az emberi tevékenység kapcsolatát keresték ezekben a kutatásokban. Úgyhogy egy rendkívüli nagy hát esemény sorozat zajlódott le 60-as évek vége, 70-es évek elején.
1: Lány István akadémikus előadásának részletét hallják a fenntartható fejlődésről.
4: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek a kielégítését. Hát ez egy politikai üzenet, ugye ebben szó sincs, se környezetvédelemről, se erőforrásról. Politikai üzenet a fejlődő világnak, hogy mindenki számára megvan, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az alapvető biológiai szükségleteit kielégítse. De politikai üzenet a fejlett világ számára is, hogy ezzel a fogyasztási szokásokkal, ezzel az életmód típussal, amivel ma a nyugati világ rendelkezik, ezzel túl sokáig nem lehet menni. Itt valami változtatás kell, valami normálisabb, szerényebb, egyszerűbb, takarékosabb modell felé kell mindenképpen elmozdulni. Egy másik ilyen definíció a Hermann Dali megfogalmazásában, egyébként ezt vettük be a környezetvédelmi lexikonba is, a fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. Hát több gazdasági ágazat vonatkozásában ezt úgy részletesebben is kidolgozták. Az agrár ágazat talán az a terület, ahol a legtöbb ilyen konkrét definíció megjelent. Olyan sok van, hogy csak egyet választottam ki, szerintem a legfrappánsabbat. Kanadai Mezőgazdaság Minisztérium definíciója szerint, olvasom, azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára. Idézet vége. Na most a nagyon sok definíció, itt Magyarországon is dolgoztak szakértő csoportok, szintén hasonlókat határoztak meg, de vannak közös vonások. Mindegyik definíció fontosnak tartja az anyag- és energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, a szemét és hulladékképződés minimalizálását, a szennyeződések megelőzését és csökkentését, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi ösztönzést, és a természeti értékek tiszteletét és védelmét. A gazdasági életben a fenntartható fejlődés általában nincs ellene a növekedésnek. Hát a fejlődő világ, vagy a közepesen fejlett országok, Magyarország is ilyen, nem tud elfogadni olyan koncepciót, amely azt mondaná, hogy tilos a további gazdasági növekedés a következő években. De van egy határ, ami fölött a növekedés már jelenthet és jelent is nem kívánatos gyakorlatot. Egyre jobban előtérbe kerülnek az emberi vonatkozások. Életmód, életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés. A mindennapi, a tradíciók megőrzése, a mindennapi létszükséglet, tehát biztosító foglalkoztatottság, az egészség megőrzése, az alapvető emberi jogok és a demokratikus intézményrendszer, ezek szintén alapvető feltételei a fenntartható fejlődésnek. Gyulai Iván kollégánk szakirodalmi elemzésekből kialakított egy értelmezéscsoportot, és szerinte a legfontosabb feltételek a következők. A folyamatos szociális jobblét megvalósítása, alapvető szükségletek kielégítése, erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, holisztikus gondolkodásmód, szektorok közötti integráció, erőforrásoknak az eltartató képesség szerinti hasznosítása.
6: Mindazok után, amit elmondott, van egyáltalán lehetőség rá, hogy ez a fenntartható fejlődés a gyakorlatban is megvalósuljon?
4: Hát ez egy jó kérdés, de szerintem erre mindenki azt mondja, hogy természetesen van. Csak a nézetek, hogy ez hogyan lehet megvalósítani, ezek különböznek egymástól. Van olyan nézet, hogy hát tulajdonképpen nem is kell itt sok mindent csinálni, egy-két technikai kis javítás, és akkor nagyjából minden rendben lesz. A másik nézet, én is ezt a másodikat vallom, azt mondja, hogy azért alapvető és lényeges változásokra van szükség. Na most ez a tábor is azért kétfelé oszlik. Az egyik azt mondja, hogy de azonnal kellenek az alapvető és nagyon lényeges változások, ha ezek nincsenek meg azonnal, akkor minden apró lépés tulajdonképpen fölösleges. A másik rész azt mondja, hogy a társadalom nem tud elviselni nagyon nagy és alapvető azonnali változásokat, ezért egy hosszabb átmeneti szakasz kell megtervezni, ahol lépésről lépésre haladunk előre, de mindig elmegyünk addig, ameddig csak el lehet menni, és akkor ezek végül is összehozzák ezt egészében ezt a nagy és hát lényeges változást. Én egyébként ennek a nézetnek vagyok a híve. A
5: hazai viszonyok között a fenntartható fejlődéshez lehet-e konkrét időintervallumot hozzárendelni?
4: Hát nagyon konkrétumot nem, de azt lehet mondani, hogy ez nem egy év, két év, öt év, ez valószínűleg néhány évtized. De hát minimálisan 15 év, mondjuk az még úgy belátható a tervezés szempontjából is. Tehát egy hosszabb távban kell gondolkodni, és hát ennek a hosszabb távnak azért az irányítói, vezetői a mai egyetemisták lesznek, ők fogják ezt a folyamatot megtervezni. Nagyon lényeges. Ha ma Magyarországon bárki egy hosszabb távú nemzeti fejlesztési koncepciót képzel el, akkor jár csak el a kor követelményeinek megfelelően, ha ennek a középpontjába a magyarországi fenntartható fejlődés megvalósításának a szakaszát fogja helyezni. Ha nem így cselekszik, akkor az azt hiszem, hogy eleve kudarcra van ítélve.
1: Az elhangzott előadásokat a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sarkadi Péter szerkesztette.
8: Ez az FM 88.7.
9: Balaton rá.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormány fő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kis buszvezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kis busz ellenőrzésekor.
0: Időjárás.
1: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Rádiókabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
3: Önök a Rádiókabarét hallják a Tália téli kertből. A mikrofonnál Varga Ferenc József
4: és Aradi Tibor. Közelednek az ünnepek, és itt akár nyitó stand-upot is tolhatnánk Tibivel. Mellesleg sokkal izgalmasabb kérdés, hogy a közélet ilyen-olyan szereplői hogyan ünnepelnek, és mit várnak a következő esztendőtől. Ennek próbáltam meg utána járni, ezúttal nem egy ott felejtett, hanem a kezemben tartott mikrofonnal, meg egy telefonnal, aki ebben segít, természetesen Aradi Tibor. Karácsony Gergely főpolgármestert egy hosszú autósorban találtuk meg.
3: Bocsánat, polgármester úr, van pár perce, így letekert ablakkal?
4: Hogyne, nem rövid a sor, és ez a lámpa úgyse lesz zöld még egy pár óráig.
3: Ilyen jól ismeri?
4: Persze, én állítottam be.
3: És honnan jön a hivatalból?
4: Onnan, igen.
3: Hogy fog telni az önről elnevezett ünnep? Amelyet a Gergely naptárból ismerünk.
4: Igen, hát mint tudjuk, nincs karácsony Gergely nélkül. Nagyon vicces, de nem hiszem, hogy szent estére hazaérek.
3: No, csak ilyen sok a munka?
4: Nem, csak tegnap előtt délelőtt indultam el a városházáról, azóta ennyit haladtam előre. Én nem tudom, ki a felelős ezért a káoszért, de hogy nincs helye ott, ahol dolgozik, az fix.
3: Előfordulhat, hogy ön még az idén zöld utat kap?
4: Idén lehet, de jövőre.
3: Pár autóval odébb egy Skoda volánja mögött Gyurcsány Ferenc próbált kievickélni a pesti autós karnevál tengeréből.
4: Bocsánat.
5: Elnézést! Ragudjon már! Most állod, de a kocsiba sehol nincs a pró.
4: Igen, de gondoltam, hogy a felesége felmenőinél csak akad.
5: Bocsánat, nem tudok segíteni.
4: Nem PR-ra kell.
5: Nekem igen.
4: De én nem kéregetek, illetve de, csak én egy villáminterjút szeretnék kéregetni öntől.
5: Hagyjanak már békén engem a villámmal. A kormánypártyaknak sokkal több villájuk van. Birkoburgum! Klári Feri.
4: Klári Feri, nem? Pártelnök úr, csak annyi lenne a kérdésem, hogy milyen lesz az idei ünnep?
5: Árnyék karácsonyfát díszítünk, árnyékdíszekkel, tudunk egymásnak árnyék ajándékokat, az ünnepi árnyékasztal körül árnyékszéken ülünk. Ez szóval árnyékos ünnep lesz egy árnyék kormánynak, de én leszek a fán a csúcsdísz.
4: A csúcsdísz?
5: Igen, hogy megint ott legyek a toppon.
4: Mit vár a 2024-es évtől?
5: Ha nem Orbán lenne a miniszterelnök, már rég 2034-et írnánk.
4: Ugyanebben a dugóban találkoztunk az előbb Karácsony Gergellyel, csak ő előrébb áll.
5: Igen, és én mindig ott állok valahol mögötte.
4: Jó, akkor nem is tartom fel, látom, megindult a sor. Orbán Viktor telefonon értük el.
6: Miniszterelnök úr, telefon.
4: Ki az ma megint? Fontos Putyin? Erdogan, ki az?
6: Nem, az Aradi Varga.
4: Egy Varga Aradról?
6: Nem, azt hiszem, az a kókuszos a tévéből.
4: Halló? Nincs kókusz. Magyarországon magyar gyümölcs van.
7: És kókusz?
4: Lassan mondom, hogy ön is megértse. Nincs kókusz.
7: És róka? Vagy póni?
4: A rókát most lőtte le a semmilyen egy póniról. Vízipisztolyjal.
3: Bocsánat, most már én vagyok miniszterelnök úr, csak érdeklődnénk, hogy hogyan telnek majd az ünnepek.
4: Magyarországon mindenkinek csak jól telhet az ünnepe, így nekem is.
3: És a szegényeknek?
4: Egy munkaalapú társadalomban nincsenek szegények, csak kismértékben gazdagok. Nekik is boldog karácsonyt.
3: És mit vár a jövő esztendőtől?
4: 2024 a gazdasági fellendülés és a stabilitás éve lesz.
3: Matolcsi György koránt sem derül átó a jövőt illetően.
4: Neki is boldog karácsonyt.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
4: Önnek is boldog karácsonyt, és hello, Röfik. Fábri Sándort nem kellett sokáig keresnünk, itt a színpad.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
4: Önnek is boldog karácsonyt, és hello, Röfik. Fábri Sándort nem kellett sokáig keresnünk, itt a színpad mögött kérdeztük.
3: Sanyikám, hangsúlyozom.

0: egy Halloweenben röpköd, meg a... Szóval, meg a puttó. Tudjuk, mi a puttó? Fiatalok nem tudják, mi a puttó.
1: Kevés az időnk, úgyhogy...
0: A puttó, hát ez egy ilyen mesztelen babafigura a barokkor kínosabb időszakából, de most ebből is van szárnyas, ami hát ugye, ha mesztelenő száldos, hát minimum a menetszéltől ugye megfagy, úgyhogy azért itt egy picit többet vártam azért. Szóval...
1: Sanyi, szorít az idő, úgyhogy...
0: Meg ezek a szűk gatyák is, hát én nem tudom, hogy ez a mai divat mit csinál odalent a fiatalokkal, de hogy ez gyermeknemzésre fixel alkalmatlan, szóval hát azért itt egy szolid tapsot azért elvártam volna. Jó? Úgyhogy... Gyerekek, Sanyi, ez időben jó volt, akkor most vagy?
1: Abszolút. Sanyi, mivel indul a jövő éved?
0: Hát egy szolid tapssal, meg egy köszönéssel, napszaknak megfelelően, ugye? Így erős izgalmi állapotban, úgyhogy köszönöm szépen. Jó, hát igen, ezt vártuk ide... Adás közben bátorkodtam felhívni Verebes Istvánt, felvette. Szia, Pista!
2: Hagyjál békén.
0: Csak a Tibivel érdeklődnénk, hogy hogy készülsz a karácsonyra?
2: Hát, főzök egy kávét.
0: Ennyi az összünnepi program?
2: Ja, meg kikapcsolom a telefont.
0: És mit vársz 2024-től? Pista! Pista, halló! Itt vagy még? Pista!
2: Ki az már megint?
0: Még mindig én, csak annyi a kérdésem, hogy mit vársz a jövő évtől, 2024-től?
2: Basszus, 2024 jön, ha nagyon elaludtam.

0: Futballszurkolóként és rendszeres meccsre járóként elég sok anyagot gyűjtöttem már a témából a rádiókabaréba. Főleg a férj és feleség közötti futballkompatibilitás hiánya az, ami egy önálló esnyi anyagot hozott össze nekem. Egyszer például a múzeumban arra lettem figyelmes, hogy a hölgy megkérdezte a barátját, hogy te Zoli, az a lila ruhás nő a Szényei? Nem, újpesti. Jött a válasz. A másik az már a lelátón született, amikor a következő párbeszédre kaptam fel a fejem. Arnold, melyik az MTK? A kék. Hát nem is látok kéket a pályán. Persze, mert ők Pécsen játszanak, ez meg a Fradi Újpest. A legtömörebb válasz kategória győztesen nálam az volt, amikor az asszony megkérdezte a férjét, hogy drágám, miért dobja fel a pénzt a bíró? Mire az ura? Hogy leessen. Egy szóval nem ártana néhány feleségnek és barátnőnek egy szurkoló akadémia, ahol kitanulhatnák a szakmát és végre egyenlő eséllyel lennének a családban. Most itt az alkalom, hiszen Móricz Tamás megnyitotta szurkoló akadémiáját, melyet Csúlya Imre prezentál nekünk.
1: Köszöntöm a Gáspár Győző Szurkoló Akadémia kemény mag szakirányú képzésének újoncait. Pár szó az iskoláról. Mint látjátok, a termekben nem egyszerű padok, hanem a pályáról ismert kis padok vannak. Az órák végét pedig hármas sípszó fogja jelezni. Kötelező viselet a focimez, de természetesen csak a legjobbak hordhatnak messziset, vagy szoboszlai feliratút. A gyengébbek kénytelenek lesznek a mezőcsát cserekapusának, Potyánszkinak a mezében járni. Be lehet fizetni menzára. Az A menü sör plusz szotyi, a B menü sör plusz tökmag. Az akadémia területe be van kamerázva, így ha bármilyen kiágást tapasztalunk, teszem azt lila színviselése, málna szörpivása, vagy a sportcsatornán szinkronúszás nézése, akkor azt visszanézzük a varszobában, és adott esetben piros lap és végleges eltiltás jár érte. A tavalyi évfolyamban a harci dísz felfestését vettük, és az egyik hallgató erre kirúzsozta magát. Ő sárgalapos figyelmeztetés kapott, és egy napra befóliáztuk. Az akadémia területén tetováló szalon működik, ahol ingyenesen varrathattok fel tigrist, sast vagy sárkányt, de értelemszerűen katicával vagy csillámpónival ne próbálkozzatok.

0: lesznek elméleti tárgyak is. A tavalyi matek vizsga például ez volt. Ha a 7-es számú játékos az 50. percben a megítélt 11-esből öngólt rugott, akkor mekkora volt a kezdőkör területe? Földrajzból alapelvárás, hogy a vaktérképen meg tudjátok mutatni, melyik légiósunk melyik országból érkezett. A kémia alaptantárgya petárdák és füstbombák készítéséhez. A nyelvtanra is nagy hangsúlyt helyezünk, hiszen fontos, hogy a rigmusokban, a transzparenseken alany és állítmány egyeztetve legyen, amikor valaki szexuális aktusra szólítunk föl nőrokonával, vagy egy állati testrész kapcsán. Itt vagyunk a gyakorlótéren, ahol az egyik legfontosabb négy ütemű feladatot fogjátok majd elsajátítani. Azaz, feltépem a padot, meglázom a kerítést, lefejelem a rendőrsorfalat, és vissza. Mert itt nem fotelszurkolót képezünk, aki az asszonnyal harcol, nehogy a hosszabbítás alatt átkapcsoljon a Szulejmánra. Lesz ivóverseny is, ahol az nyer, aki a 10. kör után ki tudja mondani, hogy Lujzaváros a lujzavárosiaké. Kaptok munkavédelmi oktatást is, hogy mit kell tenni, ha valaki például góröröm közben félre nyeli a szotyihéjat. Lesznek vendégelőadók külföldi szurkolói akadémiákról is, akik elmesélik azt, amit ti soha a büdös életben nem fogtok átélni. Nevezetesen milyen érzés az, ha a csapat nemzetközi kupát nyer. Néhány trükk és jó tanács. A meccsek előtt videón mindig megnézzük kedvenc csapatunk legnagyobb vereségeit, ahol jól kisírjuk magunkat, és akkor a könygáz már hatástalan. Verekedések előtt mindig a vezérszurkoló végzi el a kezdőrugást, és a bírót csak a stadionban szidjuk. A tárgyalóteremben már nem ajánlatos. Szabadidőtökben is verekedjetek sokat, hogy az arcfelismerő rendszer jól megbolonduljon. Végezetül a gyakorlati záróvizsgáról. Kimegyünk a csapat idegenbeli meccsére, Lilapestre, és az megy át, aki onnan visszajön.
1: Kezdke csokom, hölgyeim, és jó estét kívánok, uraim. Apa, mi az, hogy férfi? Kérdezi a kisfiú a faterját. Az egy olyan ember, aki erős, mindent kibír a családjáért, oltalmazza őket, gondoskodik róluk és szereti őket. De jó, mondja a gyerek, akkor én is olyan férfi szeretnék lenni, mint anya. Nos, hát nem könnyű apának lenni, mindenki másnál jobban tudja ezt, Felméri Péter.
2: Sziasztok! Amióta gyerekeim vannak, egy 4 éves kislányom és egy 6 éves kisfiam van, én elég gyakran gondolkodok azon, hogy mikor voltam utjára boldog. És ez azért van, mert rájuk nézek, és ők folyton azok. Hogy nézem már megint. De hogy ilyen megállás nélkül, naphosszat boldogok. És nem az, persze vannak nekik is gondjaik, megüti magát, vagy nem kapja meg, amit akar, de utána elég hamar visszajön, az a az élet, fa, és így látszik rajtuk, hogy élvezik, és nem az, én is próbálkozok, csak hogy érezzétek a különbséget, cipőt rendeltem magamnak a neten. És az nem egy egyszerű dolog, mert ugye akkor tényleg olyan a méret, mind amit ír rajta, meg az anyag olyan, meg minden. Ráment vagy másfél hetem, nagy nehezen elhatároztam magam, megrendeltem, megjött, és tökéletes volt. Nagyon szerettem, imádtam. És nagyon boldog is voltam, és mégsem voltam olyan boldog, mint a fiam, aki megkapta a dobozát. Úgy örültek, hogy ebből dömper lesz, meg itt kinyílik, meg becsukja, mondom, tényleg? És engem nagyon foglalkoztat ez a boldogság dolog. Én emlékszem, hogy régebben így elképzeltem az életemet, ez volt a nagy tervem, hogy boldogan élek, amíg meg nem halok. Ez volt az egész így nagyjából. Csak az volt a gond, hogy sohasem jött össze igazán, mert mindig az volt, hogy na majd ha a vizsgákon túl leszek, most meg kell húzni kicsit, de utána majd boldog leszek. És azok megvoltak, akkor jött a következő, hogy na majd ha ez a humor dolog összejön, akkor majd utána majd. Na majd ha lesz feleségem és vagy barátnőm, akkor ennek azért megvan a varázsa, nem, hogy feleségem és barátnőm, de ez még nem jött össze. A lényeg, hogy az utolsó, amit belőttem, az az volt, hogy na majd boldog leszek, ha megszületnek a gyerekek. És akinek van gyereke, az ugye tudja, hogy ez mekkora zsákutca, hogy nincs utána, hanem ez folyamatosan van, ez megállás nélkül. És rájöttem, hogy nem lehet várni egy nagy boldogságra, hanem meg kell találni az apró kis résekbe, repedésekbe, akkor, amikor lehet. Tehát abban az egy órában, amíg alszanak a gyerekek. Szóval a lényeg, hogy rájöttem arra, hogy tényleg ez a várakozás, meg ez a nagy boldogságvárás, ez nem működik, úgyhogy picit így lennebb vittem az elvárásaimat. Most így néz ki a tervem, hogy egy átlagos hétköznapot lehozni. Nem egy jó pénteket, egy sima szerdát. Én egyszerű dolgokra vágyok, hogy lefekszek este, és reggel fölébredek, hogy átalszok egy éjszakát. És nem ilyen hajnal háromkor vékony kis hangok suttogják a fülembe, hogy apa, apa, apa, kell pisiek? Apa, apa, apa, apa, apa. Már nem kell pisiek? Tényleg semmiségekre vágyok, hogy kitöltök egy pohár almalevet, és megisszák. És nem kezdenek el nézelődni közbe. Mert amerre néznek, arra megy az almalé, tényleg. Mint a csuklójuk a nyakukkal össze lennek kötve. Ilyen apróságokra vágyok, hogy megebédelek, de csak a saját tányíromról. És nem kell egy taktikusan két másik tányért figyeljek, hogy onnan egy húsdarab megmarad innen a krumpli. Apa, én nem kérek borsot, én se. Csak én nem szedtem ki magamnak, jó? Nehéz apának lenni, erre jöttem rá. Nehéz szülőnek lenni, persze, egy összességében, de hát az apa az. Hogy is mondjam, az intenzitása a legnehezebb számomra, hogy ez a megállás nélkül, hogy 0-24-be. Hogy én nagyon jó apa lennék egy napi 2-3 órában. A maradék 21-22-vel van gondom, hogy ez a apa, apa, apa, hogy mondjam, én régen otthon Peti voltam. Értitek? Nekem nevem volt. Most már csak funkcióm van, apa. Apa javítsa meg, apa csinálja, apa, apa, apa. A gyerekek mindenre képesek, és szerintem a szülők is a legrosszabbat gondolják mindig, hogy tényleg meglátod, hogy a feje ilyen vörösít távolról, Uramisten betört a feje, Jézuson mentőt hívjuk. Ezt közelebb jön, ketchup. De hogy szerintem nincs ilyen szülő, aki a leglazábbra megy, hát az csak ketchup. Nincs is itthon ketchupunk, mert mind magára kente. Nincs ilyen, nincs ilyen. Persze vannak azért különbségek, tehát hogyha mi családunkat nézzük, a feleségem az inkább vér, én meg az inkább ketchuphoz vagyok közel, tehát ő nagyon tud aggódni mindenen, vagy azon kapom, nézi a gyereket. Nagyon dörzsöli a szemét, ez valami durva lesz. Hát mondom neki, dehogy csak viszket, nem, nem, nem, percek óta figyelem, ez operáció. Ezt ki kell szedni, megtisztítva visszatenni. Mondom, dehogy, Bálint hagyd abba, látod, meggyógyult, érdez? És ami érdekes a gyerekeknél, hogy olyan érdekes a gondolkodásuk, hogy nem tudom, hogy nevezzem, hogy Bálint alapjából egyszer vacsorázunk, és megkérdeztem tőle, hogy Bálint, megeszed ezt a rántott karfiót? Azt mondja, megeszem, ha elhiteted velem, hogy kenyér. Én földolgozni nem tudom ezt a feladatot, hogy átjön hozzánk éjszaka, egyszer beteg volt, folyt az óra, tüsszögött, köhögött, minden, és akkor befeküdt ugye közénk a nagy ágyba, és persze ott is forgolódik meg minden, én nem tudom, hajnal 3-4 lehetett, amikor odafordulok hozzá, mert érzem, hogy valami nyomja a lelkét, és meg is kérdezem, hogy jaj, Bálint, mondjad, mi van? Azt mondja, apa, Afrikában nem esik az eső. Mondom, aludjál szépen. És ez a helyes válasz, ezt a szüleimtől tanultam. Üljél szépen, menjél szépen, aludjál szépen. Mert bármilyen kreatív válaszsal próbálkozol, csak egyéb kérdések jönnek. Tehát ezzel le lehet zárni az egész vitát. De szeretem, hogy gondolkoznak, annyi kérdésük van. Például a Bálint egyszer azt kérdezte tőlem, hogy apa, a ragadozó állatok, növényevő állatokat esznek. És én 41 elmúltam, de még ezzel soha nem gondolkodtam el. Ott kellett helybe törjem a fejem, hogy hát mondom, végül is igen. Erre azt kérdés, és honnan tudják? Gondolom, megfigyelik, nem? Ezért fetrengenek az oroszlánok a szavannán, nézik a gnúkat. Figyeljé már, belaropott a fűbe, vagy csak? Puszígat egy vakondot, mi van? De ez tényleg így lenne, akkora potenciál lenne benne, nem? Két gazella rájön a trükkre, ezek nem esznek a fűből ott az oroszlán. Csak így fitymálják, így pff, áh. Mi ebből soha, áh. Büdös. Így még hangosan beszélnek direkt. Fú, én imádom a húst. Emlékszel a múltkor, amikor húst tettünk? Szoroszlánok széttárják a kezük. Hát ezek ragadozók, akkor figyelj, most beszélnek a húsevésről. Nem tudom, nagyon-nagyon kis okosak. Én mindig is reméltem, hogy a gyerekeim okosabbak lesznek, mint én, de nem 6 évesen. Tehát, hogy... Ez már sok, hogy oda jön Bálint hozzá, azt kérdezi, apa, tudod, hogy működik a motor? Állom, figyelj, bemegy a benzin, vagy a dízel, vedd fel szépen a drágodat. Erre azt mondja, várjál, akkor elmondom. És elkezdi ott magyarázni a lexikomból, és látom, hogy érti, és szóval ez nekem hihetetlen. De csak, hogy keretes legyen a szerkezet, ugye, keresem a boldogságot, és tényleg arra jöttem rá, hogy ez apró kis hétköznapi dolgokban nagyon jól meg lehet találni. Például jó tipp, amit tudok nektek is mondani, hogy ölejétek meg a kisgyerekeiteket. Az olyan jó érzés. Még ha nem is akarják, érted, erősebbek vagyunk az élő. Gyere ide apához. Köszönöm szépen a figyelmet.
3: Sokan azért járnak osztálytalálkozóra, hogy megnyugvással konstatálják, nem csak velük bánt el az idő. Hosszú-hosszú idő után pedig már nem is az a kérdés, hogy ki mennyit öregedett, hanem ki az, aki még egyáltalán életben van. Hogy mi a következő fokozat, azt pedig Bálint Endre most következő osztálytalálkozó című jelenetéből derül ki, amit már is előad Görög László és Vida Péter.
4: Hogy van,
5: Béla bácsi?
4: Hát nem valami jól, fiam.
5: No, mi a baj?
4: Tudod, eddig minden évben részt vettem az osztály találkozónkon, és én azt szeretem, ha ezek a találkozók rendben zajlanak le. Csak hogy mindig akad valaki, aki elrontja a hangulatot azzal, hogy vitatkozni kezd, makacsul valami zavaros hülyesége.
5: Mielőtt elmesélni, Béla bácsi, kérdeznék valamit. Na. Én tavaly úgy hallottam Béla bácsitól, hogy már az összes osztálytársa, hát szóval ugye jobb létre szenderült, ahogy azt így szépen szokták mondani.
4: Így igaz.
5: És? Hát, hogy akkor nem értem, hogy lehetett osztálytalálkozó, ha Béla bácsin kívül már egyetlen osztálytársa sincs életben.
4: Fiam, te vitatkozni akarsz?
5: De nem. De hogy is.
4: Mert azt nagyon nem szeretem.
5: Nem, a világért sem. Tehát akkor hogy volt az osztálytalálkozó?
4: Na, először is lefoglaltam a helyet a zöld huszárban, uh-huh. ahogy máskor is szoktam, 26 főre.
5: 26 főre?
4: Most miért csodálkozol? Ennyi az osztálylétszám.
5: Hát igen. Csak már a 26-ból 25-en biztosan nem lehetnek ott.
4: Fiam, te vitatkozni akarsz?
5: Nem.
4: Mert azt nagyon nem szeretem.
5: Jó, csak tessék mondani, hogy volt tovább? Na,
4: jó, hát estére kicsinosítottam magam, ugye, és pontban este 7-kor megjelentem a zöld huszárban.
5: De hiába, mert nem volt ott egyetlen osztálytársa sem.
4: Ezt honnan tudod? Már elmeséltem.
5: Nem, még nem mesélte, csak hát ez logikusan következik abból, hogy ugye...
4: Biztos elmeséltem már, csak te nem emlékszel, ne? A mai fiatalok memóriája.
5: Nem, még nem mesélte, Béla bácsi, csak...
4: Most, hát fiam, te vitatkozni akarsz?
5: Nem.
4: Mert azt nagyon nem szeretem.
5: Jó, tessék tovább mondani.
4: Na, odajött egy pincér, és megkérdezte, hogy mind a 26 főre tálalhatják-e a töltött jércemellett burgony a krokettel áfonyával, mert az étel elkészült? Hát természetesen azt válaszoltam, hogy még nem, mert elhűl, majd ahogy érkeznek sorra, úgy kellene tálalni. Mire vitatkozni kezdett, hogy azt mondja, hogy már tavaly se jött rajtam kívül senki, és ki kellett önteniük az ételt, mert nem voltam hajlandó kifizetni, amit nem fogyasztottunk el. Hát ehhez mit szólsz?
5: Én nem is tudom, mit mondjak hirtelen. Meséljen inkább tovább a Béla bácsi.
4: Na, megkérdeztem, hogy honnan veszi ezt a sok sületlenséget, mire azt felelte, hogy ő már tavaly is a zöld huszárban szolgált fel, és pontosan emlékszik mindenre. Amire én mit válaszoltam, nem így? Hogy én viszont nem emlékszem magára. Tehát nem is lehetett ott.
5: Kitalálom, erre a szerencsétlen vitatkozni kezdett, hogy de igen, ő már tavaly is ott volt.
4: Hát ahogy mondod, fiam, ugye, hogy meséltem már neked ezt a történetet.
5: Nem, csak... illetve most, hogy mondja, itt kezd rémleni, mintha tényleg mesélte volna.
4: Na látod.
5: De mi lett a történet vége?
4: Na, arra már nem emlékszem, mi? Ennyit ér a mai fiatalok memóriája.
5: Csak tessék elmondani a végét, Béla bácsi.
4: Na, szóval vitatkozni kezdett, hogy ő már tavaly is ott dolgozott, mire ráripakodtam.
6: Tudom, vitatkozni akar velem, mert azt nagyon nem szeretem.
4: Na, hát erre legalább emlékszel. Hát, így esett az idei osztálytalálkozó. És hogyha másoktól más hallanál, ne higgy nekik, gyere csak közelem. Azt terjesztik, hogy ezek után megvertek, és kihajítottak az étteremből. De ebből egy árvaszó sem igaz.
6: Na de Béla bácsi, a szeme alatt ott vannak azok a sötét foltok, és mintha hiányozna néhány foga is.
4: Fiam, te vitatkozni akarsz?
6: Nem, én egészen mást akarok, csak előbb feltűröm az ingem ujját. Így mi? Meg is van, most pedig. Nesze!
4: Jaj, jaj, mindig ez a vége! Hát csoda, hogy nem szeretem, ha vitatkoznak!
7: Jó estét! A Havas Henrik vagyok. Hát ma most tudom a konferálást, de kell valami kis mellékes. Azért remélem ez a Varga Ferenc akárki odakint a büfében meghív valamire. Magsát kellene ebben mondanom. Én sose tudtam rajta röhögni. Mondjuk máson se nagyon. Egy ideje meg már is is kedvem vihorászni, se főállásom, se mellékállásom. A Maksának legalább van egy másodállása. Elő is adja a Maksa, a Zoltán, a másodállást.
8: Köszöntöm kedves hallgatóimat, nagy szeretettel újságolom, hogy karácsonyra új másodállásom lett, mert hát az előző megszűnt. Eddig a Prevenez Ovangé biztosító társaságnál kínáltam egyebek mellett 80 év felettieknek teljes körű csok ügyintézést. De hát nem volt valami nagy az érdeklődés, finoman fogalmazza senki, így aztán a bank leépített engem. Most meg egy francia étteremben dolgozom, de Budapesten persze mindent kell csinálni, általában felszolgálok. Hát a jó magyar pörkölt után itt vannak érdekes élőlények a tányérokon, például a csiga, ugye? Többsége még mozog. Na, az ilyen tányérokat mindig jól messze magam elé tartom, mert ugye van az a régi köműves szabály, hogy mozgó csiga alá ne állj. Ja, ha már csiga, most hallottam, hármas metró felújításon köműves ingerülten összetapos egy csigát. Kérdezi a segédje, mester, hát azt a szerencsétlen csigát miért taposta össze? Mert egész nap követett a rohadék. Egyébként tényleg felgyorsult a metró. Igaz, nem a szerelvény, az adminisztráció. Megfigyelték? 70-es években mi volt a divat? Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. A felszabadulás tér következik. Heng-heng-heng-heng. Most mi van? Heng-heng-heng-heng. Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. Nem? És ilyen karok, lábak, aktatáskák lógnak ki a szerelvényből. Csodálom, hogy a forgalmistának nem jutott még eszébe, hogy mindegyik kezébe tegyen egy söprűt legalább az alagutat kitakarítani. Hihetetlen. Szóval egy francia étteremben dolgozom, kicsit sem csodálkozom azon, hogy viszonylag sok étel megmarad. Hát azért magyar gyomrunk van, mondtam a főnöknek, annyi kaja megy veszendőbe, ahelyett, hogy kidobná, hát halmozza föl egy nagy asztalra a maradékokat. Second hand étterem. Hát tuti teltház lenne ételturkáló. Márkás használt ételekkel. Azt mondta, nem lehet, mert mit szól a Nemzeti Élelmiszeres Hivatal? Hát mondom, mit szólna, majd azt mondjuk sziklakert. Jaj, tegnap bent volt egy kínai gyerek, pincérnek jelentkezett, hát fele annyiért, mint a mostaniak, pont ott mostam fel, mindent hallottam, a főnök kész volt tőle, én is, mindjárt felmostam őt is, adott a gyerekre egy kötényt, majd menjen felszolgálni, megnézze, hogyan boldogul. Fetrengtünk a szakácsokkal. Gyerek kihúzta magát, hogy a padlóvázától lásson, odaáll a vendég mellé az asztalhoz, és azt mondja neki,
9: tessék, adom étlap. Nem, az magyar nyelvű, csak kínai betűkkel van írva. Tessék visszalapozni, ott van magyar. Most a leveseket nézi. Most engem. Most megint a leveseket. Ajánlhatok valami könnyűt, kevés már húsleves műanyag edényben. Azok a halételek, ajánlhatom a kagylót. Igen, uram, eredeti tengeri kagyló, a gyöngyhalász beugrik vízbe, lemegy 40 méter mélyre, fönn meg csak várják, de hiába, úgyhogy ezt a kagylót másik gyöngyhalász hozta felszínre. Desszertként ajánlhatom sosomó, igazi különlegesség, egy levelű lóhere megfonyasztva. Igazi ritkaság, nagyon sok lovat kell megnézni, mire találsz egyet ilyen herével. Hát végül nem vette fel a főnök, engem viszont azonnal, hála jó Istennek, sikerélmény, pedig hát vannak francia vendégek jócskán, én meg hát annyit tudok franciául, ugye, hogy le. Tessék. Úgyhogy kedveseim, francia étteremben melózom, de a humorról természetesen nem mondtam le. Hát már 40 év után nem is tudnék, ráadásul szinte tálcán kínálja a kis poén bombonokat az élet, mert ez még mindig egy ilyen nép, hála jó Istennek. És sokszor olyan helyeken szállítja a poént ez a bizonyos élet, amiről a legkevésbé sem gondolná az ember. Például, ősszel voltam egy temetésen. Nem leszek kegyeletsértő, nagyon távoli és rég nem látott bácsit temettünk, aki 20 éve feküdt ráadásul, úgyhogy eleve alig emlékeztem rá. Mindegy, hát elmentünk, legalább látjuk a rokonokat. Kisvárosi temető, málladozó bejárat, köműves is ott nyugszik azért. Kettes ravatalozó. Hát mi végigjártuk az egész temetőt, egyetlen egy ravatalozót találtunk, rajta egy nagy kettessel. De hogy az egyes melyik, soha nem derült ki. Álltunk így vagy negyed órát nagy csendben, ugye, egyszer csak megjelent egy nagyon szomorú hölgy, sötét kosztümben, odaállt a mikrofonhoz, koncentrált egy kicsit, ugye, mert ilyenkor illik, majd mély pátosszal megszólalt.
10: József Attila!
8: Erre egy hang hátulról.
10: Nincs még itt.
8: Képzeljék el. Mondták később a rokonok, hogy drága Marikanének a kisebbik fiát így hívják. Na ezt még valahogy kihevertük. Végre megérkezett egy öltönyös, hát olyan 80 körüli búcsúztató bácsika a szavalat után. Széthajtogatta a kis papírját, megköszörülte a torkát, ugye a mikrofon előtt, és rákezdte.
11: Kedves családtagok, rokonok, barátok, kedves gyászolók, megrendült nálunk néhai testvérünk.
8: Elkezdte eszméletlenül a papírjait rakosgatni, keresgélte a nevet.
11: Szandáka József ravatalánál.
8: Szandicska volt, de tök mindegy.
11: Szülei egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot.
8: Legalábbis egy évig, mert aztán még született 6 testvére. De mindegy, úgy voltunk vele, mert legyünk túl rajta. Na de még nem, várj, most jött a csoda.
11: Most pedig hallgassuk, mit mond az elmúlásról az írás. Midőn a próféta elmeni Efeszoszba lányához, láta út közben sok szegény embert, kik egész nap kapálának. Megsajnálá őket, s oda szóla nekik. Jertek mind körém, s halljátok szavam. Azok boldogan letevék szerszámokat, s körülvevék a hírdököt. S ekkor a próféta az ég felé mutatott, és ezt mondá.
9: Szegényként mérhetetlen zavarba jött, lapozgatta a papírjait, össze-vissza igazgatta, végül feladta.
11: A második oldalt nem hoztam el.
9: És ugye maradjon az ember komoly. Na, fokozódott a dolog, átmentünk pár rokonnal a temetés után nagymamám sírjához, hogy nem sokkal odébb volt, állunk a sír körül emlékezve a tüneményes nénire, mentek el a sírások a temető főútján, vagy olyan 30-40 méterre tőlünk. Onnan az egyik fölismert engem, hogy állok a sírnál fejlehajtva, és onnan mindenki feje fölött átordított, hogy na hát, Magsa úr, mennyivel jobban néz ki így élőben? És gyásznak annyi lett rögtön, ráadásul kifelé menet, megint egymásba botlottunk, mert így ugye letették a szerszámaikat a lavatolozó mögött a kis kaibájukba, azt jöttek szintén kifelé, akkor odajött, és hát kimondta a slusszpoén, tudja Magsa úr, azért szeretem ezt a munkát, mert itt előbb-utóbb mindenkivel összefut az ember.
12: Úgy megnézném végre, hogy kedvenc humoristám Hajdu Balázs konferál, és bemondanám mondjuk Bach Szilvit. Sztorizom a szitut. Jaj, a varjú egyek ki a szemeiteket. Szerintem a varjú fél az embertől. Meg az ember is a varjútól. Mondjuk én nem. Bár egyszer nagyon megijedtem tőle. Berepült egy varjú a szobámba. Igaz, akkor épp nem voltam otthon. Csak mondták. Bach Szilvia következik, és az az írás címe, hogy anyuka kihidegel.
13: Megpotobéd az őszhittéséget, hogy... annyira utálom már én ezeket az ünnepeket, mert nálunk a hagyományban ugye mindent a nő csinál, a férfi a heréjén az dirigálgat. A biztosítékot így ünnepileg ez a Márton nap tette be nálam. Mert ez a Márton nap, gyerekek, ez még mindig fáj. El se tudom mondani én azt adat, hogy utálom. De el tudom. Nagyon. Ilyenkor kalmán ez a zsírsertés, here a uram, ugye legálisan iszik. Na hát az előzmény az volt, hogy a lakatos homéroszék túl vételeztünk elfele egy ilyen libucit. Hallott, hogy az milyen hangosan gágogik? Ez még hagyján, de esküszöm átváltott Terminátor üzemmódba. Agresszív lett. Mindennek neki ment, érte, csapdoszott, úgy, hogy a keze ügyibe tettük a fát, azt a maradékot ugye felhasogatta télire. Anyukába viszont valami így megmozdult, és nem az epe kövére gondolok, mert elkezdett így ragaszkodni Schwarzeneggerhez. Így neveztük el a libát. anyuka kijelentette, hogy ő bizony bevállalja a libatömést, hogy jó nagy legyen ugye a mája. Hát harmad napra már gyanút fogtam, mert Schwarzi nem kákogott. Inkább olyan volt, mint amikor valaki félre nyelt egy ilyen kakukoszórát. Hát gondoltam, biztos identitás zavara lett, azt hiszi kakuk. Tudod, mi történt, more? Nyáljam körbe a hangszáladat, tudod, mi történt? Meglestem anyukát, ölibe a liba, az duruzsol a fülibe, hogy azt mondja, na, ez már jó melegen tart, angyalkám, nyeljed, csak nyeljed, mint kacsa a nokedlit. Közelebb avászkodok, hát mit látok? Hallod, zoklit, sálot, pálinka, tömöget, Schwarzi, bámore. Mondok neki, ó, anyuka, hogy nézem Mónika Show-t ismétlésbe. Mitet művel azzal a jószággal? Hát elment az a maradék agyveleje is. Hát bennevezem az észpontokba egy IQ versenyre. Legyen egy kis sikerélménye, na, annyira hasonult már itt a libával, hogy egy közmondás illik magukra, hülye, mint a liba. Ugye mondják, hogy a szeretet öl. Schwarzi is így gondolta. Lehet, hogy anyuka nem százas, mert állandóan kiidegöl, de néha, amikor jogázás közbe fejen áll, azt vér kap az agya. Vannak ilyen krappáncs ötleteinek ilyen. Kérjük kölcsön a Balog Szofoklésztól. A hormonzavaros kakaszukat. Majd, ha megsütöttük, megettük, másnap csak visszaadjuk nekik. Valamilyen formában. És hogy azt mondja, hogy aggassunk pillanatragasztóval libatollat a kokasra, telefonnal bejátszunk néha ilyen libagágogást, és Kálmának fel se tűnik a egész. Hát Jenniferkét meg nem érdekli, mert már annyira vega, hogy kérődzik, ugye? Olyan, mint a vega ragadozó madár, tudod milyen? Legelésző őz. Na, így is lett, eljött a nap, 10 óra alatt megsütöttük a kokast, hallod? Olyan öreg volt már, mint anyuka. Egyiknek sincs foga. Hasonultak, kakas is kussolt a fazékba, anyuka a kis sámlit. Mind a kettő idővel elvesztette a szókincsét. Gyerekek, életemben először örültem, hogy Kálmán berugott. Annyi pálesz tötött az arcába, mint egy vatkan, érted? Bealudt a fotelba. Mind meg anyukával felfáltuk a kakas szőröstű, bőröstű. Jenniferke még a zuzáját se akarta megenni, pedig mondom, az nem hús, more. Mindegy, evett lóhere kompótot. Nem maradt téhen, érted? Másnap Kálmánnak elmeséltük, hogy ette meg az egész libát egymaga. Igen, büszke volt magára, hogy azért nem csak inni, hanem enni is tudik. Ráhagytuk. Viszont van egy örömhír. Anyukát hamarabb temetjük. Azt mondta, hogy fél életét adná egy libacombér. Na, Zsumi!
3: Vannak olyan kis települések, ahol időnként összeülnek a lakosok a művelődési házban, és a polgármesterrel közösen megbeszélhetik a legfontosabb ügyeket. Ilyenek például a kocsma bejáratának balta és kerékpárvédelemmel való ellátása, a hetek óta a gólyafészekben ülő ejtőernyős etetésének költségvetése, és nem utolsó sorban a falu nap fellépőinek kiválasztása, a lehetséges jelöltek, akik közül választani lehet, Bunyós Pityu. A rövid tartalomjegyzék után most jöjjön részletesebben a falu gyűlés, melyet évtizedek óta nem szűnő lelkesedéssel és tehetséggel vetett papírra a legendás Ihos József, aki Kató néni révén szereplője is a jelenetnek. Akik pedig felvonulnak mellé a színpadra, Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Csúlya Imre, Nádas György és Vida Péter.
0: Tisztelt falugyűlés! Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk a mai ünnepi alkalomra. Ha valaki valamely oknál fogva mégsem tudott eljönni, kérem, hogy azt kézfeltartással jelezze. Úgy látom, hogy nincsen jelentkező, ezek szerint mindenki jelen van. Tessék, Lee úr!
13: Én csak azt akarném mondani, hogy nem biztos, hogy én észjelen lenni, mivel annyira hasonlítani középső nagyobbik öcsémre, hogy lehet, hogy most ő van itt, és nem én.
0: Felőle mit lehet maga helyett a Szúcsonk herceg is? A lényeg, hogy teljes a létszám. Legközelebb kérem, hogy legyenek pontosabbak, mivel fél órát ücsörögtem egyedül itt az ünnepi asztalnál a két fikusz között.
14: Hogyan siessünk, amikor állandó közlekedési dugó van a faluban? Mivel a maga jóvoltából van már biciklisáv, triciklisáv, talicskasáv, tologatos főnyírósáv és mezővédő erdősáv. Az Árpádsávot meg épp most festik.
0: Nézzék, lehet, hogy vannak kisebb, de főleg nagyobb dugóink, de akkor is zöldíteni kell a csáti tömegközlekedést is. Ennek érdekében például zöldre festettem az egykori csáti Ho Chi Minh téje szifáját, és átalakítottam elektromos üzeművé.
15: Aztán így mennyi lett a fogyasztás a százon?
0: 20 000.
15: Dízel?
0: Nem, ceruzajelem. Az viszont örömhír, hogy a Lee úr megnyitja a szépségszalonját, a Jáspis patkánypopót.
13: Igen, bárki jöhetni, ülni bele sokféle fogyasztógép.
14: Mondja, Líkém, én melyikbe üljek, hogy egy hét alatt lefogyjak?
13: Zirégetőgépbe.
14: És mibe üljek, hogy egy nap alatt lefogyjak?
13: Szőlőprészbe.
0: Megértjük, tanárnő, hogy kevés az ideje, hiszen ma is túlórában a foci csapatunknak tart földrajzórát.
14: Bizony, és pont ma tanuljuk Ausztrália városait.
15: Aztán miért megy ilyen nyitott dekoltással az órára?
14: Mert ma vesszük Melbourne-t. Ráadásul a tanítás után két diplomával irodát takarítok.
15: Jaj, édesem, aztán nem két diplomával kell, hanem egy felmosóval.
0: Majd kipiheni magát Elvirácska az ünnepek alatt.
14: Jaj, hagyja már ezt a PR szöveget. Nekünk nőknek az ünnep csak sütésből, főzésből, meg bevásárlásból áll.
15: Azért régen tudtuk, hogy mit kapunk a pénzünkért. A szalonna szalonnábú, a tájföl tájbő készült, nem voltak mindenféle kenceficék belekeverve.
16: A Lee úr élelmiszerboltjában viszont minden terméken rajta van, hogy miből készült.
13: Így van. Kecske szájtól lenni kecske, disznó szájtól lenni disznó.
15: Ez rendben van, de miért van tehén a szaloncukron?
13: Mert marha drága.
0: Örömmel láttam, hogy az ünnepekre mindenki nagy takarításba kezdett. A Ciligier bácsi például úgy verte a porolóval a szőnyeget, hogy még a sorminták is leperegtek a textíliáról. Tényleg, hogy tudta olyan erővel ütni?
15: Közben magára gondoltam.
0: Az idén megnyitottuk a csáti állatparkot, ahol hétközben medvét lehet simogatni.
15: Miért csak hétközben?
14: Mert a medve hétvégeken egy cirkusszal haknizik, ezért ilyenkor a Lee úr anyósa helyettesíti. Hát ő hasonlít a legjobban rá.
13: Bizony, neve is lenni Lee.
15: Milyen Lee?
13: Grizzly.
0: Azért sokan már jó előre felkészültek a nagy ünnepi eszemiszomra.
14: Igen, én speciál minden karácsony előtt diétázom.
15: Hogyan diétázik, amik előttem volt két vatta cukrot?
14: Hát úgy édes, hogy csak a hurkapálcikát ettem ki belőle.
15: A feleségemnek is fogyni kéne, ezért elkértem a horgászklub okos mérlegét, amit mesterséges intelligencia irányít.
13: És amikor felesége ráállni, mit írni ki horgászmérleg?
15: Annyit, hogy gratulálok, ön egy grönlandi bálnát fogott. Karácsonyra még az uram is megjavul, ilyenkor még meg is szokott ölelgetni. Mondom is neki, látod, látod, te vénszamár, ha nem jártál volna annyit a kocsmába, most te lehetnél a gyermekeid apja.
0: Sajnos csátom még így is elég sokan töltik magányosan az ünnepeket.
14: Aj, többek között én is.
16: Maga? Hiszen a tanárnőnek van vőlegénye.
14: Igen, de ebbe a faluba még nincsen.
0: Csak... Mi van, Kató néni? Mit akar még mondani?
15: Csak azt ad, hogy Lé úr maga olyan okos ember. Igen? Akkor mondja meg, hogyan lehet karácsonyra bevásárolni 10 000 forint alatt.
17: 10 000 forint alatt? Nagyon könnyen, figyeljék, mutatom. Egyik kezükkel rakni tele bevásárlókosszal, minden jól, amit csak belefér. Közben másik kezükkel végig tartani fejük fölött 10 000 forintos.
16: Miért?
17: Mert akkor bármit venni, mindvégig 10 000 forint alatt fognak vásárolni.

0: kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kaiser Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormány fő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
1: Időjárás.
2: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
4: Balaton Rádió.
1: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora.
4: Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
5: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és üdvözöllek, Robi, itt a stúdióban.
1: Én is köszöntök mindenkit, ismét itt vagyunk, elérkeztünk ehhez a naphoz, amikor ismét olyan jó témákat hoztunk nektek, hogy érdemes lesz most itt maradni.
0: Igen, és nem tudom, mennyire hallottál Elizabeth Holmes ügyről.
1: Nem ismerős, bár nekem tényleg első hallásra itt a Sherlock Holmes jutott eszembe. Gondoltam, hogy neki a felesége, testvére, de valószínű, hogy nem.
0: Nem, valójában ő egy 19 éves fiatal ambíciózus nő volt, aki egy szélhámosságba keveredett, de akkor ennek a részleteit fogom ismertetni, aztán tudunk róla beszélni.
1: Mindenképp kíváncsian várom.
0: Tehát a karrierpszichológián belül annyit érdemes tudnunk erről a hölgyről, hogy 19 évesen otthagyta a patinás amerikai Stanford Egyetemet, és céget alapított a Szilícium völgyben. A HVG Extra magazin szerint, ahogy ismerteti ezt a történetet, álmatlan éjszakák és számtalan órányi kemény munka árán végül olyan orvosdiagnosztikai eszközt fejlesztett ki, amellyel állítása szerint az emberek megszabadulhatnak az időrabló és kellemetlen kórházi vizsgálatoktól, azáltal, hogy a berendezés mindössze egy csepp vérből képes kimutatni fertőző és krónikus betegségek egész sorát. Az álom és a terv az volt, hogy ráadásul mindez idővel a vásárlók otthonának kényelméből válik majd lehetővé. Holmes cége, a Theranos, amely az Edison nevű varázslatos vérvizsgáló készüléket kifejlesztette, kártyavárként dőlt össze a meghamisított eredményekről szóló bizonyítékok súlya alatt 2015-ben. Sokan felteszik a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy Holmes 12 évig képes volt nem csak eltitkolni a szerkezet működésképtelenségét, de folyamatosan meggyőzni a befektetőit arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ebben a látszott sikerben természetesen közrejátszott a cég tündérmeseszerű ígérete, ez azonban még kevés. A Theranos típusú cégek történetéhez szükség van egy Holmes típusú vezéralakra is. Egy valamiben mindenki egyetért, aki valaha dolgozott Elizabeth Holmes-szal. Párját ritkító jelenség, tökéletesen illeszkedett a Szilícium völgy feltörekvő, jóképességű csodabogarai közé, érdekes megjelenését büszkén viselte, fiatal titánként jelent meg a színen, zseniális ötletekkel és törhetetlen akarattal. Bármire képes volt azért, hogy cégét a legjobbak közé emelje, kihasználta szülei nagyszerű és szerteágazó kapcsolatait, bevetette erős egyéniségét és retorziót helyezett kilátásba az őt leleplezni igyekvő újságírókkal és azokkal a volt dolgozókkal szemben, akik kitálaltak hamis eredményeiről. Hazudni azonban nem elég, meggyőzően kell csinálni. Úgy tűnik, Elizabeth tehetsége nem a szakértelmében, hanem a meggyőző erejében mutatkozott meg. Bár nem riadt vissza a felmondott alkalmazottak megfélemlítésétől, nem a fenyegetés volt az egyetlen eszköze. Önbizalma egészen magával ragadó volt, mint kiderült az interjúkból. Hallgatva a vérvizsgáló készülékről szőtt terveit, nem marad bennünk külső megfigyelőként kétség, egyértelmű, hogy ez a nő tudja, mit csinál. És el is fogja érni céljait. Csupán idő kérdése. Az alkalmazottak túlfűtött optimizmusról számoltak be, ami Elizabeth munkahelyi beszédeit illeti. Az üzenet az volt, hogy ha neki fognak dolgozni, egészen bizonyosan forradalmasítani fogják az egészségügyet, de ha esetleg valaki kételkedne ebben, tudja, hogy merre van az ajtó. Az interjúk megtekintése során azonban feltűnhet más érdekesség is. Elizabeth hangja furcsán mély kontrasztot alkotva elegáns, nőies megjelenésével. Jellegzetes baritonjáról sokan bizony azt tartják, hogy nem valódi, és abból a célból változtatta meg, hogy növelje a tekintélyét. Nem csak érdekes és feltehetően hamis hangszínét, hanem egész megjelenését annak szolgálatába állította, hogy minden kétséget eloszlasson afelől, ki ő és hová is tartozik. A róla készült fotók zömén fekete, testhez álló garbót visel. Pontosan olyat, mint az egyik példaképe Steve Jobs. A képlet eddig egyszerű, öltözz úgy, mint a Szilícium völgy koronázatlan királya, mélyítsd el a hangod, és válaszolj úgy az újságíró kérdéseire, mintha legalább 100 éve lennél ebben a bizniszben. Feltehetően Elizabeth 19 évesen tiszta szándékkal indult neki az útnak. őszintén hitt abban, hogy mindenkinek joga van a saját és szerettei egészségének megőrzéséhez, és minden vágya az volt, hogy ezt megvalósíthassa. Valami azonban végzetesen félrement, és amikor még lett volna lehetőség tisztára mosni a kezeit, veszni hagyta a pillanatot. Persze az is elképzelhető, hogy sosem akart segíteni, de tudta, milyen ötlettel kell előállnia, hogy szobrot kapjon a Szilícium völgy hírességeinek fényűző csarnokában. Az állam azonban végleg szerte foszlott, a nőt a bíróság bűnösnek találta csalás vádjában. Még kérdéses, hogy büntetése milyen formában fog megvalósulni, de akár 20 év börtönre is számíthat. És ami talán ennél is nehezebb lehet számára, hogy soha többé nem lesz belőle a zseniális feltaláló milliárdos cégtulajdonos Elizabeth Holmes, aki egykor volt. Robi, itt azért több perspektíva is van. Egyrészt hogyan lehet szerinted kiszűrni egy ilyen szélhámos karrierista vállalkozót a munkaerőpiacon, és hogyan lehet szerinted kiszűrni egy ilyen szélhámos karrierista vállalkozót a munkaerőpiacon, és szerinted mi lehet az a pont,

0: ritkító, ahogy hallgattuk az elmúlt pár percben. Nem vállalkoznék ilyesmire, és mindazonáltal egyébként valószínű, hogy itt a kapcsolatában is ezt hasonlóképpen űzi ezt a fajta tulajdonságot és ezt az ipart. Nagyon nehéz. Tehát az, hogyha olyan szituációba keveredünk, hogy legelőször találkozunk az üzleti partnerünkkel, és legelőször találkozunk egy ilyen személyiséggel, na most ahhoz nagyon jó emberismerőnek kell lennünk, hogy ez lejöjjön a másik félről, hogy valóban azért itt van némi probléma, és nem teljesen tiszta az egész szituáció, úgyhogy igazából talán azt tudnám mondani, hogy a legjobb emberismerő az, aki fel tudja ismerni ezeket a szituációkat, helyzeteket. Hát ugye most már manapság rengeteg üzleti lehetőségekkel megyünk szembe, és próbálkozunk mindig meglépni egy olyan utat, amit úgy gondoljuk, hogy helyes. Tehát gondolok én itt akár egy biztosításra, egy megtakarításra, bármire. Nagyon-nagyon észnél kell legyünk, mert nagyon sok olyan üzletkötő van, aki sajnos nem minden esetben az ügyfél és a vendég és a páciens. Ugye most nagyon széles skálán próbáltam itt felhozni a lehetőségeket. Tehát, hogy nem minden esetben a mi érdekeinket fogják nézni, hanem minden esetben, vagy többnyire a cég érdekeit. Viszont ahhoz, hogy megtartsuk az ügyfeleket, megtartsuk az üzleti partnereinket, ahhoz azért kell a megfelelő szintű korrektség, mert ha elégedettek lesznek velünk, akkor minden esetben megtartjuk az üzleti partnereinket. Tehát összességében azt mondom, hogy nagyon nehéz felismerni, sok ilyen van azért a piacon. Mindenki azért sajnos saját maga mellé dolgozik, de azért én nagyon bízom benne, hogy azért mindenki nyitott szemmel jár, és azért valamennyire felismeri azt, hogy nem mindenkinek kell úgymond most egy kicsit szlengesen bedőlni, mert azzal nagy kárunk is tud származni.
1: Arról beszéltünk a munkapszichológiai témánkon belül, hogy hogyan tudjuk kiszűrni akár ezeket a szélszámos vállalkozókat, vagy vállalatvezetőket, akik megtévesztéssel okoznak kárt társadalmi értelemben. Hamarosan egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. A következő témánk arról fog szólni, hogy mi az az ok, ami miatt házi kedvenceket tartanak sokan. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint Magyarországon rengeteg háziállatot tartanak. Régebben az emberek elsősorban haszonállatokat tartottak. A kutya vagy a macska is úgynevezett szolga volt, örködött, illetve egeret fogott. Manapság, amikor az ember eltávolodott a természettől és a technikai, digitális környezet vált dominánssá, egyre többen vágynak arra, hogy kapjanak egy kis darabot abból a világból, amelyben az állatok a mindennapi élet részei voltak. Az állattartás motivációja tehát gyakran a természetes életmód utáni vágyból táplálkozik. Ugyanakkor sokaknak éppen egy háziállat jelenti a kapcsolatot a külvilággal, magányos emberek, ágyhoz kötött betegek, netán tudatos emberkerülők, akiknek elegük van embertársaikból. Mindez egyértelműen arra utal, hogy sok ember vágyik arra, hogy törődhessen egy másik élőlénnyel, gondoskodhasson róla. Ennek nyomán őszinte, tiszta és mindenféle sallangoktól mentes kapcsolatra tesz szert, amelyben egyszerűen csak jól érzi magát és örömöket élhet meg. Érdekes megfigyelni, hogy ki milyen állatot tart, mert sokat elárul a személyiségről, a megküzdésről vagy éppen a hiányokról. Sokan azt gondolják, hogy a házi kedvencek tartása, gondozása egyszerű feladat. Pedig nem, csak pozitív élményekből áll. Időnként szembe kell nézni balesetekkel, betegségekkel és veszteséggel is. Vannak jogi aspektusok is, amelyeket ismerni kell. Mielőtt vállaljuk mindezt, érdemes önvizsgálatot tartani. Képesek vagyunk-e megbirkózni a negatív érzelmi következményekkel és az anyagi vonzatokkal? El tudjuk-e fogadni, ha az állat beteg és az életmódunkat át kell rendezni miatta? Van olyan doktor, aki pszichiáterként gyakran ajánlja a pácienseinek az állattartást. Társként a magány ellen, vagy csupán napi örömforrásként. Emellett a kapcsolattartást az állatokkal, például lovardában, állatsimogatóban. A lóval ismerkedés, a lovaglás vagy a ló ápolása például önbizalom erősítő, hiszen egy hatalmas állat engedelmeskedik és működik együtt velünk. Hasonló érzést kelthet egy nagy testű kutya tartása is, bár a harci és más agresszívebb fajok kedvelésével kapcsolatban már felmerül a gazdiban felgyülemlett, látens agresszió, vagy éppen a megbúvó félelem. Az is tudományosan bizonyított tény, hogy egy háziállat simogatása során rengeteg oxitocin termelődik a gazdában és az állatban egyaránt, ami a kötődést erősíti és kellemes élményt jelent. Az állatsimogatás relaxál, nyugtat, fájdalomcsillapító hatása is van, köszönhetően az agyban termelődő neurokémiai anyagoknak, például a szerotoninnak, a dopaminnak vagy az endogén ópiátoknak. Mindez gyógyító hatással van a szorongásos zavarokra, a depresszióra, és segíthet tompítani a félelmeket is. Azok a gyerekek, akik állatot gondozhatnak, természetesebb életszemléletre tesznek szert. Elfogadják, hogy nem csak az ember a tiszteletre méltó faj a földön. Megtanulják az egymásról gondoskodás fontosságát, találkoznak betegséggel, sokszor a szaporodás folyamatával is megismerkednek, és az élet végességét is természetes úton tapasztalják meg. Még egy hal vagy hörcsök is sok élményt jelent, és elsajátítható velük a gondoskodás. Persze szülőként azért érdemes végig gondolni, mi az, amit tényleg el tudunk vállalni, mert sajnos sokszor ránk marad a munka nagyobb része. Robi, összességében véve szerinted mi az oka annak, hogy manapság oly sokan tartanak házi kedvenceket? Te mit gondolsz erről?
1: Számos olyan hatása van, amit igen, nagyon sokszor hallunk orvosoktól is, illetve halljuk a pszichológia minden területéről, hogy igen, mennyire pozitív és mennyire jó hatással bír egy kis állat tartása. Ugye régen valóban tehát eléggé lekorlátozódott, és azért itt, ahogy látjuk, szülőkön keresztül is, illetve ismerősökön keresztül, hogy igen, a kutya például, ha most a kutyát vesszük, kutya-macska, az általában haszonállat volt, tehát haszonállatokként tartották, illetve ez az egyik oka, a másik pedig, amikor megnézzük a baromfikat, meg a mindenféle állatot, akkor akkor azt látjuk, hogy igen, igen, tehát nem feltétlenül azért gondozták, megtartották, mert hobbi, hanem valóban, tehát valami hasznot hozott számunkra. Most ez átalakult egy picit, bár már lehet, hogy akkor is megvolt ez a háttere, csak ugye akkor nem beszéltek róla még az emberek, meg nem voltunk ennyire felvilágosultak, de hogy a pozitív hatása az most úgy haszon állat, mondjuk egy kutya, hogy valóban megtaláljuk benne a társat, aki egyedülálló és egyedül él. Meglátjuk a szemét, ahogy csillog, ahogy ugyanúgy rohan oda hozzád, amikor hazaérsz a munkából, tehát vár, és várja, hogy veled töltsön el időt. És ez pozitív életszemléletet fog tudni adni a gazdának is. Mindazonáltal, hogy azért egy kis állattartása nem csak arról szól, hogy megérkezik a gazda, és akkor a kutya rohan oda, és akkor úgy de jó, és milyen szép, hanem komoly felelősséggel is jár egyben az állattartás, mert ugye, ha egy kutyát le kell vinni sétálni, vagy ha éppen kertesházban lakunk, akkor az egy kicsit szerencsésebb, tehát ott akkor nincs meg ez, de tudni, tehát ha elmegyünk nyaralni, akkor a helyéről gondoskodni kell, vagy éppen arról, hogy valaki menjen hozzá, és etesse, megfigyeljen rá, és az állatról nem csak, tehát hogy ilyen pro és kontra, tehát oda-vissza működik ez, hogy oké, hogy ad egyfajta hasznosságot, és lelkileg segít felépülni nagyon sok mindenből, de tenni kell azért, hogy az állat olyan kondícióban, olyan egészségben legyen, kvázi gondoskodni kell róla is, ami viszont megint egy pozitív dolog, mert megtanít minket arra, hogy hogyan kell gondoskodjunk arról, akit szeretünk. Tehát nem csak az van, hogy elvárom azt, hogy ő adjon nekem, hanem kölcsönösen én is adok neki. És ezt a fajta szemléletmódot ezen keresztül is meg lehet tanulni, és gondolok itt akár nagyon sokan párok, fiatal párok gyereknevelés előtt kutyát vesznek, vagy kutyát kutyával élnek, és a kutyán keresztül tanulják ezt meg, hogy igen, bármennyire is furcsán hangzik, hogy a gyerekneveléshez kell a kutya nevelés, de valahol most talán nem jön úgy annyira ösztönből, ahogy hogyan kell a gyermeket nevelni ebben a rohanó világban, de meg az, hogy figyeljünk oda rá, tehát ugyanúgy, mint ahogy a kutyára. Úgyhogy a gondoskodást meg tudjuk tanulni, és azt, hogy hogyan kell figyeljünk rá, és ugyanez vonatkozik akár egy akváriumra, azt megtakarítani kell bizonyos időszakokon keresztül, ahhoz, hogy mindig azt a szép látványt lássuk, hogy a halak úszkálnak fel le, csodálatos növények, tehát mindent igazából gondozni kell. És ez a gondozás, ez a gondoskodás is pozitív hatással lesz ránk, és segíteni fog a mindennapjainkban.
0: Arról beszéltünk, hogy mi lehet az oka, hogy házi állatot tartanak oly sokan, mi az, amit adhat nekik, illetve mi az, amit nekik tenni kell ahhoz, hogy ezt az élményt hosszú ideig fenntartsák. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves pszichoaktív hallgatónak itt a Balaton Rádióban. És a következőkben a pánikbetegségről fogunk beszélni. Szervezetünk ugyanis a stressz helyzetben szervi válaszokat ad egy pszichés behatásra. Evolúciósan belénk van kódolva, hogy azonnali választ kell adni egy veszélyhelyzetre, például ha megtámadnak bennünket. A köznyelvben elterjedt fogalomként sokan hallhattak a pánikról, pánikszerű állapotokról. A pánikroham az egy intenzív félelem vagy diszkomfort érzés hirtelen hulláma, amely 10-15 percen belül tetőzik, és a következő tünetekből legalább 4 esettel jár együtt, ilyen a heves, szívverés, izzadás, reszketés vagy remegés, légszomi, fuldoklás vagy fulladásérzet, mellkasi diszkomfort vagy fájdalomérzés, hányinger, hasi diszkomfortérzés, szédülés vagy ájulásérzet, hidegrázás, hőérzet, zsibbadás, bizsergés vagy a realitás hiányának érzése. Előfordulhat az is, hogy az ember kívülről látja magát, illetve attól retteg, hogy megőrül. De akár a kontrollvesztettség érzése vagy halálfélelem is kísérhet egy pánikrohamot. Szóval számos tünete lehet a pánikrohamnak, amelyek közül nem kell mindegyiknek megjelennie a pánik kritérium szerinti fennállásához. A pánikroham számos mentális zavar során is megjelenhet, de lehet külön entitás is, amit pánikzavarnak vagy pánikbetegségnek hívnak. Pánikzavar diagnózisának felállítása esetén külön kitétel, hogy visszatérően és váratlanul jelentkezzenek a pánikrohamok, hogy egy rohamot követően legalább egy hónapon át jelentkezzen tartós aggodalom újabb pánikrohamok kialakulásával kapcsolatban. Továbbá, hogy a páciens viselkedése negatív irányban változzon, meg ezekkel összefüggésben. A diagnózis felállítása során fontos kizárni a lehetséges szervrendszeri eltéréseket, amelyek pánikszerű állapotokat okozhatnak. Ilyen eltérések például a hormonháztartás zavarai, a mellékvese daganat, a szívritmus zavar, vagy a pajzsmirigy alul- vagy túlműködés. A diagnózis alkotás során fontos az is, hogy a családban előforduló szorongásos vagy hangulati zavarokat feltérképezzék, valamint számos egyéb tényező mellett szükséges felmérni, hogy a pánikrohamnak van-e pontosan meghatározható kiváltó oka. Például a társas helyzetektől szorongó páciens esetében egy idegen kortárssal való kapcsolatfelvétel, vagy világos kiváltók nélkül jelentkezik a pánikroham. A pánikrohammal való foglalkozás jelentőségét többek között igen gyakori előfordulása adja. A népesség 28%-a tapasztal legalább egy pánikrohamot élete során. Jóval alacsonyabb a pánikzavar kialakulásának élettartam gyakorisága. Hazánkban ez olyan 4,5% körül van. Kutatásokból kiderült, hogy a hosszan fennálló pánikzavar gyakran depresszióval is együtt jár, és az is ismert, hogy a pánikzavar fennállása kismértékben növeli az öngyilkossági kockázatot. A kezelés során fontos szem előtt tartani a lehetséges társuló mentális és testi állapotokat. Ezek megfelelő kezelése is elengedhetetlen. És bármilyen pánikrohammal jelentkező állapot terápiája során kulcsfontosságú a páciens és a környezet tájékoztatása, mert ez csökkentheti a páciens szorongását saját állapotával vagy vélt testi betegségeivel kapcsolatban. A célzott kezelés felnőttkorban kognitív viselkedés terápia alapú pszichoterápiával történik, ami kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel. A gyermekek és serdülők esetében a kognitív viselkedés terápia az elsődlegesen alkalmazott kezelés. Ismert tény, hogy bármelyik kezelési mód egyedülálló alkalmazás esetén 45-65% között jelenik meg javulás, sok esetben azonban a pszichológiai segítség és a gyógyszeres kezelés kombinált alkalmazása okoz teljes felépülést. A pánikrohamoktól szenvedők az igazi csatákat saját magukban vívják, amikor mások számára teljesen hétköznapinak számító feladatokat sem mernek elvégezni. Újabb részszúléttől tartva elkerülnek bizonyos helyzeteket, de ha mégis elhatározzák magukat, addigra már annyit gondoltak a pánikrohamtól való félelemre, hogy már-már önbeteljesítő jóslatként jön is az illetőre szabott rosszullét. Az egészség nem a betegség hiányát jelenti, hanem a testi, lelki és szociális jólét állapotát. Éppen ezért, ha a páciens motivált és változtatni szeretne a fennálló állapoton, akkor szakember segítségét kérve a valódi gyógyulás is közel van, írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, szerinted mit tehet valaki, hogyha egy ilyen pánikrohamba kerül teljesen váratlanul? Szerinted mire lehet érdemes törekedni?
1: Ilyen esetben általában mindig megijedünk, hogy nem volt korábban az adott szituációban ilyen reakció, de most mégis van, és vajon ezt mi okozza, és hogy hogyan lehet esetleg ezen túllépni. Itt is érdemes egyébként az okokra visszavezetni ezt a fajta folyamatot, már csak azért is, mert hogy ahogy már korábbi műsorainkban is mondtam és említettem azt, hogy általában jó a tüneti kezelés, de mindenképpen meg kell találjuk az egésznek a gyökerét, hogy mégis miből adódhat az, hogy nem tudom, korábban egy ilyen szituációban én ezt nem éltem át, nem éreztem magam így. És ha megpróbálunk rájönni önmagunk segítségével, vagy amit szintén nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy a körülöttünk lévő barátokat, családunkat interjúvoljuk meg, meséljünk az adott szituációról, hogy mi történt velünk, ilyet még nem éltünk át, és próbáljunk meg az ő tanácsaikat megfogadni, illetve megnézni azt, hogy az alapján éppen hogyan fog ez változni. Na most, ha ez nem változik, akkor lehet tenni még egy próbát, de nem minden esetben hoz ez eredményt, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Abban az esetben, amikor rájövünk arra, és egy példán keresztül mondanám el igazából, ugye megvolt a covidos időszak, és hát nem mozdultunk ki a négy fal közül, nagyon keveset jártunk társaságba, igazából a szűk baráti kör és a család volt, ha éppen lehetett menni, és eltelt itt ez az egy-két év, és ahogy már úgy kezdett egy kicsit lazulni a szigor, úgy egyre több helyre bevásárolni eljártunk, és közösségbe is. És az első ilyen nagy bevásárlás pont ezt az időszakot követően olyan szintű pánikrohamot eredményezett bennem, hogy így megálltam az üzletnek a kellős közepén, és egyszerűen se jobbra, se balra nem tudtam mozdulni, mert csak azt láttam, hogy itt is ember, ott is ember, amott is ember, és jött egy ilyen nehéz légzéses, rossz érzéses pánikrohamom, és akkor megijedtem, hogy ilyen még nem volt. Tehát én akárhányszor korábban vásárolni mentem, nem éreztem ilyet. És itt gondolok én itt arra, hogy meg kell nézni, hogy mi okozza ezt, miből adódhat az adott pánikroham, ha korábban nem volt, és ugye nálam az volt, hogy bezártság volt egy-két éven keresztül, nem sűrűn jártunk nagy bevásárló központba, és emiatt alakult ki egy ilyen kvázi, hogyan lehet ezt orvosolni, minél többet elmenni, minél többször ott lenni, és megnézni azt, hogy ez egy eseti jellegű volt, vagy innentől kezdve már én minden egyes alkalommal, ahányszor egy hipermarketbe megyek, ezzel fogok találkozni. És hál' Istennek ez egy eseti jellegű volt, de azzal, hogy nem gondoltam rá, próbáltam nem tudomást venni arról, hogy ez meg fog történni ismételten, dolgoztam agyban azon, hogy ezt elkerüljem, és most a mai napig sem tapasztalok ilyet. Ez egy a sok közül, de én úgy gondolom, hogy hasonló hozzáállással lehet azért javítani, vagy segíteni azt, hogy ezeket elkerüljük.
0: Vagy akár segítséget is tud valaki kérni szakembertől, hogyha úgy érzi, hogy önmaga egyedül nem tud ezen felül emelkedni. Szóval arról beszéltünk, hogy mit lehet tenni pánikbetegség esetén, vagy pánikroham esetén. Most viszont majd egy utolsó, lezáró témát fogunk majd hozni hamarosan, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a Pszichoaktívban.

0: talán még megismersz.
1: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Pszichoaktívban, és arról beszélünk a következő témánk során, hogy mennyibe függ a saját boldogságunk attól a beidegződésünktől, amit a családi mintáinkból vagy a környezetünkből hozunk. Szóval, mi lehet az oka annak, teszi fel a kérdést a HVG Extra Pszichológia magazin, hogy valaki negatívan viszonyul önmagához és másokhoz, meg úgy általában a világhoz. Nos, szerintük ebben szerepet játszanak a traumák, a nevelési stílus, a téves információk a boldogságról és az alacsony önbecsülés vagy túlzott hasonlítgatás másokhoz. A traumák azok ismert, hogy ugye fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazás jelentősen befolyásolja az önértékelést, és azt is, ahogy másokhoz és általában a világhoz viszonyulunk. Aki megtapasztalta a traumát, kontrollálhatatlan emlékbetörések formájában újra és újra átélheti a negatív történéseket, ráadásul gyakran érez bűntudatot vagy szégyent a vele történt dolgok miatt. A másik a nevelési stílus. Ha például egy szülő lekicsinylően bánik a gyermekével, és azt bizonygatja, hogy az nem viszi majd semmire, vagy folyton hasonlítgatja, akkor a gyermek jó eséllyel negatív önképet alakít ki magáról. Sajnos a szülő vagy a szülők boldogtalansága önmagában is mintaként szolgálhat, és közvetíthet bizonyos hozzáállást az élethez. Tovább ront a képen, ha a szülő vagy a szülők valamilyen mentális betegségben vagy függőségtől szenvednek. Ezek szintén negatív hatással lehetnek a gyermek viszonyulásaira önmagához, másokhoz és a világhoz. A harmadik, amiről mind befolyásoló tényező lehet, téves információk a boldogságról. A legveszélyesebb tévhitek ebből a szempontból, ha tökéletes körülményekhez vagy nagy dolgokhoz kapcsoljuk a boldogságot. Mind a túlzó törekvés a boldogságra, mind pedig a félelem a boldogságtól gátolhatja a pozitív életszemlélet gyakorlását. Egyes családok a boldogságot veszélyesnek, hamisnak és romlónak tartják. A siker és az öröm megélését tilalmazzák. Ezekben a családokban csak a kemény munka, a sok lemondás és az iszadással elért teljesítmények keltik fel a többiek figyelmét, és nem szokás örömteli eseményekről, kellemes élményekről beszámolni. Az ehhez hasonló élettapasztalatok könnyen kialakíthatják azt a hiedelmet, hogyha jól érzem magam, megbántok vele másokat, és emiatt nem fognak szeretni. A negyedik, ugye az instabil önértékelés és a túlzott hasonlítgatás, ezek mind akadályozzák a boldogságot. Az önértékelés a szocializációs folyamat során formálódik. Ha a számunkra fontos személyektől feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban részesülünk, pozitív és stabil önértékelés alapozódik meg. Az instabil önértékelés pedig annak a következménye, hogy megtanultuk, a figyelemért és a szeretetért cserébe bizonyos elvárásoknak meg kell felelnünk. A közösségi média túlzó használata, amely egyre inkább megfigyelhető főként a fiatalabbak körében, szoros kapcsolatban áll az instabil önértékeléssel. Ha valaki túl sok időt és figyelmet szentel ezeknek a platformoknak, könnyen kialakíthatja azt a vélekedést, hogy másoknak tökéletes a külseje, a párkapcsolata és a családi élete, vagy szárnyal a karrierje és így tovább. Miközben ezeket az oldalakat böngészszük, könnyű elfeledkezni arról, hogy általában nem a rossz pillanatainkat, vagy a testi tökéletlenségeinket osztjuk meg másokkal, és a Photoshop szó szerint csodákra képes. Ugyanakkor a túlzó önimádat, a narcizmus is akadályozza a boldogságot, elsősorban azért, mert akadályozza a valódi szeretett pillanatok átélését. Ennek ugyanis az a feltétele, hogy a teljes figyelmünket a másik emberre fordítsuk, és pillanatnyilag az ő jóléte legyen a legfontosabb számunkra. A narcisztikus ember ehelyett erős énközpontúsága és csodálat iránti igénye miatt inkább uralni akarja a társas kapcsolatait. De a fő kérdés, hogy van-e lehetőségünk változtatni a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinken és elvárásainkon. Martin Seligman, amerikai pszichológus kutatásokkal igazolta, hogy az optimizmus tanulható. Az optimizmust alapvetően befolyásolja, hogy a sikereinket és a kudarcainkat általában hogyan értelmezzük. Ha nem ezt a mintát láttuk, az optimista értelmezés eleinte nagy erőfeszítéseket igényelhet, de később természetessé és automatikussá válhat. Az optimista személy hajlamos a sikereit belső, tehát úgynevezett rajtam múlt, módon értelmezni, stabil, tehát olyan erősségemen, amit tartósan birtoklok, és globális okokkal, miszerint ez az erősségem más helyzetben is az előnyömre lesz, míg a kudarcait általában külső, tehát nem rajtam múlt, instabil, tehát átmeneti körülményeken múlt, és speciális okokkal magyarázza, tehát azt mondja, hogy a kudarc az csak erre az adott helyzetre volt igaz. Tehát az optimista úgy gondolkodik, hogy bizonyára nem volt elég a munkakörhöz szükséges tudása, de örül, hogy részt vett az interjún, mert így tapasztalatot szerzett, mondja egy állásinterjú után, míg a pessimista ezzel szemben a saját kudarcos teljesítményével magyarázza a helyzetet, tehát azt mondja, hogy butaságokat válaszoltam, elfogadhatatlanul viselkedtem, és úgy érzi, egész személyében érte az elutasítást. Robi, itt te mennyire tudsz egyetérteni azzal, hogy bizony a boldogságunk az a környezetünk által nagyrészt befolyásolt, illetve a családi mintáink, traumáink által is meghatározott.
0: Hát igazából ez megint talán azt kell mondani, hogy ez szubjektív. Tehát, hogy a boldogság kinek mit jelent, és hogy mi által lehet azt elérni. Ez is egy folyamat szerintem, hogy én tudom, önismeret egyébként talán az egész, hogy én tudom, hogy én mitől leszek boldog, és akkor azt a boldogságomat megpróbálom elérni. Az lehet kis apró dolgoknak az összessége, de lehet egy egyszeri olyan nagy dolog, amitől én elég sokáig ezt a boldogság, ezt az elégedettség érzést tapasztalom meg. Tehát az, hogy boldogság és elégedettség, mint két fogalom, ez elég szorosan összefügg, mert ha én elégedett vagyok, akkor boldog vagyok. És ugye ezt a boldogságot megkaphatjuk egy-egy családtagtól is, a családból is jöhet ez a fajta dolog. Tehát lehetünk boldogok azért, mert hogy a családtagjainktól olyan dicséreteket, olyan viszonyt kapunk, ami az életünk során segít minket kizökkenteni abból a stresszből, amit át kell éljünk. Tehát vannak olyan közös családi programok, olyan egyszerűen csak a megértés, a megértettség az, ami igazából az elégedettséget tudja számunkra nyújtani. Tehát nagyon sok felől megkaphatjuk a boldogságot. Én azt mondom, hogy ha elégedettek vagyunk valamivel, és hogyha az nekünk jó, amit éppen átélünk és csinálunk, akkor ezt a boldogságérzetet, ezt mindenképpen meg tudjuk kapni. Hát az van, hogy elégedetlenek ne legyünk sose, tehát hogy semmi nem jó, semmi nem elég, semmi nem éppen jó, vagy csak az adott pillanatra jó, és akkor már az holnapra el van felejtve. Kicsit ebből próbáljunk megtöltekezni, hogy a jó dolgokat azt így felrakni a szekrény tetejére, és azért esetenként ránézni, hogy igen, ilyen is volt, és hogyan lehetne, mit kellene tegyek azért, hogy még ezt újra átéljem.
1: Arról beszéltünk, hogy a boldogságunkat milyen tényezők és körülmények határozzák meg leginkább, illetve mit tehetünk mi a saját boldogságunkért. Hamarosan a színes pszichológiai kutatási információk következnek itt a Pszichoaktívban, de addig szóljon egy jó zene és sláger a Balaton Rádió kínálatából.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban. A színes pszichológiai információk fognak következni a kutatások világából.
1: Mire jók a szerelmes dalok? Romantikus dalszövegeket elemezve Steve Taylor, a londoni King's College tanára arra a felismerésre jutott, hogy ezekről sokat tanulhatunk a szerelemről és annak valóságáról. Az evolúciós idegtudomány szerint a szerelembeesés nem más, mint egy évmilliók alatt kifejlődött ösztön, hogy egy adott partnerre összpontosítsunk, akivel elég ideig együtt maradunk ahhoz, hogy felneveljük az utódokat. Hogy a szerelem milyen lélegzetelállító is tud lenni, arról szól a Pointer Sisters I'm So Excited című dala, de a példákat vég nélkül sorolhatnánk. A szerelembeesés egyébként egy hirtelen kémiai robbanás az agyban, ami MRI-vel is kimutatható. A dopamin és a noradrenalin mindent elsöprően váltja ki az izgalmat, a szívdobogást és a verejtékező tenyereket. Ezzel egyidejűleg az agyalapi mirigyből oxitocin szabadul fel, ami elmélyíti az új szerelemhez való kötődés érzését. Persze, arról is születtek dalok, hogy a szerelem fáj, főleg szakítás után. A legújabb kutatások kimutatták, hogy ez az érzés nem áll messze a tényleges fizikai fájdalomtól sem.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Az okos telefonjainktól ne reméljünk többet. Emberi lényekként folyamatos keresésben vagyunk, társas életünk minden területén vágyjuk a jelentésteliséget. Látszólag a digitális készülékek közvetlen utat nyújtanak a médián keresztül a válaszok felkutatásához. Csalódnak azonban azok, akik az okostelefonjuktól és a közösségi médiától várják, hogy célt és értelmet találjanak az életükben. Derült ki a Sociological Perspectives című labban közzétett vizsgálatból. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a mobiltelefonokhoz kötődés kétélű fegyver. Az eszközök végtelen számú lehetőséget kínálnak a cél és értelem keresésre, ezzel egyfelől fokozzák a kétségbeesést és a frusztrációt, másfelől megoldást is ígérnek ugyanezen érzések csökkentésére. Így válik maga a keresés az egyetlen értelmes tevékenységgé, függőséget és értékzavart előidézve. Az eredmények egybecsengenek azokkal a kutatási előzményekkel, amelyek széles körben találtak kapcsolatot a digitális eszközök, a média használat, valamint a magányosság érzés, a depresszió, a boldogtalanság és egyéb negatív érzelmi állapotok között, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Azok után, hogy megosztottunk veletek pár pszichológiai érdekességet a tudományos kutatások világából, most ismételten a zenék felé vesszük az irányt itt a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A Pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
6: www.kaszanap.hu
7: Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
8: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
10: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzet és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
6: Időjárás.
10: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
11: Balaton Rádió.
9: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
12: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
11: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7. Balaton Rádió.
13: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívot halljátok. Szia Robi!
1: Szia Feri, sziasztok!
0: Itt vagyunk mindketten Erdős Robival, és én Szabó Ferenc leszek a mai adásban, és a háttérben pedig Keresztes Balázs szokott nekünk segíteni a technikai feladatok ellátásában és biztosításában, úgyhogy most itt az ideje, hogy elkezdjük az első témánkat, ami arról fog szólni, hogy hogyan tudja segíteni a traumatikus élményeinket, hogyha ha beszélünk róla.
1: Igen, igen, beszélni mindenképpen kell, és ugye mindig szoktuk azt hangsúlyozni, hogy a kommunikáció mennyiben segít minket abban, hogy egy kicsit előrébb jussunk az életben, úgyhogy szerintem mindenképpen fontos ezt a pár percet is meghallgatni nálunk, úgyhogy szerintem csapjunk is bele, hogy akkor meg tudjuk ezeket a hasznos titkokat, információkat.
0: Gyerekkori bántalmazás, partnerbántalmazás, nemi erőszak, politikai üldöztetés, háborús kínzás, az erőszakos események túlélői gyakran titkolják, ami velük történt. Élményeiket olyan rettenetesnek érzik, hogy szerintük már hangot sem szabad adni nekik, mert egyenesen kimondhatatlanok. A túlélő egyszerre él át szégyent és retteg a feltárás következményeitől, pedig éppen a titok kimondása képes megnyitni a kaput, hogy elinduljon az a folyamat, amely során visszanyerheti a másokhoz kapcsolódás érzését. Alapvető szükségletünk a valahová tartozás élménye. Ennek átélését nagyban támogatja, ha úgy érezzük, hogy a többi ember nem az álarcunkat látja, hanem teljes valóságában elfogad minket. Judith Herman, amerikai pszichiáter szerint a traumát elszenvedett túlélők esetében a gyógyulás alapját a biztonságos környezetben történő feltárás, az emlékezés és a gyász teremti meg. Ez vezethet el a visszakapcsolódáshoz a mindennapi életbe. Mivel a pszichés trauma környezetben történő feltárás, az emlékezés és a gyász teremti meg. Ez vezethet el a visszakapcsolódáshoz a mindennapi életbe. Mivel a pszichés trauma legmeghatározó

0: ismerjük a trauma történetét az elejétől a végéig, teljes részletességében és mélységében. Bár a történet elmondása elkerülhetetlenül mélységes fájdalmat és szenvedést okoz, hiszen elkezdjük megélni addig elfojtott fájdalmunkat és gyászunkat, megszabadít minket a trauma okozta rettegéstől és szégyentől. Ami kimondható és meghallgatható, már elviselhetőbb is. A titok kimondása után figyelmünk fokozottabban irányul majd az élet mindennapi dolgai felé, mivel a trauma már nem tölt be központi szerepet a gondolatainkban. James Bain Baker az 1970-es évek végén igazolta, hogy a megrázkódtatásokkal kapcsolatos önkifejező írás pozitívan befolyásolja az egészséget és a lelki jóllétet. Az amerikai szociálpszichológus kutatásaiban a fájdalmas élményeikről írók a kontrollcsoporthoz hasonlítva kevesebbet járnak orvoshoz, kevésbé depressziósok, és az iskolai vagy munkahelyi teljesítményüket nézve sikeresebbek az írás utáni hónapokban. Vajon mitől változnak meg a szenvedést okozó traumával kapcsolatos gondolataink, ha az érzelmeinket és élményeinket szavakba öntjük? Az egyik feltételezés szerint a katarzis miatt a szavakba öntés lehetővé teszi, hogy az érzelmek kimondásával és szabadjára engedésével leküzdjük a trauma okozta gátlásainkat. Egy másik feltételezés a nyelv rendkívüli struktúráltsága felől közelít. A szavakba foglalás arra sarkal minket, hogy oksági viszonyokban gondolkodjunk. Ez végső soron megadja azt az érzést, hogy kézben tudjuk tartani a dolgokat. Ha az élménynek struktúrája és jelentése van, sokkal kezelhetőbbnek és irányíthatóbbnak érződik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a trauma feltárása, kibeszélése, kiírása után kevésbé gyakran és kevésbé intenzíven gondolunk fájdalmas élményeinkre. A megosztás leveszi vállunkról az emlékeink súlyát, jelentős belső erőt adhat, lehetőséget teremthet, hogy felismerjük a bátorságunkat és merészségünket, hogy végül kimondtuk a kimondhatatlant. A titok kimondása az önmagunkkal megbékélés élményét hozhatja, megkönnyebbülünk, hiszen nincs többé rejtegetni valunk. Már nem kísért a traumatikus múlt, úgy érezhetjük, mi rendelkezünk saját magunk felett. Mindeközben fejlődik egészséges önszeretetünk, jobban toleráljuk a tévedéseinket, a gyengeségeinket, valamint felismerjük és intenzívebben örülünk a sikereinknek. Miután visszanyertük a képességet a kellő önbizalomra, megjelenik bennünk a vágy az emberi kapcsolatok elmélyítésére is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, ugye itt arról van szó, hogy a trauma, hogyha valaki egy idő után tud róla beszélni, vagy megosztani másokkal, vagy akár írásba foglalva meg tudja fogalmazni, már sokkal elviselhetőbb, és utána talán könnyebben tud kapcsolódni az emberekhez. Te mit gondolsz erről? Mi lehet emögött, hogy ez így nyilvánul meg a mindennapi életben?
1: Ugye nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokan vannak úgy, hogy azért a múltjukban vannak is sötét foltok, tehát vannak olyan események, amelyekről nem szívesen beszélgetünk, akár még a legjobb barátunknak sem mondjuk el, pont azért, hogy nehogy így egy ilyen leplet borítson az egész barátságra nézve, vagy igazából a viszonyokra nézve. És ugye nagyon sokszor ezt még egy párkapcsolat kezdetén sem fogjuk azonnal emlegetni, hogy velem ez történt, hanem ez szépen az idő során, amikor úgy érzi az ember, akkor kezd el róla beszélni, illetve hát ugye feltűnő lehet az, amikor egy-egy ilyen mélyponton, amikor úgy ezek a régmúltbeli események előjönnek, akkor a párunk vagy a barátunk észreveszi, hogy valami nem stimmel és hogy bántja a lelkünket. Ilyenkor törnek igazán, vagy törhetnek igazán felszínre. Az, hogy mi ennyire zárkózottak tudunk lenni, az igazából talán a külvilágtól való félelem. Az, hogy hogyan fognak reagálni ezek után ránk. Akarunk-e erről beszélni, akarjuk-e magunkat áldozatnak, vagy egy negatív személynek beskatujáztatni. Tehát szeretnénk-e azt, hogy minket sajnáljanak, vagy vagyunk annyira büszkék, hogy nem mondjuk el, csak azért, hogy ne legyünk lesajnálva emiatt. Még ha egyébként ez segítséget is nyújtana a másik fél részéről. Tehát mindenképpen abból

0: szempontból egy érdekes dolog és hétköznapi az egész, hogy szerintem az emberek 90%-ának van hasonló élménye. És hogy ezért beszélünk róla talán ritkábban, mert szeretnénk mind a párunknak, mind a barátainknak, mert ugye hát többnyire a családunk már tud ezekről a dolgokról, többnyire, vagy az esetek többségében, de hogy szeretnénk a pozitív oldalunkat mutatni, és szeretnénk azt megmutatni, hogy igen, mi velünk csak jó dolgok történtek. Tehát egy kicsit a külvilág számára egy sokkal pozitívabb, sokkal erőteljesebb emberként szeretnénk megjelenni, holott azért igen, az állarc mögött azért ott vagyunk mi, és ott vannak azok a szenvedéseink, azok a múltbeli fájdalmaink, amelyekkel igenis meg kellett küzdjünk az életünknek azon részében. Nagyon sokszor szoktuk hallani mindenhol, folyóiratokban olvassuk, vagy halljuk ugye a rádióban, vagy tévében bizonyos műsorokban, hogy nagyon jó a kommunikáció, és azt mindig használnunk el, mert hogyha kibeszéljük a fájdalmainkat, kibeszéljük a szenvedéseinket, kibeszéljük azokat a dolgokat, amik belőlünk jönnek, és a múltunkból jönnek, és fájó emlékeket hoznak, akkor az a kibeszélés, az nem is kell, hogy megvárjuk a reakciót rá, de az, hogy mi kimondtuk, az, hogy mi elmondtuk valakinek, azzal megkönnyebbül a lelkünk, és valahol ez olyan, mint a szó elszáll, és valóban, tehát ez is el tud szállni, mint ahogyan a gondolat is egy kicsit kevésbé lesz fájdalmas ezek után, hogy kibeszéltük magunkból, és nem őrlődünk rajta folyamatosan. Az, hogy erre mi lesz a reakció, azért itt zárójelesen...
1: Kockázatos lehet, ugye?
0: Igen, igen, illetve hát zárójelesen megjegyzem, hogy figyelnünk kell arra is, tehát beszéljük ki magunkból, mondjuk el, de válogassuk meg az erre alkalmas embert. Tehát amikor már ismerünk egy nagyon jó régi ismerősünket, ismerjük valamennyire, tudjuk róla, hogy mire, hogy reagál, és hogy vajon ő neki mi a múltja, és esetleg nem sértünk-e, nem szakítunk-e fel valami hasonlót az ő lelkében is, ami miatt ő is képes magába zuhanni. Tehát azért térképezzük fel a terepet jócskán, még mielőtt ebbe belevágunk, mindazonáltal, hogy igen, kibeszélni mindig jobb a dolgokat, mint sem, hogy magunkban tartani, mert hogy egyébként, ha magunkban tartjuk, akkor őrlődünk és őrlődünk, ami viszont stressz helyzetet okoz, ami viszont a fizikális és testi egészségünket fogja szép, lassan, fokozatosan, de leépíteni, és ezt mindenképpen érdemes elkerülni. Tehát itt azért emögött nagyon sok minden van, tehát könnyű azt mondani sokszor, hogy beszéljük ki magunkból, mondjuk ki magunkból, de azokat a szempontokat mindenképp figyelembe kell tartani, hogy kinek mondjuk el, mikor mondjuk el, és hogy milyen megoldásokat fogunk találni közösen, illetve hogy és akkor még egy szempont, hogy számítunk-e majd arra, hogy az illető, akinek ezt elmondjuk, esetleg visszaél az információval, vagy nem úgy reagál, ahogy mi szeretnénk, tehát arra is fel kell készüljünk, hogy akkor legyen egy A és B opció. A opció, amikor meghallgat, és hát sajnálom, és veled vagyok, és miben segíthetek, ez az egyik, talán ez a pozitívabb hangvételű, és akkor van a B opció, amikor esetlegesen még minket okol azért, hogy miért nem voltál sokkal felelősebb, miért kellett ezt eddig tartani, tehát ez egy negatív, és erre is valahogy reagálnunk kell. Úgyhogy nagyon sok minden van emögött, de ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, és mindenképpen érdemes arra ösztökölni magunkat, hogy kibeszéljük magunkból, akkor így mindezt összevetve szerintem így a lelkünk egy picit megnyugszik, és kevésbé fogunk gondolni a múlt ezen rossz árnyalatára.
1: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogyha a traumatikus élményünket megosztjuk másokkal, akkor annak mi lehet a módja, hogyan érdemes ezt kivitelezni, illetve hogy milyen hatása van ránk nézve. Hamarosan egy önismereti témával fogunk jönni, úgyhogy már készülünk is rá, úgyhogy várunk benneteket majd vissza a zene után.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Azon belül pedig a Pszichoaktívban most arról fogunk beszélni, hogy mi a sikerhez vezető út. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a születésnapi torta lehet, hogy szebb és finomabb idén a tavainál, és lehet, hogy soha nem lesz olyan tökéletes, mint a nagyé vagy a gurmé honlapé. Ám ha élveztük az elkészítés perceit, ha oda tettük magunkat hosszan és kitartóan, ha a piskótára és a krémre fókuszáltunk, és nem a közben érkező üzenetekre, vagy az épp lejáró mosásra, akkor megélhettük a mondás igazát, a siker maga az út, nem a cél. A célunkat nem multitaskinggal érhetjük el, hanem azzal, hogy egyidejűleg sokfélék vagyunk. Így képesek maradunk arra, hogy különböző, esetleg váratlan helyzetekhez is alkalmazkodjunk, és tehetségünket eltérő területeken is kamatoztathassuk. Szükség van arra is, hogy megtanuljuk figyelmen kívül hagyni a környezet pesszimista jelzéseit. Például azt, hogy válasz például valami egyszerűbbet, ez csak a profiknak megy kifejezés. Ha ugyanis válaszolunk, akkor a reakciónk is pesszimista lesz. Például ugye erre mondhatja valaki azt, hogy jó, tudod, csak megpróbálom, nyilván úgyse jön össze, valószínűleg majd le kell ugrani valami mélyhűtött cuccért. A pesszimista ellendruk épp azt blokkolja, ami a siker lényege, hogy élvezzük, amit csinálunk. Ez ugyanis már maga a siker, ami akkor valós, ha a választást önismeret előzi meg, és rájövünk, miben is vagyunk jók. Arra is szükség van, hogy megértsük, nincs ingyen ebéd. Így sült galamb sincs, semmit sem kapunk meg, csak új. Minden önálló sikerünkért keményen meg kell dolgoznunk, és bármit érünk is el, nem dőlhetünk hátra, jövőre is lesz ugyanis születésnap. Házépítés, balatonátúszás vagy feladat a munkahelyen, ahol mint minden folyamatnál ugyanaz a néhány dolog a siker kulcsa. Az utat, amely a sikerhez vezet, térképezzük fel, határozzuk meg a célokat és a részcélokat, és tagoljuk mérföldkövekkel, a megtett szakaszoknál pedig jutalmazzuk meg magunkat és társainkat. Nem mindegy az sem, hogyan mondjuk el sikereinket. Kerüljük azokat a mondatokat, amelyek így kezdődnek: sajnos eddig ezért nem tudtam, vagy hogy bár nekem nincs, vagy én csak, és helyette mesélhetünk úgy, hogy örülök, hogy, vagy büszke vagyok arra, hogy, vagy nagy munka volt, és sok idő. Szóval nem mindegy, hogy szavaink sikerkommunikációval, vagy kudarc kommunikációval mutatják be eredményeinket. Röviden, félig tele, vagy félig üresnek látják a poharat, pozitívan, vagy negatívan. A társas közeg szereti mérni a sikert, mégpedig az összehasonlíthatóság miatt. Mennyit keresünk? Milyen pozíciót töltünk be? Mekkora a hatalmunk? Milyen nagy a ránk bízott feladat? Hány emberünk van? Vagy van, aki, mikor azt mondhatjuk, hogy már 20 éve élnek boldog házasságban, 4 gyerekük van és mindegyik diplomás. Érdemes a viszonyítással óvatosnak lenni, és nem csak a vélt elvárások csapdája miatt, mindig lesz valaki, aki szebb, jobb, okosabb vagy gazdagabb nálunk. Ha netalántán okosak és gazdagok lennénk, akkor a fiatalabbakat irigyelhetjük, holott senki nem lehet mindenben sikeres, se a társadalmi mércék, se önön belső értékek alapján. Mert nem is a siker a cél, az út maga a cél. Ebben pedig legfontosabb partnerünk az idő. Ne akarjuk legyőzni, és azt se hagyjuk, hogy ő győzzön le bennünket azáltal, hogy szűkös jószággá válik az életünkben. Ami mögöttünk van, azzal már az áttekintésen túl nem nagyon tudunk foglalkozni, a múlt nem alakítható. A hídon viszont csak akkor menjünk át, ha odaérünk a folyóhoz. Ám akkor, abban a pillanatban, ha kell, lépjünk ki a komfortzónánkból. Ez teszi lehetővé a siker addig ismeretlen megközelítését. Miközben jó, ha ügyelünk határaink védelmére. A nem szócska használata bizony gyakran azzal jár, hogy olyan terheket ne lőcsöljenek ránk, amelyek saját céljaink, sikereink elérését gátolják. Nikola Tesla, horvát-szerb-amerikai feltaláló mérnök szerint semmi sem fogható ahhoz a lázas izgalomhoz, ami akkor tölti el a feltaláló szívét, amikor látja, hogy valamely agyszüleménye sikeresen megvalósul. Az innováció egyik titka az úgynevezett Lean szemlélet alapszabályában rejlik. Szánjunk minden nap néhány percet annak végiggondolására, mit és hogyan csinálhatnánk jobban. Ebben az értelemben korunk divatja az élethosszig tartó tanulás, már maga is siker. Jó, ha tudjuk, hogy nem lehetünk mindenben sikeresek. Hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy mások felhőtlen párkapcsolatban élnek, harmonikus viszonyban idős szüleikkel, a gyermekeiket megfelelően nevelik, a jövedelmük lehetővé teszik a színvonalas életmódot, műveltek és kisportoltak. Az ember társas lény sikere is társas produktum. Henry Ford, amerikai üzletember, az autóipar ikonikus alakja így határozta meg a jelenséget. Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás. Ha összefogunk, az a siker. Az összefogáshoz megbízhatónak kell lenni, törődőnek, odafigyelőnek és tudni, hogy minden elért változás siker. Nagyon úgy néz ki, hogy jó, hogyha valamikor sikerrel tudjuk kinyilvánítani, hogy elértük ezt, megszereztük azt, meg azt. De Robi, te hogy látod, hogy maga az út azért ez egy hosszú folyamat. Hogyan lehet ezt meglátni akkor, amikor valaki benne van az útban, szembesül a nehézségekkel? Szóval mi az, ami a sikert tényleg kicsit kézzelfoghatóbbá teszi az ember számára szerinted?
1: Magát a sikert egyébként mi magunknak határozzuk meg, hogy mi az, ami a sikert jelenti számunkra. Tehát igazából nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy általános kifejezés, és nem tudunk mögé tenni semmit egyébként, hogyha mi ezt nem tesszük mögé előzetesen. Tehát igazából mi magunknak határozzuk meg azt a célt, azt az elérendő célt, amit hogyha elérünk, akkor az siker. Tehát igazából a cél kiírás és a célok megtervezése az, ahová én el szeretnék jutni, az már csak, hogy azt megteljesítettem, vagy azt, hogy azt teljesítettem, akkor én sikeres vagyok. Tehát sikeres vagyok az életben, hogyha én fiatal koromban, amikor én betöltöttem a 18. életévemet, azt gondoltam, hogy én szeretnék egy magabiztos, vagy egy biztos munkahelyet, én szeretnék a pénzügyi szférában dolgozni, én szeretném, ha lenne majd egy lakásom, és szeretnék majd idővel egy autót is. És ha én ezeket elértem 10-15 éven belül, akkor azt mondom, hogy oké, siker, mert ez megvan. Tehát igazából a siker én a célkiírásod, a célok megvalósításához társítanám, és lehet az egyébként sikeres egy ember, hogyha több ilyen célt el tud érni az életében. De nem kellene ilyen nagy távlatú dolgok, tehát nem kell nagy távlatokba gondolkodni semmiképpen. Tehát gondoljunk arra, hogy az is siker, ha én munkát szeretnék váltani, és beadtam az önéletrajzomat. Mert tudom azt, hogy mennyire nehéz arra magamat rávennem, hogy én most akkor leüljek, megnézem az önéletrajzomat, átolvassam, kiegészítsem, aktualizáljam, és erre időt fordítsak. És utána még ráadásul elkezdjek munkát keresni, és ezt be is nyújtsam. Na de hogyha ezeket így eltervezem, és megvannak azok a fázisok, amit így pipa, pipa, pipa, pipa, akkor a végén eljutok oda, hogy oké, sikeres volt ez a folyamat, mert hogy én benyújtottam az önéletrajzomat, és aktualizáltam, megoldottam. Tehát ez egy sokkal rövidebb időtartamot vesz igénybe, mint mondjuk, amit az előbb mondtam, hogy egy életem felét megterveztem már előre, és lehet, hogy lassabban 10-15 év kell, hogy kimondjam azt, hogy na most ez sikeres volt, ez a projekt. Úgyhogy én a sikert ennek könyvelném be, és az, hogy ugye vannak a sikerhez vezető út, a célok megvalósulásához vezető úton, azért göröngyök jócskám. Tehát azokra mindig úgy kell tekintsünk, hogy azok akadályok, ugye erre mindig a gátfutást tudnám a leginkább mondani, hogy azért ott is, de az is egy sport, ugye, tudatosan van felépítve maga a pálya, mert hogy vannak bizonyos szakaszokon ilyen akadályok, amiket át kell ugrani. De ha megy a gátfutó, és megáll az akadály előtt, akkor vége a versenynek. Tehát ha nem halad tovább, és nem ugorja át, akkor vége a versenynek. egy helyből átugrani azokat az akadályokat nem lehet. Tehát az, hogy én most futok, és akkor megállok, és úgy ugrom át, az nem fog menni. Tehát az életben is így megy, hogy megyek az életem során, jön egy akadály, nem fogok előtte megállni, és nézni, hogy ó, de szép magas. Hanem nekifutásból, lendületből, tehát élek, és lendületből, ahogy látom előre, hogy ott az akadály, már keresem a megoldásokat, már keresem azt, hogy hogyan fogom tudni átugrani, már keresem a kapcsolataimat, hogy kik fognak segíteni esetleg egy dobbantót rakni az akadály elé, amin keresztül én sokkal könnyebben át fogom tudni ugrani az adott akadályt. Tehát keresem a kapcsolatokat, a barátokat, önmagamat, azért, hogy már az előttem lévő akadályokat át tudjam ugrani, és el tudjak érni a célig. Talán ehhez tudnám hasonlítani a sikert, a célok megvalósítását. Úgyhogy mindenkinek legyen, vagy hát ha ti hallgatók is jónak találjátok ezt a hasonlatot, akkor építsetek ki magatoknak egy ilyen gátfutó pályát, és ezt erre mindig úgy tekintsetek, hogy ha szükséges a dobbantó, akkor a körülöttetek élő emberekkel vegyétek fel a kapcsolatot, és próbáljátok meg őket idézőjelesen felhasználni arra, hogy ezeket az akadályokat az ő segítségükkel át tudjátok ugrani.
0: Arról beszéltünk, hogy hogyan érhetjük el a sikereinket, illetve mi is maga a siker. Most pedig zenével fogjuk folytatni a Pszichológiai Magazin műsorunkat.
2: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
3: Hogy miért?
2: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban. A következő információ és téma, amit fel fogunk dolgozni, az a munkaerőpiaci különbségekről fog szólni. Arról, hogy negyed évszázada még a férfiak vezettek az iskolázottságban, most viszont már sok éve a nők jeleskednek a felsőfokú végzettség elérésében. De ők állnak jobban a középfokú végzettséget tekintve is. Szorgalomban, tehetségben, nyelvtudásban sincsenek hátrányban. Hogyan lehetséges mégis, hogy ilyen előnyös kiindulási feltételek mellett ők maradnak le a munka világában, és a munkaerőpiacon kapott, illetve szerzett hátrányukat gyakorlatilag nyugdíjig nem tudják behozni. Az első pillanatban látszólag azonos esélyek már gyermekkorban különbözőek, ha a lányok és fiúk által elsajátítandó nemi szerepeket és személyiségjegyeket megvizsgáljuk. Milyen tulajdonságok szükségesek a munka világában a karrierhez? Ki lesz manapság sikeres? Legtöbbször előnyben van az erőteljes versenyző, szellemű, határozott és magabiztos személyiség. Néha pedig akár kifejezetten agresszívnak is kell lennie annak, aki a nagy versenyben ki akar tűnni. Márpedig a lányokba mindennek az ellenkezőjét súlykolják, kezdetektől fogva. Legyenek kedvesek, alkalmazkodók, engedjenek másokat is szóhoz jutni, ne kockáztassanak túl sokat, ne tolakodjanak, pláne ne legyenek erőszakosak. A nőkre sokszor jellemző szerénység és bizonytalanság, a maximális megfelelni akarás mutatkozik meg a gyógyszeripari és orvoslátogató pályázókat közvetítő portál által készített kutatásban is, ahol a nők álláskeresési viselkedését hasonlították össze a férfiakéval. A nők csak akkor adják be a pályázatokat egy álláshirdetésre, ha 100%-ban megfelelnek a kritériumoknak. A férfiak már 60%-os egyezés esetén is megpályázzák a pozíciót. Így már rögtön az álláskeresés szakaszában több lehetőséghez jutnak a kockáztatási hajlandóságuk, és a néha talán túlzott magabiztosságuk révén, és ez a különbség a későbbi években a tényleges munkavégzés során sem változik. A hazai hagyományos családmodell sem segíti a nők egyenlő esélyeit a munkaerőpiacon. A kenyérkereső, családját eltartó férfi és az otthon rendjéért, békéért felelős nő ideája még mindig mélyen él a köztudatban. Így a karrierista nő inkább számít szitokszónak, mint semleges vagy pozitív jelzőnek. Ellenben a szép karriert befutó férfit ünnepeljük, dicsérjük. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a házi munkából is jóval nagyobb részt vállal az amúgy fizetett munkát is végző nő, akkor nem csoda, hogy az előmenetelére nem marad elég ideje. A gyermekvállalás tovább növeli az esélyegyenlőtlenséget. Bár férfi és nő együtt vállalja azt a bizonyos gyereket, paradox módon az anya karrierjére, munkaerőpiaci értékére hátrányos hatással van, míg az apáira előnyösen. A férfi innentől kezdve családfenntartó lesz, megbízható munkaerő, akit a munkáltatója értékel, hiszen nagy valószínűséggel jól fog dolgozni. A család anyagi biztonsága érdekében nem ugrál állásról állásra, nem kockáztat. A nő ezzel szemben évekre kiesik a munkából, már a várandóság alatt sem bíznak rá komolyabb feladatokat, nem léptetik elő, sőt néha fel sem veszik az adott munkakörre, mert szülőkorban van. Így kockázatnak számít a munkáltató számára. És ha vissza is tud térni a korábbi munkáltatójához az otthon töltött évek után, sokszor alacsonyabb pozícióba veszik csak vissza, és gyakran az időközben másoknak adott béremelést sem kapja meg, bár ezt a törvény egyértelműen előírja. Mivel a gyermekkel kapcsolatos teendők jó része a nőkre hárul, és ez jellemzően így marad a harmadik életév után is, amikor az anya visszatér a fizetés nélküli szabadságáról a munka világába, nem számít rá a munkáltatója teljes értékű dolgozóként, hiszen véleménye szerint sokat fog hiányozni, megbízhatatlanul teljesít. Ez a hatás pedig csak emelkedik a gyermekek számának növekedésével. Míg a 25 és 49 éves, egy illetve két gyermekes nők 73%-a dolgozott 2017-ben, a három vagy több gyermeket nevelő nőknek csak a 48%-a volt jelen aktívan a munkavilágában. Egy ország munkaerőpiacát, annak folyamatait, mechanizmusait az ottani törvények, jogszabályok nagy mértékben alakítják, ezekről pedig a törvényhozók döntenek. Joggal merül fel tehát a kérdés, hogy miért nem születnek a nők érdekeit jobban figyelembe vevő szabályozások. Az egyik lehetséges válasz lehet az, hogy a magyar parlamentben igen alacsony a nők aránya a politikusok között. Így nem csoda, hogy a teljes népesség több mint felét számláló nők érdekeit nem képviselik megfelelő módon. Részben azért, mert a hagyományosan nőinek mondott szakmák alul fizetettek, részben pedig azért, mert a fenti tényezők miatt ugyanabban a munkakörben a nők rendszerint kisebb fizetéssel számolhatnak, mint a férfiak, azaz jól számszörösíthető a nemek közötti különbség. Egyes kutatások szerint a nők átlagosan évi 2 hónapot ingyen dolgoznak, akkora a különbség a nemek között. Bár vannak előremutató kutatások, hiszen a PricewaterhouseCoopers egyik felmérése szerint, ha a bérkülönbségek a múltbeli trend szerint fognak alakulni a jövőben is, akkor Magyarországon 2102-ben érjük el az egyenjogúságot a béreknél. Tehát ükonokáink talán már nem fognak találkozni ezzel a problémával, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Több vetülete is van ennek a dolognak, Robi. Ugye az egyik az, ami felvetül, hogy az, hogy ugyanabban a szakmában, ugyanabban a pozícióban kevesebbet keres egy nő vagy férfi, ez mennyire elfogadható, ezt mennyire kellene szabályozni, ez lenne az egyik kérdésem. A másik viszont ennél is tovább megy, hogy akár ilyen úgynevezett kvóták bevezetése, hogy akkor a politikában is, nem tudom, a parlamenti képviselők 50%-ának nőnek kell lennie, hogy ezzel a részével is, ha megvizsgáljuk, hogy ott mit gondolsz, vagy az már esetleg egy kicsit túlmegy a normálisan elfogadhatón. Te mit gondolsz erről a témáról?
1: Ez egy nagyon-nagyon tág témakör, és nagyon sok mindenről lehetne beszélni ezen belül. Én egyszerűen csodálkozom, és azon csodálkozom, hogy miért van még mindig erről szó, hogy nem egyenjogúan tekintünk, hiszen mind a nőkre és mind a férfiakra, hiszen emberek vagyunk mind a ketten, mind a két nem ember, az emberi fajhoz tartozik, és ezért nem nagyon tudom én ezt értelmezni, ezt a fajta különbségtevést. Az, hogy a parlamentben most kevesebb a nő, igazából talán ez is egyfajta oka annak, hogy ugye ez a szépen, mint a piramis rendszer, ugye az alsóbb rétegeken ez is a munkahelyeken előfordul, és hasonlóképpen működik, viszont nem törvényszerű, tehát hogy nem feltétlenül kell attól kevesebb női munkaerőt alkalmazni egy cégnek, mert hogy nem tudom, a parlamentben kevesebb nő ül, persze, az érdekvédelem az nagyon csorvul ebben az esetben, de semmiképpen, tehát ugyanúgy egy férfi képviselő is tud a nők érdekében és a nők szemszögéből dönteni, hogy mintha egy nő lenne. Tehát igazából itt kicsit úgy érzem, hogy így a fajon, emberi fajon belül is két külön csoport, és ez így is van, két külön csoport van, a férfi és a női nem, de semmiképpen sem kell, hogy ez a két csoport egymásnak szegüljön, hogy nekem mindenkinek meg kell védeni a saját jogait, holott egyenjogúak vagyunk, és hát pont az, hogy egy házasságban, egy párkapcsolatban ez a két nem összetalálkozik, és így fog tudni élni, és így fog gyarapodni az emberiség. És akkor itt jön a következő rész, hogy nem gondolnám, hogy mesterségesen kellene ezt megoldani kvótákkal, hanem egyszerűen természetre kell hagyatkozni. Ha valaki képviselő szeretne lenni, és hölgy, akkor jelentkezzen, és legyen egy olyan programja, amivel fel tud lépni, és legyenek elképzelései, amivel ki tud tartani az állampolgárok mellett. És emellett még annyit mondanék, hogy a férfi képviselők pedig tartsák tiszteletbe és kezeljék egyenjogúan a női képviselőknek, a bejutott női képviselőknek az érdekeit. Attól, hogy a választási kampány, ugye sokszor tudjuk, hogy erős szokott lenni, ha éppen egy férfi képviselőnek női ellenfele van, akkor azt a kampány során nem illik hangoztatni, hogy nőként nem fogja tudni képviselni annyira az állampolgárok védelmét, mint ő férfiként. Tehát én ezt a különbségtevést semmiképpen, ezt a megkülönböztetést semmiképpen sem tartom helyesnek. És így a mindennapi életünk során sem tartom helyesnek azt, hogy akár bérben, akár bármilyen döntés szempontjából csorbuljanak a nőknek a jogai. Mindenképpen meg kell találni az egyensúlyt, és én nagyon bízom benne, hogy nem 2102-re, hanem rövid időn belül ez meg fog oldódni, hiszen ugyanúgy a női társadalom is megérdemli azt a figyelmet, megérdemli azokat a jó dolgokat, azokat a plusz dolgokat, azt a megbecsülést, mint a férfi társadalom. Hozzátéve azt, hogy azért nagyon sokat tesznek értünk férfiakért, mind a gyermeknevelés kapcsán, mind az odafigyelés és az egyéb pozitívumok kapcsán, úgyhogy szerintem mindenképpen az egyenjogúság kell, hogy legyen itt a fő címszó.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a munkaerőpiacon azért általánosságban véve még ma is kimondható, hogy a nők hátrányban vannak, akár fizetésben, akár elhelyezkedési lehetőségeket nézve. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat a következő megszólalásig.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Pszichoaktív műsorunkban, amelyet most hallotok, most egy pszichológiai érdekességet fogunk ismertetni veletek.
1: Az őszinteségért akár hazudunk is. Sokakat erősen foglalkoztat, hogy mások mit gondolnak róluk, tartanak a megítéléstől. Túl szép, hogy igaz legyen helyzetekben, az őszinteség látszatáért pedig még hazudni, sőt fizetni is hajlandók vagyunk. Erről olvashattunk az Amerikai Pszichológiai Társaság tanulmányában, a Journal of Experimental Psychology General című kiadványban. A kísérletsorozat egyik részében például izraeli ügyvédeknek kellett elképzelniük azt a helyzetet, hogy a 60-90 munkaórára becsült feladatot 90 óra alatt végezték el, a megbízó azonban nem látta a tényleges időbefektetésüket. Hány munkaórát számláznának ki neki? Erre a kérdésre kellett válaszolniuk. Egy másik vizsgálatban amerikai egyetemisták játszhattak online játékokkal, majd a kísérletvezetőnek kellett beszámolniuk az elért pontjaikról, amikért arányos pénzjutalmat is kaptak. Itt a kísérleti csoport tagjai abban a hiszemben voltak, hogy a teljesítményükért maximális pontot kaptak, valójában a számítógép manipulálta az eredményeiket tökéletesre. A pénzjutalom szempontjából másoknak gyanúsnak tűnhető, ideális helyzet arra ösztönözte a személyek egy részét, akár a 24%-ukat, hogy saját kárukra, a jutalmukat csökkentve, de hazudjanak, hogy ne tűnjenek hazuknak. Ezért kevesebb óraszámról, alacsonyabb pontszámokról nyilatkoztak. Írja a HVG Extra Pszichológia című magazin.
0: Eme pszichológiai színes hír után ismételten nem más jön, mint a legjobb zenék közül valamelyik. Itt a Pszichoaktívban.
2: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
3: Hogy miért?
2: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkószerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzet és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalogátkelő helyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
2: Időjárás.
3: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: hétköznapokon legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829.000 forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779.000 forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740.000 és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800.000 forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385.000 forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607.000 forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725.000 forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821.000 forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton Magyaród és Sarud is, ahol 222.000, illetve 255.000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlöletbűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlöletbűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk, azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben az FM 88 éten.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkószerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzet és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalogó átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
1: Időjárás.
2: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi észak-keleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számon

Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, ha bár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég

20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoro után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balaton-Csicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templom rom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balaton-Csicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu. Most pedig ismét zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/BalatonRádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Balaton Rádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le. Míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnögi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
1: Időjárás.
2: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

maratoni balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok Klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni, és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökkévalók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberre lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni. I want you to-

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e, vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik. Most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

napsütésben gazdag szép napot kívánok. A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő, tőzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Keves, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Keves. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Délkorai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szívegészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végiggondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban, egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: in capital letters.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
2: Időjárás.
3: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
4: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 percen keresztül.
4: Reklám nélkül.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktusmenedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát a vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket, ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövénykertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetre állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartja és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Ezek voltak a javasolt és esetleg nem annyira ismert kiránduló helyek, amiket ajánlunk nektek a Balatonnál. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mind közül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta, legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés sláger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 000 embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 000 embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
1: Időjárás.
2: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül.
0: Reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: hosszabbnak.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Számolod?

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magas a pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben, de a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített terep. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív, ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros hallucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tagjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzó fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Maratoni Balatoni című műsorszámunk volt. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, most megköszönöm a figyelmet és további kellemes rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalommegosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kis buszvezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kis busz ellenőrzésekor.
2: Időjárás.
3: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te azt szereted, ha rend van körülötted, vagy pedig átlátod a káoszt is?
2: Értem, mire gondolsz, de az az igazság, hogy valahol egy kicsit mind a kettő igaz rám.
1: Kalapács József, előadó művész.
2: Viszonylag kaotikus körülöttem minden, most egy kicsit sok minden van körülöttem.
1: De lehet, hogy ha tavaly kérdezlek meg, akkor tavaly is egyébként sok
2: minden? Még tavaly is sok volt, meg most az elmúlt években sok volt egy kicsit. Alapvetően szeretem a rendet, nem csak így a hétköznapokban, hanem szeretem a lakásban, szeretem körülöttem a rendet, de nem vagyok egy nagy rendmániás. Tehát, hogy is mondjam, ha arrébb rakok egy bútort és meglátok egy kis koszt, akkor nem tudom ott hagyni. Azt azonnal összesöprögetem, de nem fogom összerakni az egész lakást, hogy mindent rendben rakjak.
1: Tehát, ha például arrébb toltad, de van egy olyan rész, ami nem került elő a bútor alól, vélhetőleg az ott is van pol.
3: Az maradt.
2: Az úgy marad. Tehát, hogy ez nem, meg mondjuk nekem vannak azért olyan barátaim, akiknél olyan szintű rendetlenséget tapasztalok, hogy azt a káoszt már én se tudnám átlátni.
1: Embert barátjáról lehet megismerni.
2: De közben azt is tudom, hogy ezeknél a barátaimnál nem szabad arrébb rakni egy semmit sem, mert abban a pillanatban soha többé nem fog előkerülni, amit arrébb teszek, tehát hogy még véletlenül sem. Viszont nagyon jól tudok nevetni a rendmániásokon, már akik ilyen nagyon agilisan rendmániások, és nem pejoratívan, hanem tényleg jól tudok rajta szórakozni, és egyébként én azt szeretem, hogyha rendet raknak körülöttem.
1: Mások.
2: Mások, igen, viszont azt szeretem, hogyha bizonyos dolgok, abban szinte rögeszmés vagyok, hogy bizonyos dolgokat csak egy bizonyos helyen tudok elképzelni, tehát most akár ez legyen egy golyostó, az mindig legyen a kezem ügyében, és hogyha onnan elkerül, ahova mindig rakom, ott lehet 50 darab is, de az, hogy egy se, attól szinte kattan tudok lenni. Tehát,
1: hogy... És egyébként néha, nem tudom, de tapasztalansz-e olyat, hogy néha, hogyha 1-2 méterrel odébb kerül, akkor már mi nem találjuk meg valahogy, a férfi szem nem találja.
2: De ez mindenre igaz.
1: Ugye?
2: Tehát, hogyha én megbeszélek valakivel egy találkozót,
1: valahova,
2: és egy bizonyos helyen, ha 20 méterrel arrébb áll, meg én észre nem fogom venni.
1: Ismerős a dolog.
2: Vagy ha nem beszélem meg vele, hogy találkozunk, akkor én simán elmegyek mellette az utcán, és nem azért, mert nem ismerem meg, vagy valami eszembe se jut, hogy ő ott lehetne, ezért én nem is keresem a tekintetemmel, és amúgy meg bamba vagyok, tehát tök nem veszek észre embereket.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Milyen érdekes, mondtad, hogy egy barátnál mondjuk rendetlenség van, de neki tulajdonképpen az lehet, hogy egy rend.
2: Egyfajta rend, igen.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Na például az autóban szerintem külső szemlélő szemében nézve nálam iszonyatos kupi van. Viszont mindennek nagyon megvan a funkciója, tehát hogy bármit elő tudok venni, amire szükségem van. Ráadásul ugyanilyenek a táskáim, tehát hogy amivel elmegyek otthonról, utazok, ugye sűrűn vagyok úton, ezért úgy van, hogyha mondjuk valamikor egyszer egy úton kiderül, hogy valami hiányzik, ez már nagyon rég volt, amikor először az volt, hogy mondjuk fekete cérna és tű hiányzott, mert hogy hirtelen kellett volna, akkor az bekerült, és azonnantól ott lakik. Tehát most is van a nálam levő táskában már egy egész varoda. Tehát, hogy de ez bármi. Tehát, hogy ha olyan valami előfordult véletlenül, hogy mit tudom én, mondjuk, mert ugye én nem annyira szoktam sminklemosót használni. De,
1: az is van.
2: De igen, mert hogy előfordult, hogy mondjuk művésznőket vittem, akiknek viszont jó lett volna legalább egy sminklemosó kendő, és nem volt a kocsiban, na akkor jó, onnantól fogva bekerült a kocsiba az is, tehát hogy legyen minden, tehát minden van.
1: Lehet, hogy tulajdonképpen akkor pár dolgot kérdezek, mondjuk ha valamibe bele kellene tölteni vizet, valami flakon, palack van?
2: Persze, hogy. Sőt olyan szagyrom is van, amiben ha beleöntöd a vizet, nem folyik ki az alján.
1: Kellene most hirtelen egy törülköző a kocsiból, ki tudnám?
2: Van.
1: Meg kellene varnunk itt most valamit, tudnám? Tűt és
2: szemet. Több színben.
1: Akkor papír kellene, mert megírni egy pár dolgot, meg valami írószerszám van.
2: Persze.
1: Jó, igazából bármilyen hangszerre lenne most szükség, hogy egy picit tudjunk zenét. Nincs semmi hangszer, nincs magánál zenész. Tényleg nincs, tehát legalább
2: az nincs benne, viszont az nagyon sokszor van, hogyha ilyen kisebb rendezvényre megyek, ahol ugye helyileg biztosítanak felszerelést, ének, stb.
1: Kábelek van?
2: Mindent rakok be, hogyha véletlenül valami hiányzik, akkor ne hiányozzon, tehát hogy mindig van nálam egy-két plusz mikrofon, egy-két plusz, és egyébként jellemzően sokszor van nálam, de hát azt nem tudom, azért ezek nagyobb helyet foglalnak az ilyen zenei berendezések, úgyhogy azt időnként kirakom. De nagyon sokszor van a kocsiban nálam ilyen is.
1: Kellene egy csillagcsavar húzó, van nálad?
2: Az egész szerszámkészlet van. Okay.
1: Szigetelő szallaggal valamit itt meg kellene ragasztani.
2: Meg tudnánk.
1: Tulajdonképpen egy nem is tudom, egy zoknira lenne most szükségünk, mert beázott a cipőm.
2: Talán nincs.
1: Nincs nálad egy...
2: De szokott előfordulni, hogyha az a táskám lenne, amelyikben vannak ilyen alkatrészek.
1: Vagy valami plusz ruha, egy póló, mert megáztam.
2: Ilyenek előfordulnak, igen.
1: Van nálad van egy bármilyen ruhadarab.
2: Sőt, esőkabát, esernyő. Én nem is tudom, hogy valaha életemben használtam esernyőt, de van a kocsiban.
1: És hát rend, az pedig...
2: Az nincs benne, mert ugye az képtelenség, amikor ennyi minden van. Tehát, hogy az biztos, hogy van téli kabát is a kocsimban, meg eső kabát is. Tehát, hogy...
1: Most indokolt, mert tél van még tulajdonképpen, vagy hát már végül is tavasz van.
2: Igen, de már nem nagyon használja az ember, tehát meg főleg én kocsiban jövök, megyek, tehát hogy az nagyon ritka, hogy én nekem. Az azért van egyébként, mert mi van, hogyha hál' Istennek sosem romlik el, legalábbis amikor, de mi van, ha lerobban, és én ott állok két város között félúton, és...
1: Kell egy kabát.
2: Akkor kell egy kabát.
1: Igen.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mások rendetlenségét, akkor összességében lehet, hogy jól viselem.
2: Én jól tolerálom egyébként mások rendetlenségét.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Azt nehezebben tolerálom, hogyha az én rendemet megbontja valaki.
1: Megbontja. A háztartáson belül valaki mondjuk el.
2: Igen, vagy a kocsimban akár. A kocsiban. Hová lett a cipőpucolóban, azt nem kérdezted, az is van.
1: Az is van, mondjuk a szeretteid közül valaki azt mondja, hogy rendet raktam már a kocsiban, biztos örülsz neki, olyan nagy volt a felfordulás, nem baj, ugye?
2: De egyébként nagy ritkán, de tényleg ritkán szoktam olyat csinálni, mindent összepakolok egy szatyorba.
1: És aztán?
2: És akkor ugye történik az a nagy takarítás, ami egyébként azért időnként ráfér egy autóra. Tehát, hogy belülről is nem csak kívül mossuk le, hanem belülről is minden át van takarítva, mosogatva, kenegetve, stb. És akkor utána az hatyorból úgy kerülnek ki, hogy akkor vannak dolgok, amik kiselejteződnek, hogy na, ez biztos, hogy sosem kell, mert egyszer, de ez már nem fog kelleni, akkor azok nem maradnak benn, és akkor viszonylag relatív rendben vannak ezek így elhelyezve. Mindennek van, megvan a helye, hogy melyik az oldal zsebben, melyik a középsőbben, ugye nekem vannak ilyen plusz zsebek is, hogy ez a sok hülyeség elférjen. Tehát, hogy vannak ilyen külföldről vásárolható mindenféle
1: zsebek,
2: plusz zsebek. Úgyhogy
1: ez egy személyi autó egyébként?
2: Ez egy személyi autó.
1: Nem semmi, és ennyi minden befér.
2: Hát ez egy nagyon nagy személyi autó. Ez egy hosszú, nagy darab személyi autó.
1: Gondolatokban a rend, fejben a rend, az megvan?
2: Az igény lenne rá. Valamikor nagyon kusza, akkor valamikor nagyon pingpongoznak, és akkor muszáj egy kicsikét így kiürítenem magam, és akkor céltudatosabbá tenni a gondolataimat, és akkor fölállítok ilyen sorrendeket. Általában akkor sikerül jobban, amikor jegyzetelem, hogy mik a napi teendőim. Úgyhogy mostában egyre sűrűbben rá vagyok szokva arra, hogy betervezem a napjaimat, hogy legalább a napjaimat. Nem tudok egy hétre előre tervezni, de mondjuk előző este megnézem, hogy mik a holnapi teendőim, és akkor a legfontosabb dolgokat azt le is írom.
1: Így csinálsz rendet fejben?
2: Igen, ez egyébként az alkalmas arra, hogy fejben rendet rakjak.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kis buszvezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kis busz ellenőrzésekor.
0: Időjárás.
1: Ma tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Resch Hajni, előadó művész.
2: Szeretem a rendet, de ha őszinte szeretnék lenni, már pedig miért is ne lennék veled őszinte, akkor sokszor van az, hogy egy kis káoszt teremtek magam körül.
1: Kis.
2: Amit én amúgy átlátok, tehát gyönyörűen átlátok. Én azt mondom, hogy kicsit ez is kell, és az is kell. És hogyha elmondhatok egy nagyon kis rövid történetet, én nagyon rendmániás voltam, mániákusam. Nekem pedáns rend és tisztaság legyen otthon. És már éreztem, hogy ez nem normális dolog. És közben elindult egy érzés, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy kis kutyát otthonra. És mert a társasházban lakik az ember, nem lehet neki nagy kutyája. Így van egy 1,90 kg dekás extra mini yorkim, ami úgy gondolom, hogy egy lakásból teljesen kompatibilis méreteket ölt. És ahogy ő belépett az életembe, ez hál' Istennek oldódott. Hiszen ugye a szoba tisztaságra való nevelés, nem tudom, neked van kis állatod?
1: Nincs, nem is engedném be a lakásba. A rend miatt.
2: A rend, ugye?
1: Szóval a szoba tisztasága ugrott akkor a kutya érkezésére.
2: Ajánlom. Én eleve úgy próbáltam választani kiskutyát, hogy neki ne hújjon a szőre. Hiszen a yorkiknak szinte hajuk van. Tehát, hogy ez nagyon jó, mert nem szőrözi össze a lakást. Ugye pici, nem csinál piszkot, de hogy tényleg az az időszak, amíg ő szobatisztává nem vált. Hú, hát én azt nem kívánom senkinek. Én olyanokat mondtam, hogy én visszaviszem, én fizetek érte, csak hadd vigyem vissza is. De ez egy pár óráig tartott, hál' Istennek, ugye nyilván még küzdött a régi énem, az újjal, a leendő újjal, és győzött a szeretet, és győzött az ő boci szeme, és az a miniatűr kis tappancsa, és nagyszerű, tehát hogy annyira tudja oldani az embert, akár egy kis állat.
1: Akár olyankor is, amikor mondjuk a vizeletet vagy a székletet elhelyezte a szoba egyik sarkába?
2: Persze, hát erről meséltem, igen, hogy ez egy idegtépő folyamat volt, de én azt mondom, hogy megértem, mert már nem volt normális az a mániákusság, ami nálam, nem tudom, eluralkodott. Mindig szerettem a rendet és a tisztaságot, ezt tanultam otthon, ezt láttam otthon anyukámtól is, már gyerekként ugye nyilván ki volt adva, nekem is, nővéremnek is, hogy takarítsuk ki a saját szobánkat, pakoljunk el egymás után. Megtanult azt, hogy hogyan pakoljunk el, hogyan rendszerezzük, hogyan szortírozzunk, hogy nem lehet mindent fölhalmozni.
1: Na de változott akkor a helyzet, és most már tulajdonképpen megtűröd a rendetlenséget is, ugye? Nem. Sőt, tulajdonképpen kezded szeretni. Lehet, hogy például, ha a táskádat megnézzük, nem nézzük meg, csak ha belenézne valaki a táskába, a női táska, mi van benne? Lehet, hogy minden.
2: Nem minden, de amúgy azért lennék most szerencsés helyzetben, mert most éppen átpakoltam egyik táskámból a másikba.
1: Úgyhogy ilyenkor nem fért.
2: Igen, úgyhogy nem azért.
1: Minden mondom, hú, ezt már nem látom, mert pár dolgot kiveszek bele egy másik.
2: Nem, de hát ilyenkor az ember már rögtön szelektál, hogy hú, tényleg erre nincsen szükség, jó, van egy nyugta, ugye össze van galacsinként már gyúrva, azt nem teszem át egy másik táskába, úgyhogy kérlek szépen, nyugodtan
1: nézzek
2: a táskámat, büszkén vállalom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mi minden lehet még egyébként tényleg egy női táskában? A rend az jellemző a női táskára? Nálad?
2: Nálam igen, leszámítva az, hogy tényleg vannak benne ilyen blokkok, nyugták, néha szépen félbehajtva, vagy összegyűrve, de így ennyi.
3: Resch Hajni, előadó művész.
2: Ahol esetleg, hogyha mondjuk nagyon szőrös szívű lennél, és röngen szemmel, te szeretnél belépni az én otthonomba, akkor én azt mondanám, hogy figyelj, az a legegyszerűbb, hogyha elejét veszük a dolgoknak, és nézd meg akkor inkább a szekrényt. De azt a részét, ahol fellépő ruhák vannak. Tehát ott van egy kis kaotikusság, mert nem férnek el egymás mellett, tehát ott nincs meg az a nagyon szép rend.
1: A rendetlenséget egyébként mástól elviseled?
2: Elviselem, de nyilván egy hosszú távon már nem. Tehát ott már akkor idegesít. És akkor, ha én azt látom, hogy ő el van abban a millióban, mert ő ilyen, akkor elkezdek én pakolászni.
1: Körülötte, akár vendégségben is, mondjuk, mert elmész valahogy, mert van, aki annyira szereti a rendet.
2: Azért mindennek a határa jöttetted.
1: De van, aki meghívnak vendégségben, van olyan
2: nem,
1: szerintem.
2: Nem, azért ilyen, tehát mániákus nem vagyok, hogy én valahova belépek, ami nem is az én környezetem, nem az én otthon, és akkor elkezdek ott rendezkedni, tehát nem.
1: Na most a gondolataidban rend van?
2: Igyekszem rendet tartani. No. Az nyilvánvalóan, hogy szerintem a legtöbb ember számára nem egyszerű, de ugye igaz a mondás, hogy ha kívül rend van, akkor belül is. És ezt én is, az ember, ha egy kicsit így odafigyel magára és tesztelgeti magát, mondjuk egy takarítás után, teljesen más a közérzeted, mások a gondolataid, másképp látod a helyzetedet, esetleg a megoldandó problémáidat, amik előtted állnak.
1: Egyébként ez tényleg így tud lenni, hogyha az ember elkezd mondjuk takarítani, akkor kívülbelül egyszerre takarít, hogy minthogyha a gondolatok is elkezdenének rendeződni, erre gondolsz?
2: Igen, pontosan.
1: Te azt szereted, ha rend van körülötted, vagy pedig átlátod a káoszt is?
4: Az a zseniknek a műfaja, akit átlát. Én szeretem a rendet.
3: Szikora Róbert, zenész.
4: Mert a Jóisten, mindig kitérek a Jóistenre.
1: Nem baj.
4: Mert én hívő vallásos. Mert a Jóisten a káoszból csinált rendet. Hát úgy is mondják a irodalom, hogy a nagy rendező. És a rend az megnyugtatja az ember szerintem.
1: Engem is meg tud nyugtatni, ugye? De körülötted egyébként minden, tehát mondjuk az asztalodon, az autódban, a zsebedben.
4: Én szeretek rendet csinálni. De mikor élek, akkor az élethez hozzátartozik, hogy eldobom meg, mit tudom én, de este összeszedem, és akkor rendet csinálok. Tehát úgy nem fekszem le, hogy ne csináljak a szobámban, a stúdiómban, vagy ahol vagyok, ott rendet. Tehát ott úgy kell lefeküdni, hogy ő is pihen egy kicsit, itt rendben pihen.
1: Tehát akkor tulajdonképpen napközben lehet káosz is,
4: igen.
1: És aztán, amikor a nap véget ér, akkor visszaállítod,
4: igen,
1: a rendet.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: Rendben, az ember jól érzi magát, de onnan kikacsintani is izgalmas. Mert azért a rend az tulajdonképpen unalmas. De tehát például az egy ismert dolog, mikor bejön az emberhez az édesanyja, még tínézserkorában, és azt mondja, kisfiam, hát mi ez a rendetlenség? Majd elmész is kb. És rendet csinál, és onnantól kezdve semmit nem találsz meg. Mert az az ő rendje.
3: Vagy neki... azt mondja, hogy kisfiam, most már csinálj rendet végre a szobádban.
2: Igen. És mikor nem csinálsz, akkor ő csinál, innentől kezdve semmit nem találsz meg. Mert te azt a ő által a rendetlenségnek nézett, látott dolgot, te átlátod, és ott rendet látsz.
3: Hogy viseled egyébként a rendetlenséget?
2: Szerintem izgatottá teszi az embert. Engem dühössé tesz. Engem dühössé tesz.
3: De a nagy rendet azt szereted.
2: Igen, mert oda-vissza lehet térni. Ez figyelj, olyan, mint a zenében. A zenében például van ugye az improvizáció. Improvizációnak az a lényege, ha nem kamu az improvizáció, hogy mindig tudsz hova visszamenni. És akkor elkalandozol, ez az impro, elkalandozol. De így csinálsz a zenekarnak, és tudod, hogy visszamész a bázisba, ahol rend van.
3: Rendbe. Igen. De akkor tényleg, hogyha a világban bárhol belekeveredsz egy rendetlenségbe, akkor az felkavar, megérint. Azt mondod.
2: Igen, szerintem azért nem. Tehát az embernek az alapvágya a rend. Uh-huh. Szerintem ez egy alapvágya. Például a teológia, ugye az Istenről való, az azt jelenti, hogy a teológia azt jelenti, hogy az Istenről való rendezett beszéd, rendezett gondolkodás. Ez a teológia.
3: Na, gondolkodásmód egyébként ugyanúgy belül például a gondolataidban mindig tud rend lenni?
2: Tud rend lenni, de nem mindig hasznos a rend. Például a zeneszerzésben nem jó hogyha nagyon rend van, mert akkor ilyen sztereotípiákban gondolkodik az ember, tudod, hogy ha két lábad mindig a földön vagy, akkor nem tudsz alkotni. Tehát, hogyha annyira rendezett az, például a rendezett élet, az nem mindig jó egy művésznek, abban nincs inspiráció. Az izgalmas élethelyzetek, amikor fölborul az életed,
3: felkavar valami.
2: Igen, az inspirációt hoz mindig. Egy új emberekkel találkozol, új környezet van, valami földob, mert az új gondolatokat hoz, az jó dolog.
3: Hát lehet, hogy ezért él alapvetően a művész ember szélsőségesen, vagy ezért megy bele akár szélsőséges érzelmi helyzetekbe is, mert az őt felkavarja, akár kiborítja. Lehet, igen, hogy tulajdonképpen ez is benne van.
2: Igen.
3: Te felkavarod direkt magad így?
2: Igen, van.
3: Kibillenj
2: igen,
3: direkt?
2: Igen, van, hogy engedem, hogy magam felkavarodjak.
3: Vagy
2: jó magyarsággal.
3: Felkavar, másnak is engeded, vagy inkább te szereted saját magad felkavarni?
2: Hát azt nem szeretem, hogy más engem felkavar.
3: Nem, hát úgyis lehet,
2: hogy... Én engedem, tehát hogy ahhoz viszont el kell, hogy gyengülj. Mert azért benned van az a valaki, aki azt mondja, ez a jó, ez a rend felé kell menni. Uh-huh. És te elengeded magad, és azt mondtad, hogy most hagyj egy kicsikét, hagyj kalandozzak el. Ez így van a zenében, a magánéletben minden. De úgy tudod ezt megcsinálni, ha tudod, hogy van egy hátországod, egy biztos hátország. Mikor hazamész, bezárod az ajtót, és azt mondtad, hogy szevasz világ, bye-bye. Uh-huh. Most civil vagyok. Rend, az megnyugtatja az ember szerintem.
4: Ha kívül rend van, akkor belül is.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
1: És mély témák hétről hétre.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te mennyire vagy türelmes ember?
2: Egyáltalán nem vagyok türelmes.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: Sőt, mondhatom, hogy türelmetlen vagyok. Mindig türelmetlen, mindenben türelmetlen vagyok. A türelmetlenség az valahogy úgy van, hogy az ember úgy nem látja, hogy mi lesz, mi történik. És akarsz, a végére akarsz állni, minél előbb. De a türelem tulajdonképpen egy erény, és azt az erényt gyakorlatilag meg lehet szerezni, a türelmetlen ember is. Tehát, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy ilyen vagyok, ez az én természetem, nem tettek róla. De ez nem igaz. Mert tudod magad fejleszteni ebben a dologban. Ha tudod, hogy türelmetlen vagy, fejleszd magad. De én nem akarok fejleszteni. Én ilyen akarok maradni. Ilyenek teremtett a Jóisten, tudod? De, mert ha ez a türelem egyébként az emberekkel vagy a dolgokkal szemben megvan, akkor az előre visz, és a türelmet átszövi, mint egy aranyszál a szeretet, akkor rendben lesznek a dolgok. Tehát minden az ember javára van, aki szereti az Istent. Tehát az Isten szeretőknek minden javára válik. Mi az, hogy minden? A türelmetlenség is.
1: Az is.
2: Igen, az is. Még nem tudjuk, hogy, de az előnyünkre fog válni valami.
1: Hát ha átszövi aranyszállal, vagy sejemszállal a szeretet, azt mondod,
2: igen.
1: Ha átszövi, de a türelmetlen emberre nem feltétlenül mindig a szeretet a jellemző, hanem elveszíti a türelmét. Lehet, hogy a béketűrésedet te például mitől szoktad elveszíteni?
2: Én?
1: Aha. Elveszíted? És akkor lehet, hogy mérges leszel.
2: Persze, hogy mérges.
1: Oda csapsz az asztalra, hogy most már aztán.
2: Persze.
1: És ott nem a szeretettel átszőtt sejemfonal.
2: Na jó, de figyelj, mindenképpen ember vagy. Elsőleg ember vagy. És minden, amiről beszélünk, a türelem is, az csak egy járulékos dolog a te természetednek az egyik kivetülése.
1: Na és akkor nálad, amikor elveszíted, mitől veszíted el a türelmedet?
2: Hát nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt elképzeled, a te normád szerint, a te látásmód szerint, a te rended szerint.
1: Hát ismerős a dolog, tehát az ember valamit akar, úgy akarja, hogy úgy legyen, és nem úgy lesz. Akkor egyszer csak elkap a türelmetlenség. És visszatudod
2: nyerni. Egyébként szerintem ez korral azért ezek gyengülnek, vagy elhomályosodnak, vagy tompulnak ezek a
1: vagy
2: dolgok.
1: Pont,
2: tehát, hogy a bős belátás azt mondja, jó van.
1: Azt mondja.
2: Igen, tehát a jó biztos száma let it be, hagyd legyen. Hagyd legyen.

Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: De mondom, ebben a korban, ahol most én vagyok, én sokkal türelmesebb vagyok.
1: De mikor mégis elveszíted, akkor hogy tudod visszanyerni?
2: Ó, nehezen.
1: Idő kell hozzá?
2: Tehát rátesznek egy a kocsidra egy piros tasakot, hogy fizess be 10.000 forintot, mert tegnap még nem volt ott az a tábla, de te mindig itt álltál meg 30 évig, és kitettek egy táblát, tesz, hogy nem veszed észre. És akkor keresem azt az embert, aki rátette.
1: És mit csinálnál vele, ha megtalálod?
2: Jaj, azt ne gondolj.
1: Itt
2: persze visszatart, hogy én vagyok a Szikora Róbert. Itt visszatart.
1: Hála Istennek, hogy nem találtad meg azt az embert.
2: Volt, hogy megtaláltam, de ott megjegyek, hogy akkor az a vélemény alakul.
1: Azt fogják
2: róla,
1: gondolni,
2: és
1: hogy...
2: És ez visszatart.
1: Tehát
2: én civil Szikora Róbert lennék, akkor az...
1: Akkor
2: egy belemennék egy olyan dologba, aminek nincs vége, tudod?
1: Milyen jó, látod, így megszépíti az ember viselkedését is az, hogyha szerepel, meg ha kénytelen vagy sokkal jobban viselkedni az utcán is.
2: Igen, de ez csak már a mi generációnkra van, mert azt gondolom, hogy úgy van, hogyha valaki közszereplő lesz, bár nem az akartam lenni, én csak egy dobos vagyok, egy Rákos Palotára egy kis kölyök, aki dobos, de ha már közszereplővé avanzsáltál, vagy azzal váltál, akkor tulajdonképpen meg kell felelni annak a pozíciónak, annak a titulusnak, amit rádogottak. Tehát, hogy négyszeres életműdíjas, a köztársasági, mit tudom én, ször vagyok, már angolul ez, ami én vagyok, a lovagrend, aranyfokozat, tehát így nem mehetsz oda, hogy ez egy anyád, tehát így nem mehetsz oda.
1: Na, de a türelemtől indultunk, és tényleg van, hogy elveszíted, és visszanyered idő, egyszerűen csak idő kérdése, várni kell mondjuk, és akkor 10 perc, vagy 10
2: nap. Jó az a magyar mondás, hogy számolj 10-et, ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Elég 10 hosszú másodperc, és akkor már jobban is vagy?
2: Igen, mert tulajdonképpen szerintem ez kémia.
1: Lehet, igen.
2: Ahogy előtted fékez valaki, és én azonnal viszked a fejem. Tehát majd alig tudok megállni, és a vércukorszint vagy valami azonnal reagál, az egész szervezet, a tested, a szemed, a lelked, minden. És ha 10 percet válsz, akkor itt vagy fönn, és ha látnád azt, hogy ez így megy le.
1: Percet mondtál, direkt mondtál percet, vagy másodperc?
2: Másodpercet
1: akkor nem.
2: Tehát ez a vércukorszint, ez az adrenalin, az tényleg dolgozik, de az le tud menni 10 másodperc alatt, vagy 10 számolás után.
1: Csinálod egyébként, tehát megteszed, hogy válsz egy picit?
2: Nem, de tudom, hogy ez így a... Én nem vagyok bölcs, hát mindenki bölcs szeretne lenni, de nem vagyok az. Néha meg tudom csinálni, néha nem.
1: Az is jó, ha néha sikerül.
2: Igen, mert az a törökvés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mennyire vagy türelmes ember?
2: Hát igen, a türelem.
1: Resch Hajni, előadó művész.
2: Nem voltam türelmes. Abszolút nem voltam türelmes típus, de nagyon sokat tanultam amúgy a páromtól türelmet. Ő nagyon nyugodt. Borzasztóan nyugodt. Már idegesítően nyugodt, hogy nem lehet egy jót vitázni. Nem, vitázni lehet vele, de hogy azt nem tudjuk egy kicsit tovább vinni, hogy az ember úgy tényleg kiadja magából azt, ami benne van, kicsit hangosabban, más a habitusunk. De ez így jó, ahogy van. És azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha türelmetlen vagy, mert akkor valamit nagyon szeretnél. Arra nagyon vágysz, és szeretnél már ott lenni. És ez égető vágyként visz tovább. Mert hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon el van, akkor ott én úgy gondolom, hogy nem kifejezetten viszik őt célok és tervek.
1: Egyébként. Na ez a kettőség van bennem, és igen, ezzel kapcsolatban, hogy valóban, hogyha az ember valamit akar, akkor azt te is, én is akarjuk, véghez akarjuk vinni, igen. Akkor ott türelmetlenek vagyunk, akaratosan véghez akarjuk vinni. Igen. Egy készségen. És ez valahol tulajdonképpen jó dolog, nem? Akár gyermeknevelésben, ha a gyermek is, hogyha nagyon akarja azt a valamit,
2: igen.
1: Nem?
2: Akkor eléri és föláll.
1: De közben igen. Meg lehet, hogy mi meg megőrülünk, hogyha nem úgy van, ahogy mi akarjuk, nem?
2: Hát persze.
1: Na
2: persze.
1: De akkor most akkor hogy kellene ezt egészségesen?
2: Az egyensúly. Mindig mindenben az arany középút, ami a legnehezebb, ugye ennek
1: de
2: a megtalálása.
1: De ha mi szélsőségesen nagyon-nagyon akarjuk azt, amit akarunk, senki másnak nem sikerült, ha mi nagyon akarjuk, akkor mi meg tudjuk csinálni. Ha egyensúly, hát akkor senkinek nem sikerült, eddig se, nekünk se.
2: Tudod, hogy mi szelektálja ezt leginkább? Én úgy gondolom.
1: Nem?
2: Az, hogy bármi áron. Lehet, hogy utána nem tudsz majd tükörbe nézni. És
1: hát
2: te ezt akarod? Tehát,
1: hát,
2: hogy a bármi áron az egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy állsz neki, és hogy mennyire vagy türelmes. Tehát attól még te lehetsz türelmetlen, hogy nem bármi áron akarsz valamit elérni.
1: Nem is bármi áron, hanem mindig van oda vezető út. Ha én el tudtam képzelni, hogy ez lehetséges, akkor van oda vezető út, és tulajdonképpen addig kell próbálgatni az utakat. Az út az nem arra. Mert az lenne a bármi áron, nem arra. De tudom, hogy van oda vezető út, hogyha egyszer ki tudtam találni, hogy az lehetséges, akkor az lehetséges. És
2: igen, akkor az megvalósítható.
1: Na, és akkor
2: ha
1: mi...
2: meg tudtam álmodni, na. Akkor igen.
1: És akkor mi azt akarjuk, és arról nem teszünk le. Te is szerintem tudsz ilyen lenni.
2: Hát én ilyen vagyok, akármilyen nehezbítés ér engem a mai
1: számít.
2: Napig, akkor is megyek. Akkor átmászok azon a dimbes dombon, vagy hegyen, amit az ember elé helyeznek, de én akkor is megyek. Akkor is megyek.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
4: Jogomvan.hu
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Res Hajni, előadó művész.
2: Türelmes vagyok, de van bennem egy olyasfajta vágy, amiben nyilvánvalóan, hogy türelmetlenség van, mert szeretném ezt a dolgomat úgy végezni, úgy csinálni, ahogy szeretném. Szeretném azt, hogy legyen egyfajta szabadsága. Azt is tudom, hogy az ember minél előrébb jut, vagy minél följebb, vagy mindegy, hogy milyen irányba, csak előre irányba, mindig jönnek új nehézségek, amit te nem is gondolsz a jelenlegi kiinduló helyzetedből, akár hogyha visszamegyünk egy társasjátéknak ugye a táblájára, ugye van az, hogy attól függ, hogy hányat tudsz dobni. A hatot, lépek hatot, de lehet, hogy a következőnél mondjuk vissza kell mennem ötöt. És akkor mi van? Nem állhatok meg, és nem ülhetek az addigi kis babérjaimon, amelyek kezdenek kókadozni, mert én ezt veszteségként éltem meg, hanem megyek tovább és építkezek belőle. Én azt veszem észre magamon, hogy egyre jobban, mindig is olyan voltam, de mivel ugye megvan ez a folyamat, hogy mindig új feladatok kördülnek az ember elé, amire nem is gondolná az ember, hogy ez fel fog merülni, hogy just is még inkább akarom. Tehát nem az, hogy elveszi a kedvemet, hanem előhoz egyfajta harci kedvet belőlem, hogy azért sem hagyom. Hiszen valamiért a Jóisten ezt sugallta, meg mondjuk adott egy bizonyos szakmába, egy hivatásba tehetséget, akkor nekem az kutya kötelességem művelni. Hiszen semmi sem könnyű. Semmilyen szakmában nem könnyű érvényesülni, hogyha te érvényesülni szeretnél.
1: Most próbálom magamban tényleg összerakni, hogy mennyire lehetsz te béketűrő ember, vagy türelmes ember. Én azt gondolom egyébként, hogy eléggé.
2: Eléggé.
1: Mondjuk, mintha mondtál volna egy kicsit korábban olyasmit, hogy néha olyan jó lenne ki provokálni, vagy egy kicsit annyira nyugodt a társad, hogy már valamit egy kicsit már...
2: Hát persze. Igen, mert hát az embernek...
1: Egy kicsit pezsegjünk
2: a
1: már,
2: vére,
1: valami
2: igen,
1: legyen.
2: Úgy zsong, tehát akkor egy kicsit zsongjon már a másik is vele, és ő is alkalmazkodik,
1: mert
2: már
1: ő is együtt lehet
2: másmilyen. Igen, abból a kis jó kis komfortjából már ki lett mozdítva ő is. Én meg nyilvánvalóan, hogy hozzá nyugszom bizonyos dolgokba. Nem mindenbe, hiszen szépen nem...
1: Kis zsongást hoztok létre együtt.
2: Persze. És ez a jó, mikor csiszolódnak emberek egymáshoz.
1: Együtt.
2: Bármilyen emberi kapcsolatról legyen szó. Jó dolog a várakozás, amikor tényleg valami olyanra vársz, ami lelkesít. Lelkesítő dolgokra várni, az mindig építő. Lélek építő és frissítő.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mennyire vagy türelmes ember?
2: Bizonyos szempontból biztosan.
1: Kalapács József, előadó művész.
2: Annyira nem vagyok megfontolt, hogy a nagyon-nagyon távoli célokat is nagyon tudjam fókuszálni, de a közelebbi céljaim is sokszor türelemre szomjaznak, hogy odaérjek.
1: Minket szerintem hajt előre a türelmetlenség, mert tudjuk, hogy el fogjuk érni, csak már szeretnénk most elérni minél hamarabb, nem?
2: Akit hajt a türelmetlenség, az pont elég türelmes azért ahhoz, hogy aztán tényleg elérje.
1: Elérni.
2: De akit viszont megfojt a türelmetlenség, mert folyamatosan azzal sanyargatja magát szó szerint, hogy ő már... Mit tudom, már 40 éves vagyok, és még nem értem el semmit, tudom én. Tehát, hogy vagy már egészen fiatalon azon türelmetlenkednek, hogy még nem értek el semmit.
1: Egyébként lehet, hogy te is 18 évesen vissza tudsz emlékezni, hogy lehet, hogy a 18 éves ember ilyen, nem? Hogy nem. Már nem ilyen?
2: Nem, hogy ez alapvetően
1: mondjuk
2: ilyen.
1: Mondjuk én már emlékszem, hogy én se ilyen voltam, szerintem akkor csinálni
2: akartuk érzem, hogy
1: a csinálás ölöméért.
2: Baromira jártuk az utat, igen. Csináltuk, de attól nem voltunk összeomolva, hogy még nem vagyunk gazdagok, sőt egy fillért se kerestünk koncertről koncertre. Én emlékszem, amikor először 800 forintot osztottunk, akkor mindenki milyen boldog volt, hogy függetlenül lehet, hogy meg is lehet élni, meg minden, de attól függetlenül nem az volt a motiválás, hanem az volt, hogy nagyon élveztük azt, amit csinálunk. Jól esett csinálni. És egyébként ez a lényeg.
1: És összességében próbálom összerakni, hogy akkor te mennyire vagy türelmes.
2: Összességében szerintem bazira.
1: Az? Nagyon. Valószínűleg, tehát megvan benned a türelem.
2: Igen. Összességében.
1: Összességében
2: türelmes vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok indulatos. Tehát, hogy az alaptermészetemből fakadóan én eléggé temperamentumos vagyok adott esetben, és sokan talán azt is hihetik rólam, hogy olyankor türelmetlen vagyok, meg biztos vannak ilyen arrogánsabb felhangjaim ettől. Amit tudom, hogy ez ilyen hibám, hogy sokszor túl hevesen kezelek bizonyos dolgokat, de alapvetően nem rossz szándékkal, hanem egyszerűen nem, ebben rosszul kontrollálom magam. Tehát
1: mondjuk várni kell valamire?
2: El vagyok a várakozással, tehát az elég sokat ültem itt a belvárosi forgalomban, de annyira azért nem vagyok türelmes, hogy amikor még volt saját buszom, aminek befért a csomagtartójába egy bicikli, akkor, hogyha itt a városban volt dolgom, inkább bejöttem a Hősök teréig, és akkor kivettem a biciklit, és elintéztem mindent, hogy kevesebbet kelljen ücsörögni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A várakozásról el tudod képzelni, hogy örömteli legyen?
2: Hát vannak olyan várakozások.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Ha egy gyermek csodájára vár az ember, az nyilvánvalóan nem sürgethetjük, hogy jöjjön már ki minél hamarabb, mert akkor lenne baj. De ugyanezt egy alkotási folyamatban is érleljük szépen a dalokat, de azért az egy izgalom, hogy mi lesz a végén belőle.
1: És akkor tudsz benne lenni örömmel ebben a folyamatban, hogy és véletlenül sem akarod sürgetni, hogy már mondjuk hónapok óta érik mondjuk az
2: nem, engem szoktak sürgetni, mert én eléggé lassan érő típus vagyok ilyen. Tehát, hogy egy szövegírása vagy valami, tehát, hogy a zenekar már elküldte egy éve a dalait, én meg meghallgatgatom, csak utána nem indult még be az agyam, és akkor nem.
1: De nem vagy türelmetlen, hanem tényleg konkrétan egy év eltelt már.
2: És majd amikor eljön az idő, akkor majd...
1: De már másfél év eltelt, mondják. Józsi, most már valami... És akkor két év után pedig olyan...
2: Hát azért a két évig nem szokott azért. De egy év az van, amikor kell.
1: Az idő múlásával egyébként változott a türelmességed?
2: Hát nem tudom. Ezt így most nem tudom belőni, mert azt hiba lenne úgy fogalmaznom, hogy egyáltalán mindenre ráérek, mert azért bennem is ott toporog az, hogy egyszer mindennek majd vége lesz, hogy lesz-e időm baromira idegesítene mondjuk az utolsó pillanatban, hogy van valami olyan tarsolyomban, amit még nem fejeztem be, de hát valószínűleg az utolsó pillanatomban is fogok valamit csinálni, aminek még a végét szeretném megérni. Úgyhogy...
1: Hát ha csak nem az ember eljut egyszer csak egy olyan állapotba, hogy mindig tudja már úgy érezni, hogy bármikor már tud átadni mindent. Hogy bármelyik pillanat lehet az a pillanat, amikor tulajdonképpen mindig minden készen van. Nem tudom, ezt most miért hoztam be, azért én is szeretek élni, és szeretünk még hosszú távon tervezni. De tulajdonképpen mindig minden készen van, nem?
2: Hát ez bazi érdekes, ja. Igen, valahol összefügghet az egész világ. Nyilván összefüggünk itt a körülöttünk levő tér, idő, anyag, minden. Azt hiszem, hogy mi itt ilyen nagyon-nagyon aprócska kis porszemnyi méretű fogaskerekei vagyunk ennek az egész dolognak, de nagyon fontos minden kis fogaskeréknek a működése ebben a nagy egészben, és minden kis fogaskeréknek megvan az a saját ideje és teendője, amit mindenki szeret végigcsinálni, mindenki szeret végigcsinálni.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on.
4: A türelem tulajdonképpen egy erény, és azt az erényt gyakorlatilag meg lehet szerezni.
0: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
3: Balaton Rádió.
2: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
4: Kellemes estét kívánunk mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. Ma 2026. augusztus 26-a van, a pontos idő 19 óra. A mikrofonnál a este folyamán Erdős Róbertet és engem Szabó Ferencet hallhattok. A háttérben technikai munkatársunk Keresztes Balázs. Minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazinműsorunkkal, és közel egy órán keresztül foglalkozunk olyan témákkal a pszichológia világából, amelyek vagy önismereti, vagy párkapcsolatbeli, vagy éppen a családi működésünkre rátekintő, vagy akár a munkahely területén belül különféle összefüggésekre rávilágító téma. A mai adásunkban szó lesz a komfortzóna kilépés jelentőségéről, és hogy miképpen lehet elindulni ezen az úton. Azután pedig a túl sok együttlétről lesz szó a párkapcsolatokra vonatkoztatva, ami azt jelenti, hogy meg fogjuk nézni, hogy hol lehet az egészséges határ az együtt töltött és a külön töltött idő viszonyában. Végül pedig a fogyasztás pszichológiájába fogunk jobban elmélyedni, megnézzük, hogy inkább tárgyakat vagy érzéseket veszünk valójában, illetve mennyire befolyásolja az önértékelésünket, hogy milyen tárgyakkal vesszük körbe magunkat. Ezekről az azt gondolom érdekes témákról lesz tehát szó bővebben itt a Pszichoaktívban. Várunk benneteket sok szeretettel.
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Kellemes változást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És műsorvezető társam Erdős Róbert, aki mellettem ül.
1: Köszöntök én is mindenkit, sziasztok!
0: Komfortzónáról lesz szó, Robi. Szerinted ez a téma, bár részint már beszéltünk erről, de azért lehet, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy miért is jó néha komfortzónán túl tekinteni?
1: Igen, nagyon sokszor halljuk azt, hogy ki kell lépjünk a komfortzónánkból, mert hogy az számunkra egy plusz örömöt és egy plusz pozitív hangulatot fog előidézni, és mindig egy kicsit újat és újat tudunk ezáltal tanulni, és ezáltal sikerélményünk lesz. Úgyhogy valami ilyesmiről fogunk most itt a következő néhány percben beszélni. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, mert mindannyian találkozhatunk vele az életünkben.
0: Így van, és ezt fogjuk még tovább boncolgatni. Ugyanis van egy érdekes ellentmondás az emberi működésben. Miközben szinte mindannyian vágyunk a fejlődésre, a változásra és egy jobb életre, mégis gyakran ragaszkodunk olyan helyzetekhez, amelyekről pontosan tudjuk, hogy már nem tesznek boldoggá. Maradunk egy munkahelyen, ahol évek óta nem érezzük jól magunkat. Benne maradunk egy kapcsolatban, amelyben már kevés az öröm. Nem kezdünk bele egy új hobbiba, vállalkozásba vagy tanulásba, mert most nem alkalmas az idő. Érezzük, hogy változtatnunk kellene, de valami mégis visszatart. Ez a valami gyakran nem lustaság, nem gyengeség és nem motiváció hiány. Sokkal inkább az emberi psziché egyik alapvető működése, a biztonság keresése. Amikor komfortzónáról beszélünk, sokan egy kényelmes, kellemes helyre gondolnak. Pedig a pszichológiában a komfortzóna inkább azt jelenti, hogy egy megszokott működési tartomány, ahol kiszámíthatóan tudjuk, mi fog történni. És ez nem mindig jó hely. Lehet valaki évekig egy olyan munkahelyen, ahol folyamatosan stresszes, kevés az elismerés, mégis marad, mert ismeri a rendszert. Lehet valaki egy kapcsolatban, amelyben kevés a valódi kapcsolódás, de fél az együttléttől. Lehet valaki egy élethelyzetben, amely már nem szolgálja őt, de legalább ismerős. A pszichénk számára ugyanis a biztosan rossz, sokszor kevésbé ijesztő, mint a bizonytalanul jó. A változás egyik legnagyobb nehézsége, hogy nem csak lehetőséget jelent, hanem veszteséget is. Amikor változtatunk, nem csak valami új felé indulunk, hanem elengedünk valamit. Egy megszokott szerepet, egy régi identitást, egy biztosnak hitt rendszert, vagy akár mások elvárásait. Ezért a változás gyakran gyászfolyamat is. Például valaki, aki új pályára váltana, nem csak egy új munkát választ, el kell engednie azt a képet is, hogy én eddig ezt az utat jártam. Egy kapcsolat lezárásakor pedig nem csak a másik embert veszítjük el, hanem a közös jövő elképzelését is. A döntéseinket sokszor nem az határozza meg, hogy mit nyerhetünk, hanem az, hogy mit veszíthetünk. Daniel Kahneman és Amos Tversky munkái is ehhez kapcsolódnak, akik a viselkedési közgazdaságtan fontos kutatói. Azt ismerték fel, hogy az emberek általában erősebben reagálnak a veszteség lehetőségére, mint egy hasonló mértékű nyereségre. Egy új lehetőség azt jelenti, lehet, hogy jobb lesz. De mi van, ha rosszabb lesz, merül fel a félelem hangja. Ezért sokan inkább maradnak egy középszerű, de ismert helyzetben, mint sem kockáztassanak egy bizonytalan jövőt. Az emberi agy szereti az energiát spórolni. A megszokott minták kevesebb mentális erőfeszítést igényelnek. Ezért működünk sokszor automatikusan, ugyanúgy reagálunk konfliktusban, ugyanazokat a döntéseket hozzuk, ugyanazokat a köröket futjuk. A változás azért nehéz, mert új idegrendszeri útvonalakat kell kialakítanunk. Nem csak azt kell megtanulni, hogy mit csináljunk másképp, hanem azt is, hogy elviseljük az ezzel járó bizonytalanságot. Sokszor nem maga a változás nehéz, hanem az a kérdés, hogy ki leszek én utána. Ha kilépek egy biztos munkahelyről, akkor ki vagyok? Ha nemet mondok másoknak, akkor még szerethető vagyok? Vagy ha egy új dolgot kezdek és nem sikerül, mit gondolnak majd rólam? A változás tehát nem csak külső cselekvés, hanem belső identitásváltás is. Több gyakori ok állhat amögött, hogy benne maradunk a boldogtalan helyzetekben. Egyrészt a félelem a kudarctól. Sok ember nem azért nem lép, mert nincs vágya, hanem mert fél a sikertelenségtől. Illetve sokan félnek a megítéléstől. Sokan nem a változástól félnek tehát, hanem attól, hogy mások mit gondolnak majd. Illetve a túlzott racionalitás is egy ok. Néha nagyon sok érvet tudunk gyártani arra, hogy miért nem lehet változtatni, miért nem jó most az időzítés, vagy akár mondhatjuk azt, hogy nincs elég pénzünk erre. Ezek néha valódi akadályok, de néha csak a félelem logikusnak tűnő magyarázatai. És az egyik legérdekesebb pszichológiai jelenség is ide tartozik, a megszokott szenvedés biztonsága. Van, hogy valaki azért marad egy rossz helyzetben, mert annak már ismeri minden részletét. És az emberi agy számára a változás ismeretlen szituációja az gyakran veszélyesebbnek tűnik, mint az ismert probléma. Hogyan lehet kilépni a komfortzóna csapdájából? Hát érdemes feltenni azt a kérdést magunkban, hogy valóban biztonságban vagyok-e, vagy csak megszoktam azt az élethelyzetet, amiben éppen vagyok. Ne a teljes utat nézzük, hanem mindig csak a következő lépést, ez is segíthet, illetve továbbá, hogyha megtanuljuk elviselni a bizonytalanságot. Tehát a komfortzóna önmagában nem ellenség, szükségünk van stabilitásra, kiszámíthatóságra és biztonságra. A probléma akkor kezdődik, amikor a biztonság már nem támogat minket, hanem visszatart. Amikor már nem azért maradunk valamiben, mert valóban jó nekünk, hanem azért, mert félünk attól, mi történne nélküle. Sokszor éppen ott találjuk meg azt az irányt, amely közelebb visz önmagunkhoz, hogyha kipróbáljuk magunkat egy új területen. Robi, te hogy látod? Ugye egyrészt sokszor maradunk mi emberek olyan helyzetekben, amik bár nem tesznek boldoggá, de egyfajta biztonságot nyújtanak, hiszen tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Illetve mit tanácsolnál valakinek, aki úgy érzi, hogy változtatnia kellene, de nem tudja, hogy hogyan tegye meg az első lépést?
1: Igen, ez érdekes, mert hogy általában az agyunk mindig arra koncentrál, ami a biztonságos, és legkevésbé arra, ami egyébként egy új dolog, és örömet tudna okozni. Nagyon fontos az, hogy az életünk során megpróbáljunk egy kicsit nem az agyunk ellen dolgozni, hanem kicsit azáltal, hogy megvan az a folyamatos rutin, amit az életünkbe bele illesztünk, és azáltal tesszük a mindennapi cselekvéseinket. Meg kell azt említeni, hogy egy kicsit szembe kell szállni az agyi működésünkkel. Tehát valahogy próbáljunk meg, ez az egyébként a komfortzóna kilépés, és hogyha ezt megpróbáljuk, megtanuljuk kezelni az életünkben, akkor szerintem sokkal gyakrabban meg fogjuk tudni tenni ezt a lépést. Hát ez is egy olyan, mint egy folyamat. Tehát meg kell tanulnunk egy adott folyamatot ahhoz, hogy az adott végeredményt elérjük. És akkor, ha megtanuljuk, ez is egy folyamat, megtanulunk kilépni a komfortzónából, akkor ezt fogjuk tudni alkalmazni a jövőben is. Hogy működik ez? Hát lehet például egy folyamatos, mondjuk baráti társaságban célkitűzésként, tehát hogy olyan programokban, tehát amiben például a társaság nagy része részt vesz, és én nem veszek részt, gondolok itt arra, hogy nem tudom, egy szlovéniai erdei túrára mennek a társaság tagjai, én viszont nem nagyon szeretek túrázni. Illetve hát nem szeretem, hanem igazából az, hogy inkább a tengerpartos, napsütéses időszak az, ami kedvezőbb számomra, és a társaság nagy része pedig hív, hogy akkor tartsak velük. Na most az, mivel én nem vagyok az a típus, aki túrázik nyáron, ezért nekem ez komfortzóna kilépést jelent. De, hogyha a társaság húz magával, és ez a pozitív része, amikor a társaság befolyásol, akkor lehet, hogy olyan dolgokat fogok megtapasztalni a túra során, ami igenis ugyanazt az életérzést fogja adni, mint egy napsütött tengerpart, ha nem többet. Még az is elképzelhető, hogy sokkal többet fogunk tapasztalni. Szóval ez lehet az egyik, hogy a baráti társaságon keresztül, lehet az, amikor úgy próbálunk meg kilépni a komfortzónánkból, hogy egyszerűen csak hallunk valamit a tévében, a rádióban, és felkelti a figyelmünket, és akkor úgy egy pillanatra úgy elgondolkodunk rajta, hogy hogy milyen is lehet az. Vagy látunk hirdetéseket, nem tudom, kisrepülőgépeket hirdetnek, vagy ilyen kis félórás túrákat, és akkor azt mondom, hogy elgondolkodok rajta. Tehát legyünk nyitottak, és talán a nyitottság az, ami segít minket abban, hogy a komfortzónánkból kilépjünk, mert ha nyitottak vagyunk a változásra, nyitottak vagyunk arra, hogy nem mindig az élet folyamat kell, azok a cselekvések kellenek az életünkben, amit mi megszoktunk, akkor egy olyan új világot, egy olyan új dolgot fogunk tudni megtapasztalni, ami egy kicsit színesebbé teszi a mindennapi életünket. Tehát, és akkor ezáltal is tovább megyek, tehát azzal, hogy én megtapasztalok valami jót, valami újat, azzal a társamnak is, a családtagoknak is, akikkel én kapcsolatban állok, ugyanúgy át fogom tudni adni ezt a fajta pozitív életérzést, mert azzal, hogy én megtapasztaltam valamit, azzal ők is érzik és látják rajtam, hogy teljesen másképp élem a hétköznapokat. Képes vagyok arra, hogy nem tudom, a hegy tetején lévő kis korlát mellé odaálljak, még úgy is, hogy tériszonyos vagyok, és meglépem a lépést, és nem adom fel. Tehát ezek pont olyan dolgok, amikor ha egy olyan emberrel sétálsz fel egy magas hegyre, egy magas kilátóba, aki szintén tériszonyos, mint ahogyan te vagy, és kilépsz, és a komfortzónádon túllépsz. Tehát nem állsz meg, vagy egyáltalán nem maradsz lent a kilátó aljánál, hanem felmész az illetővel. Vagy nem is kell, hogy az illetővel menjél fel, hanem egyszerűen felmész, és akkor fentről így leintegetsz a kilátó tetejéről. Tehát azzal tudsz példát mutatni, tudsz egy olyan mintát adni a másik fél számára, ami lehet, hogy segíti az ő pozitív életérzésének az elérését. Tehát azáltal még mintát is tudunk adni, példát mutatni, és segíteni másokat abban, hogy ők is nyugodtan merjenek egy kicsit kilépni a komfortzónáikból, mert azáltal sokkal-sokkal könnyebben tudja a hétköznapjait megélni.
0: Arról beszéltünk, hogy a komfortzónából való kilépésnek mi lehet a jelentősége az életünkben, illetve hogy hogyan tudjuk megtenni azokat az apró lépéseket, amelyek oda elvezethetnek, hogy valami újat tapasztaljunk meg, és ezáltal gazdagodjon az életünk. Hamarosan egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: alkalan voltam.
1: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
2: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban, és a következőekben a túl sok együttlétről fogunk majd beszélni, illetve arról, hogy miért fontos külön is létezni egy párkapcsolatban. Van egy gyakori elképzelés a szerelemről, ha két ember igazán szereti egymást, akkor minél több időt szeretnének együtt tölteni. A kezdeti időszakban ez teljesen természetes is. Amikor valaki szerelmes, szinte minden pillanatot a másikkal akar megosztani, együtt programozni, együtt pihenni, együtt tervezni a jövőt. De hosszú távon érdekes paradoxon jelenik meg. Néha éppen az erősíti a kapcsolatot, ha két ember nem mindig együtt van. Elsőre ez ellentmondásosnak tűnhet, hiszen ha szeretjük egymást, miért lenne szükség külön töltött időre? Nem azt jelenti ez, hogy távolodunk egymástól? Nos, a valódi közelséghez két önálló ember kapcsolódására van szükség. A szerelem elején, a kezdeti szakaszban sok pár megtapasztalja azt az érzést, hogy mindent a másikkal szeretnék csinálni. Ez az időszak gyakran nagyon intenzív érzelmileg, a másik ember új, izgalmas, sok pozitív tulajdonságát látjuk, és erős a vágy a kapcsolódásra. Pszichológiai szempontból ez az időszak természetes része a kötődés kialakulásának. A probléma nem az, hogy két ember nagyon közel kerül egymáshoz, hanem ott kezdődik, amikor a közelség ára az lesz, hogy az egyik vagy mindkét fél elveszíti saját magát. Egy egészséges kapcsolatban két alapvető emberi igény találkozik. Kapcsolódási igény és az autonómia igény. A kapcsolódási igény azt jelenti, hogy szeretnénk szeretve lenni, fontosak lenni, valakihez tartozni. Az autonómia igény pedig az, hogy szükségünk van arra is, hogy önmagunk lehessünk, legyen saját világunk, érdeklődésünk és személyes terünk. Ez a két igény nem egymás ellensége. Sőt, egy jól működő kapcsolatban egymást erősítik. A probléma akkor jelenik meg, amikor az egyik teljesen háttérbe szorítja a másikat. Sok párnál előfordul, hogy idővel minden közös lesz. A szabadidő, a programok, a döntések, a baráti kapcsolatok háttérbe kerülnek, a saját érdeklődések eltűnnek. Lassan már azt érezheti, hogy már nem is tudom, ki vagyok én a kapcsolat nélkül. Ez pedig nem erősíti, hanem gyengíti a kapcsolatot. De miért fontos, hogy legyen saját életünk? Egyrészt új élményeket viszünk vissza a kapcsolatba. Ha két ember mindig együtt van, egy idő után minden élmény közös lesz. Kevesebb új történet, kevesebb felfedezés történik. Ezzel szemben, ha valaki külön programokat csinál, találkozik barátokkal, sportol, új hobbit próbál ki, tanul valamit, akkor új élményekkel tér vissza. A kapcsolat így nem bezárul, hanem gazdagodik. A másik jó indok, hogy megmarad a vonzalom egyik fontos eleme, a különállóság. A vonzalomhoz gyakran szükség van arra, hogy a másik ember egy kicsit különálló maradjon. Ha valakit teljesen ismerünk, minden pillanatát látjuk, minden gondolatát tudjuk, akkor csökkenhet a kíváncsiság. A másik ember önállósága lehet vonzó. Egy egészséges kapcsolatban nem az a cél, hogy két ember egy személy legyen, hanem hogy két teljes ember válassza egymást. További jó indok, hogy csökkenhet a függőség veszélye. Ha valaki a párjától kapja az örömöt, a társaságot, az önbizalmat és az érzelmi támogatást, akkor túl nagy teher kerülhet a kapcsolatra. Hiszen egyetlen ember nem tud minden szerepet betölteni. A párkapcsolat akkor tud stabil lenni, ha nem az egyetlen forrása a boldogságunknak. Vannak emberek, akik társaságban regenerálódnak, mások pedig időnként egyedül létből merítenek energiát. Nyilván ez személyiség kérdése is, hogy ki milyen típus. De a saját tér igénye nem feltétlenül az elutasítás jele. Lehet egyszerűen annak is a jele, hogy valaki töltekezni szeretne. A különállóság elfogadása azért nehéz sok embernek, mert bizonytalanságot kelthet. Ilyenkor nem feltétlenül a partner viselkedése a probléma, hanem az, hogy milyen jelentést adunk neki. Egy egészséges egyensúlyt ki lehetne alakítani, hogyha beszélnénk az igényeinkről, hiszen minden embernek különböző, hogy mennyi közös időre van szüksége, illetve mennyi saját térre. Hogyha a külön program ne büntetés legyen egy a kapcsolatban, tehát a szándék is nagyon sokat számít, illetve legyenek közös rituálék. A különállóság mellett ugyanis fontos a kapcsolódás is. Legyen például közös vacsora, heti egy közös program, esti beszélgetés és közös célok. Tehát egy jó kapcsolat nem attól erős, hogy két ember mindig együtt van, hanem attól, hogy két ember úgy tud kapcsolódni egymáshoz, hogy közben önmaga is marad. A szeretet nem azt jelenti, hogy feladjuk saját világunkat

0: másikért. Éppen ellenkezőleg, akkor tudunk igazán kapcsolódni, ha van egy saját világunk, amelyből adni tudunk a másiknak. A külön töltött idő nem feltétlenül távolság, sokszor éppen ez segít abban, hogy újra és újra legyen mit megosztani egymással. Hogy látod, Robi, szerinted miért ellenkeznek oly sokan, hogyha a párjuk külön szeretne időt tölteni? Ugye ezrészt ez merült fel. De ha bár valaki külön töltött idő, akkor te hol szabnád meg az egészséges határt az együtt töltött idő és a külön töltött idő viszonyában?
1: Uh-huh. Igen. Ez egy nagyon nehéz, mert ez ugye személyre szabott dolog, hogy milyen szinten van az a bizonyos határ. Alapvetőleg igazából az a fontos, hogy ne adjuk fel önmagunkat. Tehát, hogy megmaradjon az az én típusú dolog is, és ne mindenben csak a mi legyen. Mert akkor egy idő után megpróbálunk a másikhoz viszonyulni olyan szinten, hogy amit ő csinál, azt csinálom én is, és ha esetleg valamit úgy csinál, akkor lehet, hogy én is megcsinálom, de nekem az nem az én komfortzónámon belőle tehető. Tehát igazából ez egy nagyon érdekes kérdés. Az, hogy például nem tudom, elutazik egy hétre a párom, és akkor, hogy én rosszul érzem magam, és nem tudok egyszerűen mit kezdeni magammal, az már a negatív része, amikor tényleg megvan az az összenövés és az az összefonódás. És akkor a másik része az, amikor nem tudom, folyamatosan beszélünk, de mellette pedig én élem a saját életemet, tehát azt a tevékenységet, amit igazából az én világa hozza. És amúgy ami fontos az egészben, hogy lehet ezeket egy kicsit fejleszteni is, tehát egy párkapcsolatban. Ugye nagyon fontos az, hogy a közös bizalom, a közös alap az meglegyen. Tehát ha ezek megvannak, akkor ilyen téren már lehet külön én-én viszonyt kialakítani, de azért ez valamilyen szinten veszélyes is tud lenni, hogy akkor most oké, ne legyünk együtt, csak 3 naponta is találkozzunk, és elteltek már tényleg évek, sok-sok év, és akkor még mindig itt ezen a szinten maradunk, tehát ez már a másik véglet. Tehát igazából a kapcsolatok legeleje az tényleg olyan, hogy minél többet szeretnénk a másikkal találkozni, minél több időt szeretnénk együtt tölteni, és az a lényeg, hogy egy idő után úgy szeressünk együtt tölteni időt a másik féllel, hogy akár már ugye össze is költözünk. És akkor hát ez a puding próbálja az evés típusú dolog, mert összeköltözve ismeri meg egymást a két fél a legjobban, és ott kell igazából kialakítani ezeket az én és a mi szabályokat, szabályrendszereket, és ott kell, hogy legyen az a bizalmi sáv, ami igazából meg elősegíti azt, hogy én akár elutazhatok, nem tudom, egy 3 napra is, de mégis fogom tudni azt, hogy én is kitartok a párom mellett, és a párom is kitart mellettem. Tehát ez a bizalmi kör.
0: Egy kérdés.
1: Igen.
0: Hogy sokszor egyébként tudod, van az, hogy valaki mondjuk a munka miatt utazik például 3 napra külföldre, az olyan szerintem olyan tök elfogadott, nem? Hát tehát a munka miatt csak menjen meg. Hát ide,
1: igen,
0: és ez is
1: igen.
0: Külön töltött idő, és ez is szerintem így egyfajta ilyen érdekes, amikor újra találkoznak, akkor újra fellángol mondjuk egy év után is, hogy de jó, hogy most mesél új élmények, stb. De hogy ezt így, amikor viszont az ember valahogy úgy próbálja szervezni, tudod, hogy így... Hát, hogy én most nekem szükségem van 3 nap pihenésre, és csak úgy elmegyek a barátaimmal, aznak megint más, ugye a...
1: Persze, és egyébként van egy ilyen furcsa pszichológiai háttere az egésznek, hogy amikor 3 napig tök más csinálsz, és aztán visszakerülsz megint a párodhoz, akkor valahogy jön egy olyan érzés, hogy nem tudsz azonnal nem tudod azonnal azt hozni, amit egyébként hoznátok, ha együtt vagytok nap, mint nap, hanem ott kell egy pár óra arra, hogy így kicsit visszazökkenj abba a kapcsolati fázisba. Tehát amikor így nagy várod, hogy találkozzatok, de amikor megtörténik a találkozás 3-4 nap után, akkor pedig egy olyan fura érzést tölt el, hogy most akkor eddig ez volt, most ez van, tehát azért meg kell tanulni azokat az átlépéseket egyik szintről a másikra, és hogyha ezt tudja kezelni mind a két fél, tehát megértik egymást, hogy miért ilyen az a pár óra, akkor nincs gond, de hogyha például az egyik fél már hiányolja, hogy most találkoztunk, és miért vagy ilyen, és nem örülsz neki, hogy újra találkozunk, akkor az már ott megint egy negatív irányba fogja majd vinni a kapcsolatot.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a párkapcsolatokban a külön töltött idő az szintén lehet színesítő, illetve akár erősítheti is a párkapcsolatot az így behozott élmények miatt. Most viszont egy újabb témát fogunk majd hozni hamarosan, úgyhogy maradjatok velünk itt a Pszichoaktívban.

0: Babakkal, itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában a fogyasztás pszichológiájáról lesz szó, és arról, hogy tárgyakat vásárolunk valójában, vagy inkább érzéseket. Általában azt gondoljuk vásárlás során, hogy egy tárgyat veszünk, egy új ruhát, egy telefont, egy bútort, egy autót, egy konyhai eszközt, vagy éppen egy élményt. A felszínen valóban ezek jelennek meg a döntéseink mögött, de ha egy kicsit mélyebbre nézünk, sokszor azt találjuk, hogy a vásárlásaink nem pusztán tárgyakról szólnak. Gyakran valamilyen érzést próbálunk megszerezni. Egy új ruha nem csak egy ruha lehet, lehet mögötte az a vágy, hogy magabiztosabbnak érezzük magunkat. Egy új telefon nem csak egy készülék lehet, hanem annak a szimbóluma, hogy lépést tartunk a világgal, sikeresek vagyunk, vagy megengedhetünk magunknak valami újat. Egy drágább autó pedig nem csak egy közlekedési eszköz lehet, hanem a szabadság, a biztonság vagy az elismerés érzését is jelentheti. Ezért a fogyasztás sokszor érzelmi döntés is. A modern világ nagyon erősen épít arra, hogy a vásárlásaink mögött érzelmek vannak. A reklámok ritkán csak egy terméket mutatnak be, sokkal inkább egy életérzést kínálnak. Egy kávéreklám valójában nem csak a kávéról szól, hanem a nyugodt reggelekről, a meghittségről és a pillanat élvezetéről. Egy sportmárka nem csak cipőt árul, hanem az egészségesebb, aktívabb és sikeresebb énkép ígéretét. Egy utazási ajánlat nem pusztán egy repülőjegyet vagy szállást kínál, hanem a szabadság, a kaland és a kiszakadás érzését. A fogyasztói társadalom pontosan tudja, hogy az emberek nem csak tárgyakat keresnek, élményeket, érzéseket és önmagukról alkotott pozitív képet is vásárolnak. A leggyakoribb ok, amikor vásárolunk, az a stressz. Sokan ismerik azt az érzést, hogy egy nehéz nap után azt mondják, hogy ezt megérdemlem. Ennek pszichológiai oka is van. A vásárlás során az agy jutalmazó rendszere aktiválódik, már maga a keresés, a választás, az összehasonlítás és a várakozás is kellemes izgalmat okozhat. Nem véletlen, hogy sokszor már akkor jobb kedvünk lesz, amikor csak nézegetjük a termékeket. A vásárlás ilyenkor nem feltétlenül egy tárgy megszerzéséről szól, sokkal inkább arról az érzésről, hogy egy nehéz helyzet után végre történik valami jó. Ez önmagában teljesen természetes emberi működés, a probléma nem azzal van, ha néha megjutalmazzuk magunkat. A probléma akkor kezdődik, amikor a vásárlás lesz az egyik fő módszerünk arra, hogy megküzdjünk a stresszel, a feszültséggel vagy a rossz érzésekkel. A mai világban szinte folyamatosan ingerek vesznek körül minket, telefonok, közösségi oldalak, reklámok, értesítések és online áruházak próbálják lekötni a figyelmünket. A vásárlás mögött gyakran önértékelési kérdések is állhatnak. Sok ember számára bizonyos tárgyak összekapcsolódnak azzal, hogy milyen embernek látja saját magát. A tárgyaink valóban kifejezhetnek minket. Az otthonunk, a ruháink, a választásaink részei lehetnek az identitásunknak. A kérdés inkább az, hogy kiegészítik-e azt, akik vagyunk, vagy megpróbálják pótolni azt, amit belül hiányolunk. Más dolog azért venni valamit, mert örömet okoz. És más dolog azért venni valamit, mert azt reméljük, hogy ettől értékesebbnek, sikeresebbnek vagy elfogadottabbnak érezzük magunkat. Amikor megszerzünk valamit, amire régóta vágytunk, egy ideig valóban örömet okoz. Használjuk, örülünk neki, büszkék vagyunk rá. Ami korábban különleges volt, egyszer csak a mindennapok részévé válik. Ezt a jelenséget pszichológiai értelemben alkalmazkodásnak nevezzük. Az emberi természet része, hogy az új helyzetekhez és új tárgyakhoz is hozzászokunk. Ezért történhet meg, hogy egy új telefon vagy új autó megszerzése után néhány hónappal már újabb vágy jelenik meg. A tudatos fogyasztás ezért nem azt jelenti, hogy soha ne vásároljunk, hanem minden örömteli kiadást kerüljünk. Az élet része, hogy örömet szerzünk magunknak. A kérdés inkább az, hogy tudatosan döntünk-e, vagy az érzelmeink és impulzusaink döntenek helyettünk. A fogyasztás tehát sokkal többről szól, mint vásárlásról. A pénzügyi döntéseink gyakran megmutatják, hogyan kerüljük az érzelmeinket, hogyan gondolkodunk magunkról és milyen hiányokat próbálunk betölteni. Néha valóban egy tárgyra van szükségünk, de sokszor valójában figyelemre, pihenésre, kapcsolódásra, sikerélményre vagy megerősítésre vágyunk. A kérdés ezért nem az, hogy vásárolunk-e, hanem az, hogy felismerjük-e, mit szeretnénk valójában megszerezni. Mert lehet, hogy a kosárba tett termék csak egy tárgy, de mögötte gyakran egy érzés áll. És ha ezt az érzést más módon is meg tudjuk teremteni az életünkben, akkor sokkal szabadabban és tudatosabban tudunk dönteni. Szerinted, Robi, mikor engedhetjük meg magunknak ezt a fajta vásárlás általi jutalmazást, mondjuk egy örömteli örömfokozási céllal, illetve mennyire befolyásolja az önértékelésünket az, hogy milyen tárgyaink, eszközeink, márkák vesznek minket körbe.
1: Hát ez megint egyénfüggő, tehát itt különbözőek vagyunk. Kinek mi az, ami igazából az értéket képviseli. Tehát van, akinek egy egyszerű óra, például ez a régi analóg óra, vagy a digitális régi fajta műanyag szíjas óra az, ami értéket képvisel. Valakinél pedig a legdrágább óráktól kezdve a márkás cuccokig. Tehát valakinél ez okoz örömet. Szóval igazából ez is olyan dolog, hogy amilyen személyiségűek vagyunk, az befolyásolja azt, hogy éppen milyen márkát, milyen használati cikkeket vásárolunk, és valószínű, hogy az nekünk örömet is fog okozni, mert tudjuk, mert olyat vásárolunk, amit igazából valóban szeretünk. Tehát alapvetően befolyásolja az, már ismételten vissza kell nyúlni a gyerekkorba, tehát hogy ott hogyan és mit kaptunk, ott minek örültünk, mi az, amit igazából szerettünk volna elérni. Felnőtt korra azt meg tudjuk-e valósítani anyagilag, tehát akkor már itt az anyagi oldala is bejön a képbe, amiről beszéltünk még a korábbi adásokban, a pénz használata, tehát itt ismét ez mint tényező jelen van, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy megengedhetjük-e magunknak, éppen mi az akkor, aminek tényleg nagyon örülnénk, ha megvan a polcon belőle már 6-7-8 darab ebből a márkából, akkor tényleg kell-e egy 9. vagy 10., és akkor az fog nekünk egy olyan boldogságot okozni, például valaki példaképpen azt mondom, hogy gyűjti már ezeket a dolgokat, tehát van, aki gyűjtőként vásárolja meg ezeket a termékeket, tehát ez egy újabb kategória, és számára az okoz örömet, hogy meg tudja vásárolni mondjuk a 11. fajta bélyeget, vagy meg tudja vásárolni azt a 20. darab szalvétát. Régen volt például a szalvéta gyűjtés, és doboz számra egyébként az összes féle szalvéta meg volt, tehát hihetetlen, hogy milyen különböző mintájú, és amiből kettő volt, azt abból lehetett cserélni egy másik fajtára. Tehát azért mondom, hogy a legegyszerűbb dolgoktól kezdve a legdrágább és a legértékesebb dolgokig lehetne haladni. Ez mind egyén függő. És mi tudjuk azt, hogy mi az, ami igazán számunkra értéket képvisel. És az, hogy mikor engedhetjük meg magunknak, azt szintén mi döntjük el. Igazából ide is kell egy ilyen önkontroll, kell az, hogy ne ezetlenül és ne meggondolatlanul vásároljunk össze-vissza, hanem legyen egyfajta logika az egészbe. Tehát ha péntek este van, és lezártunk esetleg egy olyan nagyobb dolgot a munkahelyen, akkor mondom azt, hogy lepjük meg magunkat egy vacsorával például, mert megérdemeljük azt, hogy rendeljünk egy vacsorát, mert letudtunk egy nehéz hetet. Vagy tovább megyek, az már egy érték, pedig elfogy. Tehát van ez a része, ami nem tárgy, hanem egy élmény. Tehát menjünk el egy moziba például. Lehet számolni egyébként, hogy szabadság óta lehúztunk 2 hónapot. Ez szép teljesítmény, a munkahelyen rengeteget dolgoztunk, megérdemlünk egy mozit este. És akkor elmegyünk moziba. Ez egy élmény, igazán jó tud lenni, hogyha jó filmet. És ott is olyan filmet választunk, olyan típusú mozit, amit szeretünk és amit élvezünk. Tehát nem fogunk elmenni egy horror filmre, hogyha mi vígjátékot szeretünk, és az kapcsol ki minket, vagy fordítva. Szóval ott is az egyén dönt, és az egyén dönti el. Tehát ez megint lehet szerte ágazó, hogy ki mit szeret, és ez lehet egy élmény, lehetnek tárgyak, de az tény is való, hogy általában mindig azt szokták mondani, hogy a tárgyakat lehet gyűjtögetni, de lehet, hogy egy idő után nem fog akkora értéket képviselni, mint az, amit esetleg egy élmény során, egy mozi során, egy színház során, vagy egy bármilyen előadás, koncert során átélsz, és az megragad egy örök életre.
0: arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy mennyire lehet megtalálni az egyensúlyt az élet élvezet és a hát, tudatosabb vásárlás között, illetve mikor lehet egészséges az önjutalmazás. Most pedig ismét egy újabb balatoni sláger következik itt a Pszichoaktívban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora a Pszichoaktív volt hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
5: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy hogyan lehetne könnyen oxigént termelni a Marson. 40 év után leállítják a világ legnagyobb tokamakját. Környezetvédelmi megoldás a csirketoll felhasználására. Londoni egyetemisták kidolgozták az árucímkék csip nélküli, kizárólag papírból készült változatát. Képes meghajlítani a fényt egy új kristály. Sikerrel tesztelték a világ első miniatűr részecske gyorsítóját. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben a NASA legújabb hajtómű fúvókája kerül bemutatásra. Speciális alumínium ötvözetből készül a NASA hajtómű fúvókája, így az újfajta anyaghasználattal a korábbinál könnyebb, de mégis ellenálló alkatrészt tudnak megépíteni. A projekt keretében kifejlesztett ötvözet a könnyű struktúrája mellett még két nagy előnnyel rendelkezik, jól tolerálja az extrém hőséget és lehetséges 3D nyomtatással formázni, amivel leegyszerűsíthető a gyártási folyamat. Az alumínium variációt a gyártó szerint sokféle célra lehet jól alkalmazni az ellenálló képessége, ereje és hővezető képessége miatt. Hagyományos gyártási módszerekkel a fúvóka 1000 önállóan kapcsolódó részt igényel. Az új fúvóka egyetlen darabból épül fel, sokkal kevesebb kapcsolódási ponttal és jelentősen csökkentett gyártási idővel. Az alkatrész két prototípusát már tesztelték is a nyár folyamán. A későbbiekben a mélyűri utazások során a minél könnyebb szerkezetű rakéták nagy előnyt jelentenek az űrügynökségek számára, mivel a kisebb súly kevesebb üzemanyag használatot vagy nagyobb szállítási kapacitást tesz lehetővé. A marsi misszió kritikus fontosságúak a NASA számára, és a 3D nyomtatás, valamint az újfajta anyaghasználat nagy szerepet kaphat a küldetés sikerében. Az alumíniumból készülő új hajtómű fúvókáról esett szó az imént. A továbbiakban megtudhatják, hogyan lehetne könnyen oxigént termelni a Marson. Kifejlesztettek tudósok egy biobevonatot, a zöld élő festéket, amely sivatagban élő baktériumot tartalmaz, lehetővé téve az emberi telepek létrehozását a Marson, nem mellesleg pedig a földi környezeti kihívásokra is megoldást jelenthet. Ez a baktérium gyenge fényviszonyok között is képes a fotoszintézisre, tehát elnyeli a széndioxidot és oxigént bocsát ki. A mechanikailag robusztus használatra kész biobevonatok vagy élő festékek segíthetnek megfelelni ezeknek a kihívásoknak azáltal, hogy csökkentik a vízfogyasztást a jellemzően vízigényes bioreaktor alapú folyamatokban. Mivel a baktérium jól bírja a szélsőséges körülményeket, ezért ennyire ígéretes jelölt a kolóniák oxigén ellátására. Bár önmagában a biobevonat nem tudja egy marsi élőhely teljes oxigén igényét kielégíteni, de a segítségével jelentősen csökkenthető a külsőleg a planétára szállított oxigén mennyisége. Sivatagban élő baktérium segítségével hozták létre tudósok az előzőekben ismertetett biobevonatot, amely amellett, hogy minden nap folyamatosan termel oxigént és széndioxidot von ki a légkörből, még a vízfogyasztást is csökkentheti adott esetben. A folytatásban eddig ismeretlen anyag felfedezéséről kaphatnak információt. Maradjanak velünk!
4: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Eddig ismeretlen anyagot talált Kína a következő tanulmány alapján. Kínai tudósok eddig ismeretlen érctípust fedeztek fel, amely egy szupravezető tulajdonságai miatt rendkívül keresett ritka földfémet tartalmaz. Az érc niobiumból, báriumból, titánból, vasból és kloridból áll. A niobium egy világos szürke fém, főként acélgyártásban alkalmazzák, képes úgy erősíteni a vasat, hogy közben nem növeli az anyag súlyát. A niobiumot más ötvözetek előállításához is használják, de megtalálható a részecskegyorsítókban és más fejlett tudományos berendezésekben is, mivel alacsony hőmérsékleten szupravezetőként viselkedik. A lelőhelyet egy belső mongóliai városnál található érc lelőhelyen találták meg október elején. A barnás-fekete érc a 17. új típus, amelyet itt fedeztek fel, és egyike a régióban talált 150 új ásványnak. A felfedezés azért különösen szerencsés Kína számára, mert az ázsiai ország jelenleg a niobium 95%-át importálja. A niobium mennyiségétől és minőségétől függően Kína önellátóvá válhat. Jelenleg a világ legnagyobb ritka földfém termelője Brazília, Kanada pedig a második helyen áll. Újfajta érctípust elemeztünk az előzőekben. 40 év után leállítják a világ legnagyobb tokamakját, az erről szóló hírt részletezzük a továbbiakban. Végéhez ér a Nagy-Britanniában található tokamak küldetése, jövőre elkezdik a leszerelési folyamatot, ami várhatóan 2040-ig tart majd. A tokamakban végeztek először deutériumot és tríciumot is tartalmazó üzemanyaggal kísérleteket, és számos más elsőség is kötődik a berendezéshez, amely tesztelési célokat szolgál, az itt zajló fúziós kísérletek jelentik az alapját, és első megvalósulását többek között azoknak a munkáknak is, amelyeket nagyobb méretekben fognak majd kivitelezni. A tokamak létrehozásának célja az volt, hogy segítségével tanulmányozhassák a fúziós jelenségeket, az extrém körülményeknek a különféle anyagokra gyakorolt hatását, az üzemanyagok deutérium és trícium reakcióit, és ezáltal előkészítsék a terepet más fúziós reaktorok építése előtt. A tokamakot 1978-ban kezdték el építeni, és az első plazma begyújtására 1983. júniusában került sor, azóta pedig sorra születnek a tokamakban végzett kísérletek során azok a jelentős eredmények, amelyek egyedülállónak számítanak a fúziós energiakutatások terén. A berendezésben a leendő fúziós reaktoroktól eltérő módon valósul meg a fúzió, mivel nem tartósan, hanem rövid pulzusok formájában hozzák létre a plazmát, és egy-egy ilyen pulzus csak körülbelül 40 másodpercig tart. A tokamak 40 éves működése alatt több mint 100 000 ilyen pulzust hoztak létre. Az utolsó most ősszel zajló deutérium-trícium kísérletek nemrégiben fejeződtek be, és ezzel lezárult egy korszak a berendezés történetében. A tokamakot nem fogják több kutatáshoz használni, jövőre elkezdődik a leszerelése. A kísérlet sorozat 3 fázisa során a vizsgálatok sok új adatot biztosítottak a plazmatudományok, anyagtudományok és a neutronikai kutatások terén, többek között a becsapódó neutronok elektronikai komponensek és adatgyűjtő rendszereket érő hatásával és a tokamak falak trícium tartalmát mérő új diagnosztikai eljárásokkal kapcsolatban. Az adatok feldolgozása még sokáig folytatódik, de a berendezéstől való búcsúzásra már 2024 elején sor kerül. A brit kormány azonban saját fúziós energiaprojektet is készül indítani, méghozzá az első kereskedelmi, hasznosítható energiát előállító reaktort már 2040-re tervezik működésbe helyezni. A világ legnagyobb tokamakja 40 évnyi kutatómunka után befejezi szolgálatát, derült ki az imént elhangzott beszámolónk alapján. Hamarosan a mesterséges intelligenciát megreformáló csipről adunk tájékoztatást. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Forradalmasíthatja a mesterséges intelligenciát a most bemutatásra kerülő új chip, melynek felépítését az emberi agy ihlette. Hatalmas ugrást jelenthet a mesterséges intelligencia számára az a mérnökök által kifejlesztett chip, amelynek számítási teljesítménye minden tesztben magasan veri a piacon jelenleg elérhető hardvereket. Az eszköz azonban nem emiatt forradalmi, hanem mert rettentően hatékony, 96%-kal kevesebb energiát igényel. Ez pedig nagyon jelentős előrelépés, ha tudjuk, hogy a kortárs mesterséges intelligenciaként ismert nyelvi modellek szédületesen energiaéhesek. A ChatGPT például a kutatók szerint 1 gigawattórát fogyaszt naponta. A természetes intelligencia által használt hardware az agy ehhez képest nagyon energiatakarékos. A probléma egyik oka, hogy a mesterséges intelligenciák jelenleg grafikus processzorok 10000-eiből épített adatközpontokon futnak, ugyanakkor számítási ciklusonként 10-15-ször annyi energiát fogyasztanak, mint egy processzor, amelynek feladata a különböző parancsok feldolgozása bináris, numerikus műveletek alapján. A probléma tehát nem pusztán a költségekről és az energetikai infrastruktúrákról, hanem a technikai fejlődésről szól. A technikai kihívás lényege, hogy az agy analóg, a számítógép pedig digitális. Léteznek analóg számítógépek és csipek is, leginkább ezek alkalmasak az agy működésének hatékony utánzására, de megvannak a saját korlátaik, például a zajszűrés terén. Az új chipben 22 milliárd tranzisztor található 256 magban, amelyek az agyban dolgozó idegsejtekhez hasonlóan osztják el egymás között a feladatokat, és igazából itt nem a tranzisztorok jelentik az igazi újítást, hanem a neurális háló alapú feladatmegosztás, ami az agyi információ feldolgozást leíró elméleti munkán alapul. A magok saját memóriájukkal helyben oldanak meg feladatokat, de közben hozzáférhetnek a központi memóriához is. A chip által képviselt megoldásban még sok technikai tartalék van. Az előrejelzések szerint a következő generációkban 2 milliárd tranzisztor kerülhet egyetlen négyzetmilliméterre, egy ilyen chip már önmagában képes lesz nagyobb algoritmusokat futtatni, de ez már nem pusztán a tranzisztorok számán múlik. Az előbbiekben említett chip forradalmasíthatja a mesterséges intelligenciát. Hogyan lehet csirkék segítségével elektromos áramot előállítani? A következő kutatásból kiderül. Komoly társadalmi problémára találtak megoldást kutatók. Az élelmiszergyártásban hatalmas mennyiségű hulladék képződik minden nap, amely alól a húsipar sem kivétel. A feldolgozott csirkék után éves szinten mintegy 40 tonnányi csirke toll marad, amit eddig rendre elégettek. Az eféle folyamatok nem csupán az alapvető légszennyezészhez, a napi széndioxid kibocsátáshoz járulnak hozzá, hanem kén-dioxidot, nagy mennyiségű toxinokat is a légtérbe juttatnak. Új kutatásukban a tudósok speciális sejtmembránokat hoztak létre, amelyekkel hidrogénből és oxigénből széndioxidmentesen képesek áramot előállítani, miközben csupán hőt és vizet szabadítanak fel. Egy ilyen típusú folyamat fenntartható energiaforrásként fontos szerepet játszhat a jövőben. A kidolgozott folyamatban egy egyszerű, környezetbarát eljárással kivonják a keraténfehérjét a tollakból és ultrafinom rostokká alakítják őket. Így képesek félig áteresztő sejtmembránokat létrehozni, amelyek lehetővé teszik a protonok áthaladását, az elektronokét azonban blokkolják. Az új kutatásban nem csupán a mérgező anyagokat képesek helyettesíteni vele, hanem mérséklődhet is a széndioxid kibocsátás, ezzel a teljes szénlábnyom folyamatot csökkentve. Egy környezetvédelmi megoldásról hallhattak az imént, mégpedig a csirketoll felhasználásának folyamatáról. A továbbiakban innovatív fejlesztésekről számolunk be a környezetvédelem jegyében. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.
2: Innovatív fejlesztésekről számolunk be a környezetvédelem jegyében. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A hordozható, újra tölthető szódás flakonról lesz most szó. Nagyon sokan szeretik a szódát vagy a szénsavas ásványvizet a buborékok frissítő hatása miatt. Egy új svájci találmány azoknak kínál környezetbarát megoldást, akik e csoportba tartoznak és szeretnének bárhol, bármikor szódát inni. Arra rengeteg megoldás van, hogy miként vihetünk magunkkal otthonról csapvizet, de a szódával ezt eddig el se lehetett képzelni. A svájci kutatók, akik maguk is szódarajongók, emiatt fejlesztették ki az újra tölthető szódás rendszert. A fejlesztett termékük fenntartható piacszírést fed le, és igen praktikus. A formatervezett 6 decis flakon aljába építették be a széndioxid tartályt, amelyből 10 flakon szóda készíthető gombnyomásra. A gáz, ha kifogy, otthon pótolható egy erre a célra készített állomáson, amelybe a más készülékekhez kapható széndioxid tartályt lehet csatlakoztatni, a víz csapról bárhol után tölthető. A szakemberek igyekeznek mindent a lehető legkörnyezetbarátabb módon előállítani, például a készüléket helyben gyártják, illetve forgalmazzák is majd. A következő terveikben az szerepel, hogy ugyanilyen megoldásban egy kívánság szerint ízesített szódát előállító palackot készítsenek, illetve olyan formát is, amely speciális vízszűrője segítségével ott is megoldást jelent, ahol nincs egészséges csapvíz. Az új

0: tölthető szódás flakonnal foglalkoztunk az előzőekben. A környezetbarát termék címkét ismerhetjük meg a továbbiakban. Londoni egyetemisták kidolgozták az árucímkék csip nélküli, kizárólag papírból készült változatát. A hagyományos automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológiát a termékekhez rögzítik, és leginkább a ruházati boltokban használják. Az ilyen típusú címkék számos kereskedelmi üzletben a vonalkódokat váltották fel. A papíralapú címke gyártója szerint azonban az ilyen típusú címkék, amelyekből évente 18 milliárdot gyártanak, túlméretezettek. Az eszközök a papír, a fém és a szilícium keveréke miatt nem hasznosíthatók újra, és általában a hulladéklerakóban végzik. Ezzel szemben a cég alternatív konstrukciója a papíron kívül más anyagot nem igényel. A vállalat egyszerűen lézerrel jelöl egy áramkört a felületére, a lézer beállításait úgy hangolja, hogy ne vágja vagy égesse meg a papírt, hanem változtassa meg annak kémiai összetételét, hogy az vezetőképessé váljon. A gyártó szerint a fém és szilícium komponensek szükségességének kiküszöbölésével jelentősen csökken a vonalkód címkék gyártásának környezeti lábnyoma. A cég becslése szerint a címkék 70%-kal csökkentik a széndioxid kibocsátását a hagyományos címkékhez képest. A csip nélküli címke magának az áramkörnek a geometriai mintázatát használja az információ továbbítására. A vállalat koncepció terveiben koncentrikus körökből álló labirintusszerű mintázatról van szó. Ez a mechanizmus hasonlít a vonalkódokhoz és a QR kódokhoz abban az értelemben, hogy az információ geometriai kódolásra kerül, de nem kell vizuálisan beolvasni. Eddig a papírcímke átment az első tesztelési körön, ahol a technológia teljesítménye megegyezett egy rézalapú címke teljesítményével. A vállalat most tovább fogja tesztelni a terméket, megvizsgálva annak eltarthatóságát, tartósságát és azt, hogy a környezeti tényezők befolyásolják-e. A csip nélküli papíralapú árucímkéről adtunk hírt az imént. A folytatásban a repülő robotaxikról tudhatunk meg többet. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A repülő autó már nem sci-fi a következő fejlesztésnek köszönhetően. Megérkezik Kínába is a robotaxi, az utasok szállítására szolgáló elektromos repülőgép. Egyre több vállalat dönt úgy, hogy beruházásait az elektromos, függőlegesen fel- és leszálló légijárműre összpontosítja. A londoni és a San Franciscói kísérletek után most Kína is csatlakozik azokhoz a nemzetekhez, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen típusú szolgáltatásokra. Kína első robotaxia teljesen automatizált elektromos személyszállító repülőgép. Legfeljebb 2 személyt szállíthat majd, hatótávolsága pedig 30 km. Végsebessége 100 km/h, míg az utas és teherszállítási kapacitása 300 kg. A vállalat célja, hogy a robotaxikat turisztikai célokra használja. Jelenleg azonban még nincs hivatalos időpont a kereskedelmi üzemelés megkezdésére. Előző hírünkben arról értesülhettek, hogy már Kínában is indulnak a robotaxik. A következő tanulmány megállapítja, hogy kristályokkal hajlítható a fény. Képes meghajlítani a fényt egy új kristály úgy, ahogyan egy fekete lyuk a fényt a szokásos egyenes útjáról eltéríti. Ez az úgynevezett pseudogravitáció felhasználható a 6G kommunikációs technológiában. Mivel a kristály azt utánozza, hogy mi történik, amikor a fény fekete lyukak és más ultrasűrű űrobjektumok mellett halad el, az új technika a kvantumgravitáció tanulmányozására is használható. A kvantumgravitáció elmélet egyesíteni a kvantummechanikát és Einstein relativitás elméletét. A relativitás elmélet szerint a fényre és más elektromágneses hullámokra hatással vannak a gravitációs erők. Ez az úgynevezett gravitációs lencsézés, és a csillagászok ezzel tanulmányozzák a masszív űrobjektumokat, mint amilyenek például a kvazárok. Egy ilyen hatást laboratóriumi környezetben nehéz létrehozni, mivel óriási tömegre van ehhez szükség, de a tudósok régóta gyanítják, hogy a jelenséget utánozni tudnák kristályos anyagokkal. Japán kutatók fotonikus kristályokat használtak ehhez a kísérlethez, amik úgynevezett 2 vagy több elrendeződésű kristályok, melyek rágyszerű mintázatba rendeződnek és képesek lelassítani a fényt, amikor az keresztül halad rajtuk. A csapat fokozatosan eltorzította ezeket a kristályokat, szétszakítva a kristályrácsot, aztán fénysugarakkal világítottak át a kristályokon, és azt tapasztalták, hogy elhajlanak. A fény így módon való manipulálása potenciális ösvény lehet a következő generációs kommunikációs technológiák számára, amik az információ terahertz tartományban vagy 100 gigahertz felett kívánják továbbítani. Elméleti síkon a felfedezések azt mutatják, hogy a fotonikus kristályok hasznosíthatják a gravitációs hatásokat, új utakat nyitva a graviton fizika területén belül. A graviton az a hipotetikus kvantum részecske, ami a gravitációs erőt közvetíti. A kutatók úgy vélik, hogy a fény kreatív manipulációjával elérhetik ezeket a tartományokat. Az új anyagnak a kutatásban is lehetnek alkalmazási területei. Az előbbiekben közzétett hírünk szerint kutatók egy speciális torzított kristállyal meghajlították a fényt. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: valami Amerika!
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: A következő kutatás rávilágít a lépcsőzés hatékonyságára. Egy kutatási eredmény szerint napi pár emelet lépcsőzés különösen jó hatású a szív- és érrendszer egészségére. 458 ezer felnőttet vizsgáltak át, amelyben több éves eltéréssel felvett adatok tanúskodtak, többek közt a mozgásról, illetve a szív- és érrendszer egészségéről is. Összefüggéseket kerestek a testmozgás és az olyan betegségek közt, amelyek érelmeszesedéshez köthetőek. Az eredmények szerint azoknak, akik legalább napi 5 lépcsőfordulót megmásztak, átlag 20%-kal csökkent a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, még akkor is, ha egyébként például örökletes vagy egyéb hajlamuk volt-e betegségekre. Akik pedig egy ideig lépcsőztek, de abba hagyták, a kockázatuk 32%-kal nőtt a sosem lépcsőzőkéhez képest. A lépcsőzés olcsó testmozgás lehetőségét kínálja bárki számára, és könnyen beépíthető a napi rutinba. A kutatás bizonyítékkal szolgál arra, hogy a lépcsőzés milyen hatékonyan véd a szív- és érrendszeri betegségektől, különösen azoknál, akik több kockázati tényezőt is magukénak tudhatnak. Az eredmények a népesség számára általánosan használható, megelőző módszerről tanúskodnak. Az imént elhangzott kutatásból kiderült, hogy a lépcsőzés azok számára is lehetőséget kínál a szív- és érrendszeri egészség javítására, akiknek egyébként nincs lehetőségük az ajánlottak szerint sportolni. Sikerrel tesztelték a világ első miniatűr részecske gyorsítóját. Erről a fejlesztésről kaphatnak most bővebb információt. Bemutatták a nanofotonikus elektrongyorsítókat, amelyek akkorák, mint egy számítógépes csip, és lézereket használnak az elektronok felgyorsítására. A kutatócsapat a világon először demonstrált működés közben egy nanofotonikus elektrongyorsítót. Amikor az emberek meghallják, hogy részecske gyorsító, akkor a legkevésbé sem egy apró eszközre gondolnak, hanem egy monumentális hadronütköztetőre. A kutatók erőfeszítéseinek hála olyan apró szerkezetben is végrehajtható elektrongyorsítás, ami csupán fél milliméter hosszú, még a csatorna, amelyen a részecskék áthaladnak, csupán 225 nanométer széles. Ezzel a technikával már nem csak az elektronok vezetése, hanem azok gyorsítása is sikerült nanoméretű szerkezetben. Az új cél az, hogy az energia és az elektronáram nyerességét akkora mértékben növeljék, amivel egy csipre épített részecske gyorsító is elegendő, forradalmi orvosi alkalmazások, valamint ipari és kutatásfejlesztési területeken való kifejlesztéséhez. Utolsó hírünkből megtudhatták, hogy óriási lépést tettek a részecske gyorsítók miniaturizálása és ezzel például high-tech rákkezelő egészségügyi eljárások kifejlesztése felé a kutatók. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a NASA legújabb hajtómű fúvókájáról. Foglalkoztunk az újfajta érc típus felfedezésével. Hallhattak az új csipről, melynek felépítését az emberi agy ihlette. Megismerhették a hordozható, újra tölthető szódás flakont. Bemutattuk a robotaxit, az utasok szállítására szolgáló elektromos repülőgépet, valamint megtudhatták, hogy a napi pár emelet lépcsőzés különösen jó hatású a szív- és érrendszer egészségére. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Bankkártyás fizetés csak 200 forint feletti vásárlás esetén lehetséges. Bizonyára önök közül is akadnak olyanok, akik ilyen vagy ehhez hasonló kiírással találkozhattak az életük során. A másik tipikus, azt mondom, trükk, amikor a kisebb üzletekben azt mondják, hogy jaj, hát éppen most romlott el a terminál, ezért csak készpénzzel lehet fizetni. Jó kis trükk, de ne dőljenek be ezeknek. Hogy miért? Mindjárt elmondjuk, ugyanis a hatóság nyilván nem véletlenül vizsgálta ezeket. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. És akkor továbbra is maradunk egy kicsit a bankkártyák témakörébe, egészen pontosan ma beszélünk a bankkártyával kapcsolatos dolgainkról, egyéb dolgainkról. Mi van, ha azt gondoljuk, hogy elveszítettük, vagy mi van, ha megeszi az ATM? És miért nem adja vissza a bank, ha valaki megtalálta a tényleg elhagyott bankkártyát, de bevitték az illetékes fiókba? Aztán hibás teljesítés. Mikor, milyen esetekben beszélhetünk erről, és hogyan tudjuk érvényesíteni jogos igényünket a kereskedővel szemben? Van-e ilyen esetben különbség az interneten, illetve a boltban történt vásárlás esetén? És a facsipesz2025@gmail.com e-mail címünkre érkezett egy panasz, aminek ma utána járunk. A hallgató ajándékba kapott egy villanyborotvát, de nem működött. Elvitte a vásárlás helyszínére, ott megkérdezték, kipróbálta-e, és miután mondta, hogy persze, különben honnan tudná, hogy nem működik, úgy elhajtották, hogy csak na. Azt mondták neki, higiénia eszközt nem cserélnek. Jogos ez, s ha nem, mik az ilyen is esetben a szabályok? Ezek lesznek tehát a mai műsorban, már is kezdünk.

0: Szerintem azért nagyon sokan vagyunk olyanok, akik már úgy jártunk, hogy a bankkártyánkat eltettük, elveszett, megette az automata, szóval, hogy zűr meg zavar volt vele. Nagyon sokféle, szerintem inkább azt mondom, hogy végtelenféle lehetőség van, de azért nagyon fontos információk következnek most Binder Istvántól, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjétől, aki itt van a stúdióban. Szia!
1: Szerbusztok! Köszönöm, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval bankkártya letiltás, meg mikor kell fizetni, mikor nem, ahogy a műsor elején én ezt így felkínáltam. Nagyon észnél kell lenni, nekem ez az első, ami lejött. Én például jártam már úgy, hogy megette egy vadidegen banknak az automatája a bankkártyámat, dühönbe vertem azt az automatát, nem adta ki.
1: Ebben az esetben érdemes ott maradni, és azért az automatákon ott van az a szolgáltató, ott van az a bank elérhetősége, amelyiket föl tudunk azonnal hívni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem menjünk el. Aha. Ma már nem jellemző az, hogy mechanikus eszközökkel sikert tudnának elérni a csalók, de régebben volt olyan, hogy valójában nem is az az ATM ette meg, hanem egy kicsit eltérítették a kártyát. Ha nem megyünk el, ott maradunk, akkor tudja érzékelni az az ügyfélszolgálat, hogy mi történt.
0: Miért az mindig van éjjel-nappal?
1: Hát, ahogy a kártyával is éjjel-nappal tudunk fizetni, ennek működni kell, és ott meg tudjuk tenni a panaszunkat, elmondják, hogy mi fog történni. De azért ennél sokkal gyakoribb az, hogy egyszerűen véletlen ott felejtjük az ABC-ben, ha rossz dolog történik velünk, akkor inkább a pénztárcánkkal ellopják ezt a kártyát.
0: Igen.
1: És hát ahogy bevezetőben mondtad, ilyenkor nagyon észnél kell lenni, mert az például egy óriási hiba, és megtörtént esetekről beszélek, hogyha például a kis noteszünkön, vagy a pénztárcánkban szép apró betűkkel egy cetlin, ott hagyjuk a PIN kódunkat, vagy pedig voltak olyanok is, akik a kártyájukba karcolták be a PIN kódjukat, ami nagyon kényelmes, csak ilyenkor abban a pillanatban a bűnöző 15 000 forintig bárhol tud vásárolni Magyarországon, akár egy fizikai
0: naponta
1: módon.
0: Naponta 15 000-ért?
1: Ez tulajdonképpen tranzakciónként 15 000 forintig, de azért a napi bankkártyás költési limitünk, illetve a darabszám limit, amit remélhetőleg beállítottunk, azért ennek korlátot szab. Rosszabb hír viszont, hogy webben, tehát online viszont, különösen akkor, hogyha egy nem európai szolgáltatónál, hanem mondjuk egy kínai, távol-keleti szolgáltatónál vásárolunk, akkor ez sokkal magasabb lehet, hiszen ott nincs úgynevezett kétfaktoros, vagy megerősített ügyfélazonosítás, tehát ott akár a csillagos ég lehet a határ.
0: Tehát a webben le tudja osztani a kártyámon lévő pénzt, illetve a bankomban lévő pénzt.
1: Így van, sokkal nagyobb összegeket le tud, ott is azért beállíthatunk limiteket, tehát a webes költésnél is tranzakciószám limitek lehetnek, de itt ez már egy nagyon kielezett kockázatos helyzet, és ez tulajdonképpen a beszélgetésünk alapja, hogy itt viszont nagyon gyorsan meg kell tennünk a
0: letiltás
1: szükséges lépéseket. Elvileg ugye úgy szól a jogszabály, hogy 15 000 forintig, amíg be nem jelentjük a kárt, addig tudnak akár fizikailag, akár webben is vásárolni, de ez alól egy nagyon fontos kivétel van, hogyha kiderül, hogy az én bizonyítható oda nem figyelésem, súlyos gondatlanságom, netán rossz hiszeműségem miatt veszett el ez a kártya. Ha ez így van, akkor a bank a 15 000 forint fölötti kárt sem téríti meg.
0: De én ezt abszurdnak tartom. Mi az, hogy az én rossz hiszeműségem?
1: Hát a rossz hiszeműség
0: az... A rossz hiszeműség
1: az tényleg egy abszurd és extrém eset. Súlyosan gondatlanok viszont lehetünk. Tehát, elmegyünk edzeni, ott felejtjük az öltözőben a pénztárcánkat a kis padon, ezt a kamera is látja, hogy aztán egy kedves valaki ezt fölveszi és elmegy. Az bizony súlyosan gondatlanságnak minősülhet. Ezt nyilvánvalóan a bíróságok tudják megítélni.
0: Értem, de mi van akkor? Én olyan sztorit is hallottam, hogy valaki bejelentette, hogy jaj, elvesztettem a kártyámat, de éppen a harmadik táskájába pakolt, és az elsőbe ott maradt. Ha jól tudom, büntetést kell fizetnünk, illetve az új kártyának az elkészítési díját, hát mondjuk logikus, azt ránk veri a bank. És ilyenkor mi van, meg lett a régi kártyám?
1: Önmagában a kártya letiltása az ingyenes, de valóban, ahogy mondtad, jellemzően bankonként 2-4 ezer forint az új kártya előállítási díja, és akkor innen jönnek a mestertrükkök, amiket érdemes megosztani, ugyanis a kártya letiltás azért ez tényleg egy kicsit macerás folyamat abból a szempontból, hogy hát azért ez 2-3 hét, amíg elkészítik az új kártyát, aminek ugyanaz lesz a kártyaszáma, de más lesz a PIN-kódja, más lesz a lejárata, ha van a családban társkártya, addig azt tudjuk használni, de azért az a pár hét az nagyon fájhat, hogy kiesik nekünk, főleg akkor, hogyha utólag megtaláljuk a kártyát. Ezért, és hát nagyon fontos az is, hogy ahogy ott beszéltünk az előbb, nagyon fontos az idő tényező, tehát hogyha nem tudjuk, hogy mi lehetett, lehet, hogy tényleg ellopták, lehet, hogy tényleg ott felejtettük, akkor lehetőleg ne lassan menjünk el a bankfiókban, ne lassan hívjuk fel a remélhetőleg elmentett ügyfélszolgálati kártya letiltási telefonszámot, vagy ne lassan tiltsuk le a kártyát akár a bankunknak a internetbanki felületén, vagy az applikációban, hanem ezt gyorsan tegyük meg. Hogyha viszont van esélye annak, hogy lehet, hogy meg lesz a kártya, akkor ne a kártya letiltást válasszuk, hanem nagyon-nagyon sok banknál már lehetőség van arra, hogy úgynevezett felfüggesztést tegyünk.
0: Ez is köztudomású.
1: Ez azért mesélünk róla. Ez azt jelenti, hogy valójában nem függesztettük, vagy nem tiltottuk le a kártyánkat.
0: Csak szüneteltetjük.
1: Szüneteltetjük tulajdonképpen ezt a kártyát. Ez egy időleges felfüggesztés jelent.
0: Hát mennyi időre?
1: Hát ez bankonként eltérő, de ezt meg tudjuk tenni a netbanki felületünkön, az applikációnkban, és már azoknál a bankoknál, ahol ezt lehetővé teszik, erről előzetesen érdeklődjünk, kérdezzük meg, hogy ezt hogy tehetjük meg, sőt azt is kérdezzük meg, hogy egyáltalán a mi bankunknál erre lehetőség van-e.
0: Mert tehát ez, nem az összes magyar.
1: Ez nem minden banknál lehetséges. A másik megoldás, ami viszont azért jóval több helyen lehetséges, és ezt szintén megtehetjük a netbankunkon, akár mi, akár az applikációnkon mi, legtöbb banknál ez lehetséges, hogy a limiteket vesszük le a nullára.
0: Tehát tehát elhagyom a kártyám, és akkor közben az applikációba, a telefonomon leveszem gyorsan nullára.
1: Így van, akár a fizikai fizetést az ABC-ben, akár a webes fizetést, a tranzakciószámot is nullára csökkentem, illetve az összeget, aha, a napi vagy
0: és
1: hosszabb.
0: És akkor hiába próbálkozik, úgyse tud vele mit kezdeni, de azt nyomon követik például? Tehát a bank azt látja, hogy hol próbálkoztak a kártyámmal?
1: A bank ezt mindenképpen, aha, látja, és hogyha ezt én előzetesen megosztom velük az ügyfélszolgálaton, elmondom, hogy azért adott esetben kapjak erről én is jelzést. Nyilván a költésről a legtöbb magyar ügyfélnek ez a magyar világszabadalom be van állítva az SMS értesítés, aki egy picit jártasabb a digitális világban, annak a fölugró üzenetek az applikációjánál, ami ugye ingyenes az SMS-hez képest, ezek be vannak állítva, de azért információt kaphatunk a sikertelen tranzakciókról is.
0: Még egy fontos kérdés, ugye ma már a legtöbbünknek velem együtt a mobilomon is a kártyáim fönn vannak, tehát én azzal fizetek, elő se kapírgálom a kártyámat, de ennek is van veszélye, mert ha mondjuk ellopják a mobilomat, akkor nyilván arról tudnak fizetni, pedig a fizikai kártya az én táskámban van. Ilyenkor mi a teendő? Ugyanolyan gyorsan kell kérni egy felfüggesztést?
1: Azt kell végig gondolni ilyenkor, és ez már egy kicsit a pénzügyi felügyelésen túlmutató történet, hogy a mobilomba való belépést milyen védő háló védi, tehát új lenyomatos, vagy...
0: Van már mindenkinek vagy, face ID is.
1: Igen, vagy egyebek vannak, tehát egy belépő kód van-e, és mekkora az esélye annak, hogy abba a mobilba be tudnak jutni. Ha be tudnak jutni, akkor bizony megvan az esélye, hogy úgy fizetnek.
0: De biztonsági okokból nyilván akkor a banknak azonnal jelezni kell, hogy meglovasították a mobilom, és rajta van a bankkártyám, tehát ilyenkor a bank azért segít, hogy és ha tudomására jutott, akkor a fizetnek, akkor...
1: Igen, ugyanaz a helyzet van, teljesen független attól, hogy digitálisan használom, mobilon használom azt a kártyát, vagy fizikailag, ugyanaz a történet kezdődik el, tehát ugyanúgy tudok én a letiltással élni, ugyanúgy a felfüggesztéssel, vagy a limitek nullára csökkentésével. Ezek az utóbbi eszközök, tehát a felfüggesztés, vagy a limitek csökkentése csak akkor jó, hogyha a számlámhoz nem férnek hozzá, de azért a bankszámlámhoz azért sokkal bonyolultabban tudnak hozzáférni, hiszen ott is belépőkódok vannak. Igen. Az első belépőkódot azért remélhetőleg megint csak nem a pénztárcánkban tartjuk. Lehet, hogy ha mondjuk a mobilt lopják el, és be tudtak abba is jutni, akkor lehet, hogy a második belépőkódot már annak a segítségével adják be, de ez egy messzebbre vezető történet. Igen. Az esetek döntő részében ez a letiltás, felfüggesztés, ez nagyon jól tudja helyettesíteni a letiltást.
0: Ez a legjobb hír, amit hallottam az utóbbi időben ezek szerint, hogyha elhagyjuk, ellopják a bankkártyánkat, illetve nem ellopják, amikor tudjuk, hogy nem ellopták, hanem elhagytuk, vagy nem találjuk, az is előfordul, mert jó helyre elraktuk, és amikor úgy vagyunk képesek jó helyre elrakni valamit, hogy ebbe az inkarnációban meg se találjuk. Szóval amikor nem toll, vagy nem egy másik személy nyúlta le, akkor azonnal a banknál felfüggesztést lehet kérni, hogy ez mennyi idő, ez bankoktól függ, tehát érdemes most, hogyha valaki megy a bankjába megkérdezni, hogy van-e itt ilyen, és mennyi időre szól, mert akkor nem kell 2-3 hetet várni, hogy egy új bankkártyánk legyen, nem is az a 2-4 ezer forint, hanem maga az a kellemetlenség, hogy nincs kártyánk, ezt el tudjuk kerülni, de azért még 2-4 ezer forinttal beljebb is vagyunk, tehát nagyon fontos ez, de hogyha meg ellopták, vagy megette a bankautomat, akkor azonnal telefonálni kell, éjjel-nappal hívhatók ezek a banki telefonszámok, és azt is hallottuk, hogy még ezeken az ATM automatákon is van, tehát ha nem a saját bankunké, az se baj, akkor is azt föl kell hívni. Aztán, hogy onnan elküldenek-e a saját bankunkhoz, ez már egy következő történet. Azt gondolom, hogy ez most így itt ennyi fért bele. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt a vendégem, és most végre jó híreket hozott. Köszönöm, várunk máskor is.
1: Én is köszönöm. Szervusz.

0: Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivőjét ül már a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél ismét. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: A műsor elején mondtam, hogy nem véletlenül mondtam, hogy sokan megpróbálják különböző módon kikerülni azt, hogy bankkártyával fizethessünk, miközben tudom, hogy a szabályok, azt mondom, folyamatosan változnak, mert most már kötelező készpénzt is elfogadni, de nyilván majd te ezt el fogod mondani. Engem sokkal jobban dühít, hogy bemegyek egy boltba, és én is jártam már így, kimondom butikokba, hát ugye a nők hova járnak ennivalót venni, meg ruhát, tipikusan. Szögél nem szoktam elmenni, csak elküldenek. Ott nincs tapasztalatom, de itt van, és akkor elkezdenek ott csápítozni. Jaj, hát nem jó a terminál. Nem jó a terminál, nyilván adó ügyek miatt nem akarják, hogy látszódjon az, hogy ők mit adtak el, és mit nem. Azt gondolom, nem véletlenül vizsgáltátok ezt ti is. Kíváncsiak a ti tapasztalataitokra, bár engem küldtettek volna, sokkal rosszabb lenne a kép.
1: Hát ez tényleg elég dühítő, és amellett meg abszolút jogszabálysértő, ráadásul ez nem egy új szabály. Tehát 2021. január 1-től biztosítani kell az elektronikus fizetési lehetőséget, legyen szó akár bankkártyáról, átutalási lehetőségről. És ezért vizsgálja egyébként a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok folyamatosan évről évre, hogy felelnek meg a vállalkozások, a szolgáltatások.
0: Ezt is. Évről évre vizsgáljuk?
1: 21 óta folyamatosan vizsgáljuk, minden évben megfelelő statisztikai adataink is vannak, és egyébként csökkenő a kifogásolási arány, tehát a százalékok csökkennek, de még mindig vannak, hogy kicsit untassuk itt számokkal és a kedves hallgatókat. Idén 2300 üzletben vizsgálódtak.
0: Budapesten, Magyarországszerte?
1: Országszerte. Országszerte mindenhol vizsgálódunk.
0: Gondolom, hogy azért a jobbmódú vármegyékbe azért több a visszaélés, mint ott, ahol kevésbé használnak kártyát, tehát logikus.
1: Nagyon vegyes egyébként a kép, tehát abszolút nem mondható területi specifikáció ilyen szempontból, tehát nagyjából az átlagok azonosak, és inkább ilyen kisebb élelmiszerboltokban, piacokon, te is említetted, ruhaboltokban, illetve pékségekben vannak kifogások, de egyébként nem nagy számban, tehát a 2300 üzletből idén csak 13 esetben találtunk problémákat.
0: Rossz helyen jártatok.
1: Egyébként ezt akartam még mondani, hogy akár te, akár a kedves hallgatók ilyet találnak, akkor nyugodtan éljenek bejelentésre az NKFH ügyfélszolgáltán, vagy a kormányhivataloknál, mert ezt kivizsgáljuk.
0: Amióta ez a műsor létezik, és te bejössz, mindig oda szegezem neked, hogy miért nincs egy saját applikációja a 21. században ennek a hatóságnak, miközben másnak van, mert sokkal egyszerűbb lenne ott a bejelentés.
1: Biztos vagyok benne, hogy lesz, de azért ez a hatóság 312 napos, január 1-től működik az NKFH, úgyhogy mindenképpen lesz, de egyébként ettől függetlenül ügyfélkapun, e-mailen, ingyenes telefonszámon is elérhetőek vagyunk, tehát azért próbálunk elérhetővé és láthatóvá válni, úgyhogy nyugodtan éljenek bejelentésre a vásárlók.
0: Ugye, ha jól tudom, akkor az talán júliustól kötelező készpénzt is elfogadni. Ez micsoda? Én ezt nem egészen értem, mert számomra evidens volt, hogy bemegyek egy boltba és eldöntöm, hogy a pénztárcám veszem elő, vagy a bankkártyám.
1: Hát evidensen, de a szabály erre nem volt egészen július 1-jéig. Pont azért, mert nagyon sok bejelentés érkezett, hogy ők nem akarnak bankkártyával fizetni, nem akarnak átutalásra, és bizonyos helyek nem tették lehetővé a készpénzes fizetés, mondván nekik az egyszerűbb, hogyha mondjuk csak bankkártyás terminál van. És egyébként alaptörvényi rangra emelkedett a készpénzfizetési lehetőség, ezt követték nyilván a különböző kereskedelmi és fogyasztóvédelmi szabályok, és július 1-től már kötelező ezt biztosítani. Itt is ellenőrzünk, nyilván július 1-től kisebb a tapasztalat, körülbelül 200-220 üzletben jártak a kollégák, és itt viszont nem találtunk kifogásolni valót, tehát most már mindenhol, ahol vizsgálódtunk, legalábbis ott biztosítják ezt a lehetőséget.
0: Én azt gondolom, ezzel lesz a kevesebb baj, én úgy érzem, hogy sokkal több baj van ezzel a bizonyos bankkártyás fizetéssel, és én azt is kimerem jelenteni, hogy nem a nagy multiknál, ott nincs probléma. Van olyan, hogy leáll a terminál, de akkor bemondják a hangos bemondóba, és ezzel próbálják megoldani, mert ilyet is tapasztaltam már. Tehát ott nem érzem a szándékosságot.
1: Én a többieknél sem akarom érezni a szándékosságot, és jó hiszeműen állunk minden kereskedő. Ez teljesen minden, hogy nagy vagy kisbolt, multiról, kisebb élelmiszerboltról, vagy ruhaüzletről van szó. Nyilván előfordulhat, hogy elromlik az a terminál, de azért ilyenkor is mi is arra hívjuk fel a figyelmet, és a vásárlók is nyugodtan azt jelezzék, hogy másnap is visszatérnek, akkor már ha ott még mindig rossz az a terminál, akkor az már gyanúra adhatok, ott nem biztos, hogy technikai hiba merülhet fel napokon vagy heteken keresztül.
0: Tehát akkor a vizsgálataitok azt mutatják, hogy eléggé fegyelmezettek a kereskedők, de nyilván kisebb kereskedelmi egységeknél jártatok, és nem a nagy multiknál, mert tehát azt mindenki tudja, hogy ott nincs probléma.
1: Azért ott is járunk. Nyilván a multiknál is ellenőrzünk mindenfajta fogyasztóvédelmi szabályt, ezt is többek között, de mondom még egyszer, hogy ezt a 7 eset, ez kisebb területen van.
0: Azt gondolom, a multiknál más probléma van, nagyon sokan nem szeretik az önkiszolgáló pénztárakat. Van olyan hely, ahol én is utálom, mert úgy ordít velem, hogy megrémülök, ráadásul senkinek semmi köze, hogy én most éppen ott mit csinálok, de tényleg nagyon hangosan ordít egy drogéria láncba speciál, és ezeket én elkerülöm, inkább beállok a pénztárhoz, a pénztáros nem túl boldog, mert mindenki ott áll, de hogy azt akartam kérdezni, hogy most ezzel az önkiszolgáló pénztárak elterjedésével lett-e valami változás, tehát kötelesek-e, mert az a tapasztalatom, hogy élelmiszer nagy láncnál például egy pénztár sincs nyitva, és mindenkit terelnek a csináld magad akcióba.
1: Nyilván vannak ezek érthető okai, és egyre többen használják ezeket az önkiszolgáló kasszákat.
0: Nyilván kevés az eladó, vagy a pénztáros.
1: És egyébként nagyon könnyű is használni őket. Igen. De én teljes mértékben megértem, hogy vannak, akik ezt nem szeretik, adott esetben idősebbek is, vagy kevésbé vannak jó barátságban mondjuk így a technikai dolgokkal. És ezért van egy új szabály erre vonatkozóan.
0: Erre is van.
1: Pontosan, és ez is egy idei új szabály, július végétől érvényesül. Meghatározott terület felett biztosítani kell azt, hogy legalább egy nem önkiszolgáló kassa, tehát meghatározott személy, természetes személy, élő ember ott fogadja a vásárlókat, és nála is lehessen fizetni.
0: Gondolom, ezt is fogjátok majd vizsgálni.
1: Hát nem is csak fogjuk, inkább már ezt múlt időben és jelen időben is használom, tehát folyamatosan vizsgáljuk, szerintem július 24-től kezdődően. Itt már 700 egységet vizsgáltunk, és 7 esetben találtunk hiányosságot, tehát nem magas a kifogásolási arány, viszont ez olyan súlyos jogszabásértésnek minősül, hogy itt még bírságok kiszabására is
0: sor kerül. Ez miért súlyosabb, mint hogy becsapnak, azt mondják, hogy rossz a terminátum, ezzel lovagolok, de ez számomra, tehát annyira átlátszó, mint az üvegablak.
1: Nem súlyosabb, tehát az is ugyanolyan súlyos, tehát hogyha az felmerül, és bizonyított természetesen megfelelő hatósági eljárásán, bírság kiszabásának ott is van helye ugyanúgy.
0: Az az igazság, hogy ezen a területen nem nagyon vagyunk tisztában a fogyasztói jogainkkal. Arra emlékszem, hogy amikor az volt, hogy kötelező lehetővé tenni, készpénzt fölvegyünk termináról boltokba, azzal például nem tudom, mi lett. Az egyetem működik? Vagy az, főleg a kisboltokban és vidéken, ugye, ahol nincsenek ATM-ek, de lehet, hogy ezt majd a következő műsorban a Binder úrtól fogom megkérdezni. Tehát akkor az a tapasztalat, hogy jók a tapasztalatok, úgy lehetne összefoglalni, tehát hogy a terminált azt használják a boltok, de ha nem, akkor bejelentéssel élhetünk, mégpedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak van egy ingyenes telefonszáma, ezen kívül pedig ügyfélszolgálata is van, applikációja még nincs, ezt mindig el fogom mondani, mert ez akkor is felháborítónak tartom, de reméljük, hogy lesz, reméljük, hogy már készül, csak még mi nem tudhatunk róla, mert érdemes bejelenteni, ugyanis ilyenkor becsapnak minket, hogy ennek mi az oka, azt ne firtassuk. Az is egy nem régi szabály, július vége óta, hogy kötelező ottól önkiszolgáló pénztárak vannak, legalább egy pénztárt egy élő emberrel működtetni, tehát aki akar, az tudjon odaállni, mert hogy ez is nagyon fontos, valamint azt is vizsgálta a hatóság, hogy a készpénz elfogadása az milyen szinten van a boltokban. Én azt gondolom, hogy ezzel volt a kevesebb gond. Köszönöm szépen, hogy megoszthattuk itt a műsoron keresztül a legfrissebb tapasztalatokat. Szerintem, hogyha van fejlemény, úgyis remélem legközelebb is jössz, és úgyis beszélünk róla.
1: Köszönöm szépen,
0: sikerült. Köszönöm, hogy eljöttél. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóbívője volt az elmúlt percekben a vendégem. Most egy kis zene következik, és utána egy egészen más témával fogjuk folytatni, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Remélem, sokak megjegyezték már, hogy lett egy e-mail címünk. Az a cím, hogy facsipesz2025@gmail.com. Ezt azért csináltuk, mert az az érzésünk, hogy a hallgatók is egy csomó ötletet tudnak adni, hogy miről beszéljünk, ez az egyik. A másik pedig, hogy minden áron segíteni szeretnénk önöknek, ha megtisztelnek azzal, hogy a panaszaikkal hozzánk fordulnak. Aki már hallgatja több hónapja ezt a műsort, láthatja, hogy azért nagyon sok szakértő bejár ide, és szerintem ők tudnak önöknek segíteni, tehát én mindenkit arra bíztatok, nyugodtan írjanak nekünk. Ha olyan a téma, én szívesen, ha adnak egy elérhetőséget, föl is hívom önöket, sőt, még adásba is tudunk beszélgetni, de ha nem akarják, akkor e-mailen meg fogjuk írni, hogy mikor kerül adásba az önök témája. Tehát még egyszer facsipesz2025@gmail.com. Van, aki ezt komolyan vette, és már meg is jöttek az első témák, vagy hogy mondjam, problémák. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő ma azért ült be ide a stúdióba, akit köszöntök, és örülök, hogy eljöttél. Szia!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Hogy egy elég furcsa történetet megfejtsünk. Én nem akarok itt poénkodni, de tudom, hogy mindig mondom a magamét, de a történet a következő: elektronikai áruházba bement a édes drága öreg bácsika, ez karácsony után volt, ő kapott egy villanyborotvát. Nyilván nagyon boldog volt, hogy megkapta a gyerekeitől a villanyborotvát, és kipróbálta, és kiderült, hogy annyit sem mond ez a villanyborotva, hogy nyek. Bement a vevőszolgálatra, kivárta a sorát, azért egy idősebb emberrel nem udvaras így bánni, na mindegy. És amikor kérdezte tőle az édesnénye, aki ott volt a vevőszolgálatban, hogy mi a probléma, és mondta, hogy rossz, megkérdezte, és kipróbálta, mondta bácsi, hogy persze, mert nem tanult meg hazudni, gondolom. Na úgy elhajtották, hogy csak úgy nyekkent, és nem is értette. Az volt a duma, hogy higiéniai eszközt nem cserélnek. Na most kettő dolog van itt rögtön az elején. Az egyik az, ha valamit nem próbálok ki, akkor onnan a fenéből tudom, hogy rossz. Tehát, hogy ez fizikai képtelenségnek tartunk. Kettő, hogyha nem az arcához tette, mert mondjuk az higiéniai okokat vethet föl, azt még elfogadom, hanem egyszerűen csak bekapcsolta és nem működik, akkor hogy lehet így elhajtani?
1: Hát itt azért minden összeállt, ami kellett, tehát az ügyfélszolgálatos tudáshiány és a fogyasztói ennél talán megbocsáthatóbb tudáshiány, illetve hát akkor még csendben ment, folytathatunk ilyen hitvitát, hogy én abszolút a kézinek a híve vagyok, tehát vissza kell ráállni. A lényeg igazából ezzel a higiéniai termékkérdéssel, ami a piacon nagyon furcsa módon elkezdett mindenre kiterjedni, és rásütik tényleg már mindenre, így például egy hibás termékre, miközben ez az egész higiéniai termékes hivatkozás csak is online rendelés esetében, és csak is akkor él, ha az ember az elállási jogával szeretne élni, és egy zárt csomagolásból felbontotta a terméket, ami csak is online rendelés esetében, és csak is akkor él, ha az ember az elállási jogával szeretne élni, és egy zárt csomagolásból felbontotta a terméket, ami higiéniai okokból nem szolgálhat,

0: hanem ez egy fém termék, vagy műanyag termék.
1: Így van, ez egy tényleg fontos megnézni más típusú termékeknél
0: is. Majd beszélünk erről.
1: De mondjuk ki, ha hibás a termék, hibás teljesítés van, akkor fogyasztók elégszavatossági jogával minden termék esetében élhet, fehér neműtől kezdve a műszaki cikkekig bármivel, 2 évig, amennyiben pedig a termék 10.000 forintnál drágább és a kötelező jótállás hatájára tartozik, akkor 10-től 250.000 forintig 2 évig, 250.000 forintnál drágább termékek esetében pedig 3 évig érvényesítheti a jótállási igényét. Tehát a hibás a termék, kellékszhatossági vagy jótási igényt érvényesítünk, és teljesen mindegy, hogy ki használta, koszosan használta, tisztán használta, ott már a vállalkozás feladata lesz bizonyítani, hogy miért ment tönkre ez a termék.
0: Jó, akkor először lezárjuk a bácsi ügyét, mert ez engem borzasztóan fölháborított, tehát akkor az az üzenet, hogy jogtalanul hajtották el, megint menjen vissza, hivatkozon arra, amit itt elhangzott, én nem tudok neki paragrafusokat mondani, nem is fogok, és ne hagyja magát, vetessen föl jegyzőkönyvet. Ugye ilyenkor az a legjobb módszer, ezt tessék mindenkinek a fejébe vésni, hogyha valami reklamációnk van, akkor jegyzőkönyv, ragaszkodjunk hozzá, és írja le.
1: Így van. Pontos itt elkülöníteni azt is, hogy azért a bácsinál most ez egyértelmű, mert hibás termékről beszélünk.
0: Igen.
1: De van olyan is, hogy nagyon sok vállalkozás vesz vissza terméket bizonyos feltételek, mert nem hibásan. És vélhetően az ügyfélszolgálat is, ha most nagyon jó hiszemű akarok lenni,
0: nem akarok
1: keverte ezt a problémát. Tehát, hogy egész egyszerűen, jó, csak mi is számítsunk rá fogyasztóként, tehát, hogy legyen teljesen egyértelmű, hogy hibás, nem működik, kipróbáltam, nem működik, és igenis kellékszhatósági jótási jogommal élni
0: tehát
1: szeretnék.
0: Tehát az a kulcs szó, hogy ez hibás.
1: Így van.
0: Nem a mérete rossz, nem a hibás.
1: Így van.
0: De hibásnak számít, maradjunk a villanyborotvánál akkor is, hogyha mondjuk az a külső bakelit része, most lehet, hogy hülyeséget mondok, ilyen műanyag része, be van repedve, vagy tehát, hogy működik, de mondjuk kinézetében van, az is hibásnak számít?
1: Igen, az a nagy szerencsénk, hogy pár évvel ezelőtt egy jogszabálymódosítási csomagban a hibás teljesítés eléggé komolyan alá lett bontva. Tehát még korábban igazából inkább a bírói gyakorlat jelölte azt ki, vagy a hatósági jogalkalmazói gyakorlat, hogy most a hibás teljesítésben mi fér bele, működik, nagyon nem működik, kicsit azért még működik, de itt volt egy 373-as, bocsánat, tudom, hogy nem mondunk, de én lendületből megjövök, kormányrendelet, ami eléggé szépen esetről esetre alá bontott, hogy mi minősül hibás teljesítésnek, és még például az is annak minősül, hogyha egy bemutatott mintadarab tud valamit, vagy kinéz valahogy, és az, amit megveszek, az ugyanezt nem tudja. Tehát még ez is hibás teljesítésnek számít, nem hogy az, hogyha a műanyag be van repedve a tenéken, mert gondolom nem azzal a szándékkal árulták, hogy repett műanyag legyen a fogyasztóknál.
0: Meg hát, azt gondolom, hogy aki valamit gyárt, az hibázhat is, meg a gyártósorról lekerülhet úgy is.
1: Van még egy, ami nagyon-nagyon tipikus, arra szeretnék kitérni, amikor vállalkozások, gyártók valamilyen hiba mennyiséget, vagy hiba jelenséget megpróbálnak természetesnek beállítani. Az elmúlt 20-30 évben a pixel hiba volt egy nagyon tipikus ilyen, hogy a kijelzőkön milyen mennyiségű pixel hiba fogadható el. Na most az, hogy a gyártó kimondja, hogy neki milyen mennyiségű pixel hiba fogadható el, az egy dolog. Egyáltalán nem biztos, hogy a fogyasztónak ugyanez a pixel hiba mennyiség elfogadható, főleg, hogyha olyan helyen van, ahol az zavaró. Úgyhogy nem szabad az ilyenektől...
0: A telefonoknál, vagy a tévéknél?
1: Telefonok, kijelzők, tévék, számítógépek, monitorok, igen. És ilyenkor sem szabad meghátrálni, mert mondjuk egy békéltető testületi döntésben, vagy hogyha az nem sikerül, akár egy bírósági döntésben, ez olyan drága, azért vannak olyan kijelzők, amik simán elérik azt az árszintet, akkor ott meg lehet állapítatni, hogy bizony ez a pixel hiba, hibás teljesítés, és akármit mond a gyártó, ezt sajnos ki kell cserélni.
0: Aha, ezt nem tudtam, azt tudom, hogy erről majd egy külön műsorba fogunk beszélni szakértővel, hogy az autóknál például engem ez háborít föl, hogy sok-sok millióért veszel egy autót, és hiába viszel ilyen festékvastagságmérőt, a magyar szabvány az olyan, hogy mondjam, tág, hogyha, tehát látszik, hogy átfújták, meg kicsit összetörögették idefele, akkor is köteles, hogy átvenni az autót, tehát ezt nem is értem. De mindegy, ez a pixel hibáról jutott eszembe, hogy ez ugyanaz tökbe. Jó, akkor lépjünk egyet tovább. Tehát akkor ezt az ügyet lezárhatjuk azzal, hogy jogtalan volt a cégnek az, hogy elhajtotta ezt a hallgatót, illetve a fogyasztót, menjen vissza,

0: jegyzőkönyvet vetessen fel, ne hagyja magát, mert teljesen jogos, hogy ilyenkor a terméket ki kell cserélni. Egyébként még azt is írta, hogy elvitte a számlát, elkérte a gyerektől, és elvitte a számlát, tehát ő azzal is tudta igazolni. De ha már számla, a következő kérdéskör. Ugye a mai világban legtöbbször már nem is mobilkártyával, telefonnal fizetünk, de annak, hogy én fizettem a gipsziakab üzletébe valamit, annak nyoma van. Vagyis, ha én veszek valamit, ami hibás, de nincs meg a számlám, mert nincs meg, mert elektronikusan viszont megvan, kötelese elfogadni a reklamációmat az elektronikus számla alapján a kereskedő?
1: A kérdés eléggé nyitott kérdés, egy hát pár baj. Pici ponton, egyébként tök jól lezárt. A jogszabály...
0: Ezt nem egészen értettem.
1: Mindjárt megérted. A jogszabály alapvetően egy körülbelül 10 éve nyitott lett abba az irányba, hogy ne a nyugta és a számla jelentse a fogyasztó igény érvényesítésének egyetlen alapját. Ez szerintem egy nagyon fontos és jó lépés volt. Nem csak azért, mert hogy miért kell a számlát megőrizni, nekem is vannak vele problémáim néha.
0: Hát meg eltűnik róla. Egy idő után. Hát,
1: arra már ne is beszéljünk, de erre is van egyébként jogi megoldás. De a másik helyzet az, hogy ha van egy rakás egyéb bizonyítékom, ami a szerződés kötést egyértelműen alátámasztja, akkor miért kéne nekem pont a számlával visszamennem, hiszen a lényeg az, hogy igazoljam. Viszont ezt kétszer alá kell húzni, de jogszabályok a fogyasztóra nagyon kevés kötelezettséget hárítanak, de a vásárlás, tehát a szerződés kötés tényét a fogyasztónak kell igazolnia. Tehát nem kötelezhetem a boltot, amikor bemegyek, hogy keressék ki a nyugtát, hanem de nekem kell bizonyítanom.
0: Ha én az igen.
1: Így van. Mit kell bizonyítanom, ugye a szerződés kötés tényét. Tehát itt a banki kis visszaigazoló POS cetlikkel egy nagyon nagy probléma van, hogy ezek kicsit kevesebb adatot tartalmaz, mint az ideális lenne. Tehát az időpont rajta van, az rajta van, hogy milyen összeget fizettem, és lényegében az, hogy hol. Tehát egyébként hiányzik az, hogy mit vettem, tehát mi az a termék, amiért fizettem, ugyanis ha rajta lesz mondjuk egy 22 ezeres összeg, az lehet, hogy 3 darab buta okosóra, de az is lehet, hogy 1 darab egész okosóra. És ugye ezt így igazolni nagyon-nagyon nehéz. Nyilván a fogyasztó mondhatja azt, hogy vélhetjük azt, hogy ez a 22.009 megegyezik azzal a 22.009-es órával, amiként itt van nálam, és ma is ennyi a boltba, és akkor ugye egészen jól el lehet ezen vitatkozgatni, de a lényeg az, hogy azért jobb, ha valami olyan bizonyítékunk van, így például webes rendelésből e-mail visszaigazolás, vagy akár fizetésnél néha az is előfordul, hogy sokkal alaposabb visszaigazolást kapunk, mint a banki POS terminál, mondjuk a saját kártyás fizetésünk esetében. De ott nem. Van a cégneve termék. Van, hogy
0: a
1: van.
0: A cégneve ott van, de...
1: Ez nagyon különböző, mert ez beállítási szolgáltató függő, de tény sajnos a többségében tényleg csak összeg
0: Tudod, hol van részletes elektronikus számla az élelmiszerláncoknál? Ott bejön, tehát ott tényleg meg tudom nézni, de hozzáteszem és kimondom, hogy például a Lidl-be ezek a reklamációk fantasztikus jól működnek. Tehát én próbáltam, meg láttam, meg több helyen, ott még az elektronikus számlámat csak bemutatom, és elnézést kérnek, és már csinálják a dolgot. Tehát, hogy az jobb, mint hogy ahol veszek 2 okos buta órát, és csak az van odaírva, hogy ennél a cégnél vásároltam ennyi pénzért.
1: 2 megoldás van még.
0: Na, mi?
1: Az egyik az, bár én nagyon sokszor ellenük foglalok állást, az egyik az applikáció, egyre több cégnek van, és ott jellemzően ugye el vannak mentve. A másik pedig egyébként az okostelefonnal már a társadalmi jelentős részének van, én ezt csinálom jelenleg, csak nem vagyok még 100%-os benne, azonnal fotó és kuka.
0: De ezt vagy elfogadja, vagy nem?
1: Köteles elfogadni, bizonyítottam vele a szerződéskötést, minden adat rajta lesz.
0: Hát azért az emberek 90%-ának már okostelefonja van, és semmiből nem áll tényleg lefotózni. Legfeljebb megtelik a tárhelyünk, a gazdagok vagyunk, és sokat
1: adszágunk. Megint valami múltit gazdagítunk, de a lényeg, hogy ez egy megoldás lehet.
0: Ez már csak ilyen, ez olyan, mint a Kör című film. Jó, többször letorkoltalak már az internetes vásárlás kapcsán, de hát ott is szoktunk reklamálni, és én azon döbbenek meg, hogy az ismeretségi körömbe nem egyszer, nem kétszer fölhívnak kétségbe, hogy segítsek, én, mint nagy fogyasztóvédelmi szakértő, hát én nem vagyok az persze, és akkor elmondja, hogy vett valamit, a legutóbb fölhívott valaki, hogy vett egy hűtőszekrényt, ami nem két fillér, ettől a cseh marketplace-től, és ő feketét rendelt, és szürke jött, de és ő fölhívta őket, és hosszasan magyarázta, hogy megmondták neki, hogy ő rossz kódot használt, és hogy ő most mit csináljon, hogy mondtam, hogy vegyél egy másikat, de ezt poénból mondtam, és mondtam neki, hogy miért kell magyarázni, miért nem küldöd vissza az internetes vásárlásnál 14 napon belül, vagyis 2 héten belül, nem kell indokolni. Hát nagyon megörült, aztán felhívott egy hét múlva, hogy azt mondták, hogy a szállítási díjat fizesse ki, márpedig egy hűtő esetében az nem 2 forint 20 fillér. De hogy nincs benne az emberek fejébe, mindig magyarázkodunk, hogy nem kell. Veszek valamit a neten, nem tetszik, ott nem kell megindokolni, vigyék vissza.
1: Igen, a visszaszállítási díj, ezt pontosítsuk, mert az eredeti kiszállítási díj az visszajár az elálláskor.
0: Igen.
1: Tehát azt a cégnek vissza kell fizetnie, viszont a visszajuttatás költsége a fogyasztót terheli, és ez tényleg egyrészt egy hűtőszekrény esetében nem ugyanannyi, mint egy okosbuta óránál, a másik pedig, hogy az sem mindegy, ugye ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy honnan is rendeltük azt a terméket, mert nagyon bátran rendelgetünk Franciaországtól, mint ő Kazaksztánig, bárhonnan, de azért visszaküldeni egy távoli országba, az bizony megdobja ezeket a költségeket.
0: Igen, távoli országba egyébként sem küldünk vissza, de mondjuk itt a közeli országokban nyilván igen.
1: Nagyon, nagyon durva, tehát most teljesen más okokból, üzleti okokból ráláttam a szállítási költségekre a fuvarozó cégeknél, és a Magyarországon belföldi tarifáknak bármelyik szomszédos országa 4x6-szorosa.
0: Tehát mi vagyunk az ócsók?
1: Nem, országon belül olcsó, és amint az országhatárt átlépjük, akkor a logisztikai költségek jelentősen megnőnek.
0: És mi van akkor, ha berágok, és mondjuk nagy autó van, és azt mondom, én ezt a hűtőt visszacipelem.
1: Van rá jogunk.
0: Van rá jogunk?
1: Jogszabály lehetőséget biztosít.
0: Nem túl életszerű, de legalább van rá jogunk. Tehát 14 napon belül indoklás nélkül elállunk, ezt tessék megtanulni mindenkinek, aki interneten vásárol, pedig szerintem mindenki. De mi van akkor, ha 14 nap után derül ki, hogy rossz, elszakadta, jött, nem használható, tehát ugyanaz a kűr, ami a bolta.
1: Bocsánat, eszembe jutott egy felmérés, amit többször olvastam, hogy ezt a fogyasztók 99%-a egyébként tudja ezt a 14%-os állást, úgyhogy vagy beleakadtál abba az 1%-ba, vagy pedig az lehet, hogy olyasmi van, mint a Kádár rendszerben a választások idején, hogy mindig 104% szavazott a Magyar Szocialista Munkáspártra, vagy a Hazafias Néppfrontra. Tehát nem tudom, vagy a felmérés volt rossz,
0: nem
1: vagy tényleg nagyon
0: beleakadtunk. Nem politizálunk,
1: ez már történelem, bocsánat. Tehát a lényeg...
0: De azért nincs igazad, és most akkor itt leragadok, mert tudják a 14 napot, de azt hiszik, hogy indokolniuk kell, és ezt nem tudják.
1: Jó, van, erre nincs felmérés, erre nem tudok.
0: Akkor legyen felmérésed, és utána vitászhatunk ezen.
1: Térjünk vissza, ugye a hibás termékekre online vásárlás esetén nagyon egyszerű lesz a válasz, mert lényegében teljesen ugyanazok a szabályok érvényesek az online vásárolt, meghibásodott vagy nem megfelelően működő termékekre, mint a fizikai boltban vásárolt, nem megfelelően működő termékek esetében.
0: Elvileg, megint egy sztori, valaki vásárolt egy tévét, de még felújították a lakását, és azt hiszem 2 hónap múlva bontogatta ki, mert így gyűjtögette, amiket bevásárolt, se kép, se hangszó szerint nem volt a tévében, és nem akarták se visszaadni a pénzt, se visszavinni, se nem engedték, hogy visszaküldjenek, hova fordulhat a hatósághoz?
1: Na, ha mégiscsak megtaláltad azt az esetet, amiben egyébként van egy praktikus eltérés a kettő között, ugyanis ugye van egy olyan részletszabályunk, jótállás esetén, hogy a jótállás ugye a termék átvételétől indul. Ugyanakkor van kivételszabály erre,
0: igen,
1: hogy amennyiben a termék beüzemelés köteles, és hát a tévé az ilyen...
0: Határeset.
1: Erőteljes határeset, de mondjuk például már egy gázsütő, vagy egy villansütő, vagy egy boiler,
0: igen,
1: az már mindenképpen a beüzemelés köteles termékek kategóriába tartozik, de én azt gondolom, hogy egy számítógép is, amire mondjuk installálnunk kell egy,
0: igen,
1: szoftvert ahhoz, hogy működjön. Tehát ezeknél a termékeknél a jótállás akkor indul, amikor a terméket beüzemeltük. Nyilván a fogyasztónak lesz valamilyen bizonyítékra szüksége, hogy ez a beüzemelés mikor történt, tehát egy számla attól, aki beüzemelte a terméket, vagy egy nyilatkozat attól, aki beüzemelte a terméket. De ezt nem lehet a végtelenségig húzni, ez is egy későbbi jogszabálymódosítás volt, és ez fél évig mehet, úgymond korlátlanul.
0: Hát
1: a fél év elteltével hirtelen visszaugrik a jótállás kezdő dátuma, az átvétel időpontjára.
0: Tehát nagyon kell erre vigyázni. Nagyon szalad az időnk, viszont még nem beszéltünk a higiéniai termékekről. Ez a fogalom, ez létező fogalom, mert mondjuk egy boltban, egy fehérnemű boltban, hogy fürdőruhát vásárol az ember, ott ki van írva, vagy nem cserélik, de mondjuk gondolom eltérés van a neten, meg a boltban.
1: Kiket érnem erre a boltban, nem cserék a fürdőruhát kategóriára. Ez is ugye mire vonatkozik? A hibátlan, de meggondoltam magam, tarka helyett pirosat szeretnék kategóriára vonatkozik. Nagyobban. Így van, ha hibás a termék, elszakad benne bármi, kilóg a szál, akkor ugyanúgy visszahozhatja a fogyasztó, és teljesen mindegy, hogy volt rajtam, vagy nincs rajtam, visszatérünk a bácsinak a műszaki boltban esett problémára, hibás a termék, cserélt ki, vagy ad vissza a vételárat, vagy hát javítani nem fogja.
0: Egyébként majd egy legközelebbi műsorban erről ad vissza a vételáradról csinálunk egy komoly összeállítást, mert ez is megér egy misét.
1: Mert ez most túl vicces volt.
0: Nem, azért, mert hogy igen, mert nem adják vissza, hogy mi a szabály. Igen.
1: Ami a lényeg, hogy az egyik kormányrendelet, ami kifejezetten az online elállásról szól, az meghatároz kivételszabályokat, hogy mikor nem állhatunk el a szerződéstől. Például veszek egy koncertjegyet egy konkrét időpontra, akkor ott nem állhatok el, vagy ha szállásfoglalásom van, megint csak konkrét időpontra nem állhatok el. És a saját magam méreteire egyedileg készítettenék esetében sem állhatok el. És ezek között jelenik meg egy olyan mondat, hogy olyan esetekben, amikor a fogyasztó a zárt csomagolást már kibontotta, és a termék higiéniai okokból nem küldhető vissza, abban az esetben is megtagadható az elállás, vagy a fogyasztó nem jogosult arra, hogy elállási igényt nyújtson be. Ez milyen esetekben jellemző? Az én olvasatomban, és ezt a piac is megpróbálta persze mindenre ráhúzni, fülhallgatótól kezdve cipőnát, zokni, mindenre, amire csak lehetséges. Na azt gondolom, hogy a zárt csomagolása jelenlegi hatósági általam ismert jogértelmezések szerint alapvetően egy forrasztott csomagolás, tehát semmiképp nem egy cipős doboz, amit kinyitok és nyitva van.
0: Aha.
1: A másik, hogy mit jelent ez, hogy higiéniai okokból nem küldhető vissza, nyilvánvalóan itt alapvetően közegészségügyi szabályokat tudunk figyelembe venni, tehát az Európai Unió által annak idején a szabályozásra kiadott útmutató is azt mondta, hogy most nem tudom nem előszedni, mert ez volt az útmutató első, és azóta ezzel hivatkozunk mindig, hogy például a szexuális segédeszköz tipikusan egy ilyen példa, hát ez... amit nem kéne nyilvánvalóan visszaküldeni.
0: Értem. Hát igen, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt a vendégem.

Hát ennyi fért a mai Facsi percbe. Ne felejtsék el, hogyha problémájuk van, szeretnének megoldást, vagy panaszuk van, akkor a facsipesz2025@gmail.com címre írjanak. Remélem, hogy a jövő héten ismét találkozunk. Biczó Tamással készítettem a mai műsort is, mint mindig. Köszönöm neki is, Törtei

0: facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
1: Szinte nincs olyan nap, amikor csupán az én ismeretségi körömben ne kapna valaki gyanús SMS-t vagy egy e-mailt. Ma már elmondhatatlan magasságokba szökött az online bűnözés mértéke sajnos. Kifogyhatatlan ötletek tárházával támadnak minket, nem azt mondom, hogy naponta, minden másodpercben. Biztos, hogy nem utoljára vagyunk kénytelenek majd beszélni erről. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hibás teljesítés. A múltkor kimaradt, most már megígérem, hogy erről is szó lesz. Vagyis, hogy mikor, milyen esetekben beszélhetünk erről, és hogy hogyan tudjuk érvényesíteni jogos igényünket a kereskedőkkel szembe. Van-e ilyen esetben különbség az interneten, illetve a boltban történő vásárlás esetén, és ezt a kérdést azért tesszük föl, mert mindig van. Közös vagy külön bankszámla? Vajon mi a jó döntés? Végigvesszük az előnyöket, a hátrányokat, és természetesen a kockázatokat is, mert hogy az is van bőven. Több hallgató is jelezte, egy korábbi műsorunk kapcsán szó volt az úgynevezett chargebackről, vagyis a magyarul mondom inkább a visszatérítésről. Kérték, hogy fejtsük ki, hogy pontosan mi ez, mikor és hogyan tudjuk használni. Nos, ma ezt is megtesszük, és már is kezdünk.

0: bankszámla, erről fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy legyen közös bankszámlánk, vagy ne legyen, mindenkinek van erről már szerintem, legalábbis sokaknak van tapasztalata. Minder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője most azért ül itt, hogy ő a maga hideg racionalizmusával elmondja, hogy miért jó, miért rossz, mik a kockázatok. Mondjuk én is tudnék mesélni, de nem fogok. Én például biztos, hogy mindenkinek azt mondom, hogy Isten ments, a közös bankszámlára sokba fájhat.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindenkinek legyen olyan bankszámlája, amit szeretne.
0: Hát ez jó, igen.
1: Mi az előnyökről és a hátrányokról tudunk meg a beszámolni, kockázatokról, és ez alapján mindenki meg tudja hozni a döntést. Ugye a közös bankszámla nagy előnye, hogy egy számla után kell a díjat fizetni, a számlavezetési költségeket, és hogyha ráadásul két embernek, tehát a párnak odaérkezik a fizetése, akkor lehet, hogy meg tudunk ugrani olyan limiteket, hogy havi bizonyos összegek fölött még olcsóbb lehet, és akár valóban ingyenes lehet.
0: Én viszont az ördög ügyvédje vagyok, viszont csak 150 ezeret lehet kivenni kártyával, ha egy számlánk van, a kettő van, akkor kétszer 150 ezeret. Tudom, hogy ez most lehet, hogy meg fog változni, de az, ami majdan, arról nem tudunk beszélni, csak arról, ami a jelen. Úgyhogy beszéljünk erről, tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt már van előny, meg hátrány.
1: Így van, hogyha még további érveket mondunk a külön bankszámlák mellett, akkor ez nagyon fontos lehet, hogyha netán megtakarítás is van ezen a bankszámlán, és ezt ketté osztjuk, akkor mindegyikre a betét garancia 100-100 ezer euróig vonatkozik, sőt, hogyha olyan külön-külön bankszámlákról beszélünk, akkor...
0: És ez a 100 ezer euróig?
1: A 100 ezer euróig, akkor külön országos betétbiztosítási alapgaranciája mind a kettőre külön vonatkozik, tehát megdupláztuk a védelmünket. Egy további érv lehet ugye az, hogy ha netán az egyik banknál üzemszünet van, előre bejelentett bankszűnnap, leállás, akkor a másikkal attól még teljes körűen hát tudunk bankolni. Sőt, bármilyen furcsa, és most nagyon furcsa mondatokat fogok mondani, vannak olyan bankok, amelyek azt mondják, hogy adott esetben, hogyha a számlának van más tulajdonosa is, a házaspárom, akkor adott esetben egy hitelfelvitelnél ez egy picit kockázatosabb lehet, hiszen adott esetben más is hozzáfér a megtakarításhoz. Ezt nem tudom, erkölcsileg vagy így házasság szempontjából hogy értékeljük, de ők nyilván a bankok a saját racionális kockázatelbírások alapján dolgoznak. Na most az sem mindegy szerintem, hogy, és ezt is kevesen tudják, hogy én milyen jogon vagy milyen pozícióban vagyok abban a bankszámlában. Mert hogy viszonylag kevés olyan bank van, de vannak ilyen bankok, amelyek, ha úgy tetszik, nagyon demokratikus úton lehetőséget teremtenek arra, hogy mind a két fél egyenjogú tulajdonosként nyissa meg
0: és
1: azt a számlát.
0: Tudni, hogy ezek melyik bankok?
1: Én az a baj, hogy se pró, se kontra bankneveket nem tudok említeni.
0: Igen, a hallgatóknak legközelebb én megkeresem, és be fogom mondani.
1: De hogyha például a Magyar Nemzeti Bank bankszámlaválasztó programját megnézzük, a saját honlapunkat, az mnb.hu tudom ajánlani, ott meg tudjuk percek alatt találni, hogy melyik ezek a bankszámlák. Na most ennél a két fél egyszerre nyitja meg, azonos tulajdonosi jogokkal bír.
0: És ha elválnak, akkor feleződik a pénz.
1: Nyugodtan bármelyik ki tud szállni, és tulajdonképpen még nagyon sok banknál nem is kell úgynevezett haláleseti rendelkezés sem adni, mert automatikusan a másiké lesz a teljes összeg. A két necces történet itt, vagy hát élethelyzeti történet, az ugye, hogyha válás történik, a felek elválnak, vagy hogyha sajnálatos módon az egyik elhunyna. Erre is kell azért gondolni, bármennyire is nem gondolunk talán fiatalabb éveinkben a számlaválasztásnál. Tehát az egyik lehetőség ez, hogy egyelően nyitjuk meg minden jogosultság természetesen a netbanki, mobilbanki azonosítótól kezdve a teljes jogú.
0: Egymásnak tudunk limitet is szabni, vagy azért az...
1: Nem gondolnám, hogy ez gyakori megoldás lenne, vagy elvárás a bankok részéről sem. A másik, és a hát a bankok többségénél ismert eljárás az, hogy az egyik fél a számlatulajdonos, vagy a főtulajdonos, aki ad rendelkezési jogot a másik félnek, aki ugyanakkor, tehát, hogy bármikor, idézőben most nagyon csúnyát mondok, letiltható. Tehát erről a számláról levehető, és hát itt viszont érdemes ezt a bizonyos haláleseti rendelkezést mindenképpen megtenni, tehát hogyha bármelyik félel történik valami, a bankoknál erről is rendelkezzünk. Ebből szoktak csúnya történetek lenni, mert bizony, ha egy férj és feleségnél valamiféle hát veszekedés történik, vagy probléma,
0: elválnak, akkor, mondjuk például.
1: Igen, akkor lehet, hogy ott marad, és ez bizony lehet, hogy más vagyonelemekkel, más vagyontárgyakkal együtt egy polgári peres eljárásba lehet tisztázni, hogy ez pontosan hogy is volt, kinek mennyi volt a szerzett jószága, java
0: de,
1: a házasság során.
0: Én tudok olyan konkrét történetet, hogy az asszonyé volt a bankszámla, aztán a férj addig kiénekelte a sajtot a szájából, hogy rávette, hogy ő is legyen a bankszámlának a tulajdonosa, és hogy nem, azzal az, aztán elváltak, és azzal az indokkal a banka az embernek, aki sokkal később lett tulajdonos, annak ítélte, hogy ő a fő bankszámla tulajdonos, mert az ő neve volt előre írva, mert az egyik az XY, a másik XY név volt. Ez ilyen van?
1: Én azt tudom nagy általánosságban mondani, a konkrét esetet nem ismerve, hogy nyilván a saját szerződéses feltételeik, szabályaik mellett azért a bankok nyilván a alapvető polgári jogi szabályokat kötelesek természetesen betartani, hogyha itt bármiféle kifogásunk van, akkor ezt akár legvégső soron egy polgári peres eljárásban is tudjuk kitezni.
0: Amikor az ember válik, akkor igen, nem akkor a polgári nem peres eljárás, eleget járom, úgyis a
1: biztos. Ilyenkor mindig tudom mondani, hogy természetesen azért a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testületnél ezt lehet, hogy sokkal gyorsabban, teljesen díjmentesen meg tudjuk oldani. De azért még egy pillanatra, ha még azért itt a családbarát érveket hadd mondjam, vannak olyan bankok, amelyek a köztes megoldást favorizálják, tehát azt mondják, hogy jó, nem feltétlenül várjuk el, hogy legyen közös bankszámlátok, mert nem mi vagyunk a családotok gondozója, de például arra kedvezményt adunk, hogyha nálunk több családtag nyit ugyanannál a banknál bankszámlát, van Magyarországon már olyan bank, nevet megint nem tudok mondani, amelyik a flottához, a telefonos flottához hasonlóan gyakorlatilag, amúgy is a bankoknál ugye, hogyha bankon belülünk utalunk, akkor az lehet ingyenes vagy kedvezményes, de ők gyakorlatilag még nagyobb kedvezményeket adnak, tehát gyakorlatilag ingyenesen tudok tranzakciókat, ingyenesen, ha az egyik a másik féltől csoportos beszedést is, ezt mind meg tudom tenni, sőt olyan is van, hogy a bank, ha 18 éves fölötti gyerekek nyitnak ott számlát, akkor teljesen ingyenesen vezeti mondjuk a szülőnek a számláját.
0: Jó, akkor visszatérünk, talán ezzel tudom lezárni ezt a mostani beszélgetést, tehát, hogyha közös bankszámlát akarunk nyitni, akkor érdemes olyan bankot keresni, ahol egyenrangúnak vesznek minket, mint számla tulajdonos, tehát 50-50%, akkor soha nem történhet olyan, hát az ördög nem alszik, hogy egy válás vagy bármi esetén az egyik a másikat nincs telenné, tudja tenni. De aki úgy dönt, hogy mégsem akar közös bankszámlát, akkor viszont sokkal, én szerintem hasznosabb a külön banknál vannak ezek a különböző bankszámlák, de ezt is el lehet dönteni, van ennek is előnye, hátránya, meg kockázata. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt a vendége a Facsi Pesznek. Köszönöm szépen, meg fogjuk fontolni, remélem segítettünk abba a hallgatóknak, hogy eldöntsék, hogy közös vagy önálló bankszámlájuk legyen.

0: Sajnos ma már mindenki ismeri szerintem az országban azt a szó összetételt, hogy kiberbűnözés. Megtanultuk mások kárán is, szóval szörnyű, ami megy ebben az országban, és nagyon-nagyon nem is tudunk ellene tenni, illetve tudunk, de csak úgy, hogyha nagyon felkészültek vagyunk, úgyhogy azért kértem meg Ejtman Norbertet, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, hogy jöjjön el és ossza meg a hallgatókkal azokat az alapvetéseket, amire mondhatják, hogy ugyan, de hogy, de nagyon-nagyon is hasznosak. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: De még mielőtt erről beszélgetnénk, én ma jártam a Zsarupalotába, valakit be kellett kísérnem, no, nem azért, mert engem elvittek, hanem azért, mert valaki beteg, és elkísértem, és teljesen megdöbbentem, tele van ilyen LED falakkal, és azon pontosan ezek a egyszerű jó tanácsok tele van. Tehát a rendőröket is úgy látszik, hogy képezik erre. Én azt képzeltem, hogy mi New Yorkban mi lenne itt is hatalmas kivetítők, mondjuk Budapesten folyamatosan mennének, de jó szövegek. Sajnos nem lehetett lefotózni, akkor tényleg ott ragadtam volna. Azt gondolom, de hogy nagyon jó, jól megfogalmazott, egyszerű szavakkal megfogalmazott, nagyon jó ötletek vannak. Számomra egyébként ez az egész azt jelentett, hogy tényleg nagy a baj.
1: Az biztos, hogy nagy a baj. Egyébként az NKFH-hoz, kormányhivatalhoz is sok panasz érkezik, de mi magunk is tapasztaljuk a mindennapokban, a családi körben, kollégákkal is, hogy özönlenek az olyan SMS-ek, e-mailek, internetes, közösségi oldalakon jövő üzenetek, amelyek valami csalást irányoznak elő. És ennek van egy része, ami nagyon egyszerű megállapítani, ami tényleg alapvető józanésze egyértelmű, hogy csalást. Nekem volt ilyen esetem, a rendőrség.com-os címről érkezett egy e-mail, az volt benne, hogy szabálysértési ügyem van, hátralékom 5474 forint, fizessen be azon a rendőrség.com, most nem tudom milyen e-mail címe most. Nyilvánvaló egyértelmű, hogyha rendőrségi ügyem vagy szabálysértési ügyem is lenne, akkor sem e-mailben meg SMS-ben értesítenek, hanem minimálisan is ügyfélkapunk, vagy térterületes levelen. Tehát ezeket nagyon könnyű
0: megállapítani. De első blikre az ember beleszalad. Tehát, hogy másodikra kezdesz el azon gondolkozni, ez hülyeség.
1: Igen, és ez nagyon fontos egyébként, és nagyon régóta beszélünk a fogyasztói tudatosságról, és ezt én kiegészítem, a fogyasztói tudatosság és megfontoltság, meg figyelem is. Tehát jön egy link, azért, mert mi ezt kaptuk akár SMS-be, akár e-mailbe, ne kattítsunk automatikusan megfontolás nélkül, anélkül, hogy átgondolnánk, hogy mondjuk rendeltünk egy terméket, hogy tényleg a vámnál megállt egy termékünk, mert ilyen is nagyon sok van, hogy azért nem jön tovább. Vagy hogy valamilyen hátralékunk van, akár egy streaming csatorna előfizetésre, vagy bármilyen applikációval. Tehát ez nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy a csalók is ezt használják ki, hogy annyira felgyorsult a világunk, és annyira nem vagyunk már figyelmesek, hiszen egyszerre közben csetelünk, dolgozunk, gyereket nevelünk, sportolunk, hogy nem figyelünk ezekre, és megfontolás nélkül kattintunk.
0: Kattintgatunk, igen, de gyakorlatilag milyen olyan, tudom, legyünk megfontoltak, de hogyan legyünk megfontoltak? Nekem szerencsém volt, itt meséltem még adás előtt, hogy engem az egyik legnagyobb magyar bank nevében hívott föl valaki, és miután nekem azzal soha az életben ügyem nem volt, tehát én nem vagyok annak a banknak semmiféle ügyfele, ezért én elhallgattam egy ideig, és még húztam is az agyát, hogy nekem ott 100 millió van, hát 100 forintom sincs, de hogy annyira hitelesen próbálta előadni, utána ki akarta belőlem szedni a saját bankszámlámat, de hát én itt ülök közöttetek, és már egészen jól fel vagyok vértezve, de elhiszem, hogy az emberek elhiszik, ez a borzasztó, mert ha valaki kínai nyelven hív föl, mert ilyen is volt, hát azt rögtön skippelem, meg letiltom azt a számot, de ugye az a probléma, hogy generálnak olyan számokat, amik magánembereknek a számai, tehát...
1: Persze, és hitelesnek is tűnnek, de tényleg amellett a tudatosság, megfontoltság, és amellett, hogy a különböző hatóságok, fogyasztóvédelmi szakemberek is felhívják a figyelmet erre, tényleg próbáljunk gondolkozni. Tehát a bankok sosem fognak kérni tőlünk PIN kódokat, bankkártya kódokat, a háromjegyű CVC azonosítót, telefonon, meg aztán végképp nem fognak. Tehát ilyen nem. Ha jön egy telefon egy banktól, mi azt szoktuk tanácsolni, hogy nyugodtan hívjuk vissza a bank ügyfélszolgáltatást, hogy tényleg van-e olyan probléma, de ez a legegyszerűbb egyébként. Mi is tapasztaltunk olyat, hogy nem is volt a banknál bankszámlája az adott ügyfélnek, mégis fölhívták, és mégis elkezdte diktálni a kódjait, az adatait, és az utolsó pillanatban állította meg ott egyébként, tehát ott még szerencsés volt a fogyasztó.
0: A másik, ami szintén veszélyes, és találkoztam már én is ilyennel, hogy tényleg azt írják, hogy a csomagom elakadt, vagy megérkezett, és akkor is, és ugye nagyon sokan rendelnek interneten, és életszerűnek tűnik, várok egy csomagot, hogy az, és akkor fölmegy ugye annak a honlapjára, és ott a vége, akkor lehúzzák, nem?
1: Hát így van, tehát ne adjunk meg semmifajta kódot, bankkártya kódot, PIN kódot, CVC kódot, nem fognak kérni, tehát ha egyszer rendeltünk valamit, és adott esetben a vámnál valamilyen okból meg is áll, akár termékbiztonsági okból, mert ilyen is lehet egyébként, vagy más, akkor nem fognak tőlünk bármilyen adatot, kódot kérni azért, hogy az tovább mehessen, tehát ez biztos, hogy a csalás.
0: Egyébként még Binder István itt ragadt, szerencsére, mert úgy látom, hogy ő is akar ehhez egy kicsit hozzászólni.
2: Igen, úgy kerek a történet, hogy ezeknél a csomagküldőknél meg is adja, akármilyen banknál vagyunk, fölad egy oldalt nekünk, és ott bepötyöghetjük, az megszólásig hasonlít az eredeti banki oldalra, függöny oldalnak hívják, azt ők barkácsolták össze, hogy megadjuk az adatainkat. Ugye ez az egyik alaptípus, a másik, amikor mondogatják a csalók is, hogy nem kérünk semmilyen adatot, minden rendben, mi nem olyanok vagyunk, hanem csak biztonságból, mert támadás alatt van a számla, legyen szíves egy vírusírtót töltsön már egy programot, az a vírusírtó az egy kémprogram, rá tudnak látni a billentyűzetünkre, és ott nem is kell már megadni az adatot, mert látják, hogy begépeljük, és onnan ők tudják alkalmazni.
0: Félelmetes. Szerintem ez abszolút félelmetes. Mi van még, amire felhívnád a figyelmet? Mondjuk nekem jött a telekommunikációs cégem nevében is egy kamu, hogy tartozásom van. Én azt észrevettem, de háromszor néztem rá, amikor észrevettem, mert hogy elkezdtem leellenőrizni az applikációmon, hogy én tartozom, vagy nem tartozom, mert hogy én ott szoktam fizetni.
1: Igen, és az, amivel kezdtem, a nagyon könnyen megállapítható csalás, és a nem könnyen megállapítható, amikor tényleg annyira hasonlít az adott oldal, a telekommunikációs szolgáltatók, közüzemi szolgáltatóktól is az voltak is, ilyen próbálkozások, bankoktól, hogy valamilyen hátrájékunk van, és ránézés a teljesen ugyanúgy néz ki. Én nagyon fontos, megnézzük az e-mail címet, hogy az tényleg milyen végződéssel van, de még egyébként ebben is lehetséges átverés.
0: Mert kell, hogy legyen?
1: Nem feltétlenül kell, hogy pont legyen, tehát ezzel is vigyázni kell, de nézzük meg tényleg, ha van applikációnk, hogy ott van-e tartozásunk, ha van online hozzáférésünk, akkor ott lépjünk be, ott nézzük meg a tartozást, nyugodtan hívjuk fel az ügyfélszolgálatot, hogy tényleg van-e oda tartozásunk, hogyha egyébként meg rendszeresen fizetünk, úgyhogy ilyen megoldási lehetőségek is vannak.
0: Egyébként nekem az a véleményem, hogy ezek a telefonos ügyfélszolgálatok, akik ugye sokszor régen is voltak ilyenek, akik fölhívtak, hogy le fog járni a telefonomnak a hűségideje, vált csak. Szóval, hogy ezeket szép lassan kinyírják ezek, mert az ember nem hiszi el, hogy ezek valójában azok. Nekem egy biztosítóval volt ilyen ügyem, hogy úgy elküldtem szegény nőt, hogy csúnyán, aztán berohantam a biztosítóba, és mondták, hogy lehet, hogy onnan hívtak. Tehát, hogy ezeket így szépen kiírtják, nem? Tehát, hogy mert nem tudunk különbséget tenni, hogy most ez hogy ő adatot akar egyeztetni. Ez volt az a szó, amintől elindult a vörös hangja az agyamba, és elmondtam, hogy kivel és hol egyeztesse.
1: Igen, és ez nem feltétlenül átverés, tehát tényleg lehet ez legális.
0: Jó, de honnan tudom?
1: Meg az kérdés, hogy milyen adatot akar egyeztetni. Tehát ezeket a szenzitív adatokat, hogy bankszámla, bankkártya, lejárati díjak, lejárati időpontok, ilyeneket azért ne egyeztessünk telefonon semmiképpen sem.
0: Jó, tehát semmi, de tulajdonképpen nincs ellenük semmi ellenszerünk, az van, hogy mindig gondoljuk végig, és ennek nyilván, ahogy mondtam az előbb is, sokan fognak áldozatául esni, mint a telefonos ügyfélszolgálatok. Szerintem biztos, hogy teljes módon meg fognak szűnni, mert már annyira gyanakszunk, hogy nem hiszünk el semmit, mert ugye SMS-be támadnak, e-mailbe támadnak, telefonon támadnak, és aztán van egy másik kategória, az most nem is ide tartozik, nem fogyasztóvédelmi, amikor az utcán leszólítgatják az embereket. Jó, köszönöm szépen, nem véletlenül választottam a Szolvév Kalandor című számát ezután a beszélgetés után. Talán sokan megértik, tehát vigyázzanak, és sajnos azt kell mondanom, hogy legyenek nagyon gyanakodóak. Én viszont nem vagyok, mert hogy köszönöm, hogy Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője, sajtófőnök eljött hozzánk.

0: Most már is folytatjuk a műsort, mégpedig Siklósi Mátéval, fogyasztóvédelmi szakértőkvel. Arra kértem, mert múlt héten elmaradt, hogy most ki fogjuk vesézni, hogy mit jelent az, hogy hibás teljesítés, illetve hogy milyen esetben beszélhetünk erről, és hogy hogyan tudjuk a hibás teljesítésből fakadó jogainkat érvényesíteni. Úristen, de nem magyarul mondtam. Szóval, hogyha valami hibásan teljesül, akkor hogy tudunk fellépni a saját érdekünkbe.
1: Igen. Az elején kezdjük egy kicsit magból kiindulva.
0: Van, köszi.
1: Ugye, amikor szerződést kötünk, na itt már mindenkinek fönnakad a szemhéja, például vásárolunk.
0: Az egy szerződés. Valamit,
1: az egy szerződés. Kötés,
0: de igen. De bemegyek egy tejfölér, akkor én szerződést kötöttem.
1: Ráutaló magatartással kötsz egy szerződést. Úgyhogy, amikor szerződést kötünk, a szerződésre kötelezett eladó az ugye teljesít, átadja neked a tejföld.
0: Igen, adunk a tejföldre.
1: De
0: jó.
1: Van, amikor nem teljesít, mert például elmulasztja kiszállítani a webshop mondjuk a terméket, akkor ő nem teljesít. De van olyan eset is, amikor hibásan teljesít, igazából jogilag ez a fogalom az, ami meghatározott, amikor kihoz egy terméket, ami nem az, amit megrendeltem. Vagy ami hibás, mert nem működik megfelelően.
0: Igen, és még a boltban, ha látom, hogy maradunk a tejfölnél, hogy széthasadt a záró címkéje, és fogom és visszaviszem, kicserélem, addig az internetes vagy a netes vásárlásnál ez nem ilyen egyszerű, ugye? Hát, majd kihozzák, leteszik, az folyik.
1: Mélyre tudunk süllyedni ezeket az eseteket, mind megpróbáljuk helyre rakni, hogy most a boltban még megtaláltott, még nincs meg a teljesítés, de én már észrevettem, hogy hibás, és visszaraktam.
0: Ajaj.
1: Vagy pedig ugye kiszállították. De a lényeg, amiből induljunk ki, hogy a cég, amit kínál nekem, és legyen tejföl, legyen asztal, legyen telefon, annak a kínálásnak van egyfajta feltételrendszerű. Azt mondja, hogy egy feketét fog kihozni. Vagy azt fogja mondani, hogy egy magyar menüjű telefont fog nekem kihozni. Vagy azt fogja mondani, hogy az én telefonomhoz lesz szoftver támogatás 3 évig. Tehát vannak olyan állítások, amelyek a termékhez kötődően elhangzanak. Fontos, hogy én olyan helyen, például ahol a termékről, amiről szerintem releváns lenne, mert a papírzsebkendőt tudom használni leírás nélkül, de mondjuk egy kicsit összetettebb termék esetében, hogy tudjam azt, hogy mit tud az a termék, ahhoz bizony el kell mondani a dolgokat, akár egy ruhaneműről, miből van, milyen anyag felhasználásával készült, hol készült, fekete munkával dolgoztatott gyerekek varták, vagy kifejezetten nem. Tehát ezek mind-mind olyan infók, amiknek alapján én döntök arról, hogy ez a termék nekem kell, vagy nem kell.
0: Egyébként bocsánat, hogy közbevágok, de jött egy olyan e-mail is, és én először kuncogtam, de ezek szerint halálosan komoly, hogy valaki vásárolt egy táskát, egy női táskát, és hogy az nem volt föltüntetve, hogy bizonyos súlyt nem bír, és leszakadt a füle, meg kiszakadt a füle belőle, és nem hajlandok neki kicserélni. Ez egy tipikus ilyen történet? Tehát én, ha veszek egy táskát, meg kell néznem, hogy tudatják-e velem, mert hát ugye mi mindent belerakunk a táskánkba, mi nők, hogy mit tudom, 5 kilóig hiteles ez a...
1: Igen, de nem fogsz találni ilyet, tehát a hazai táskaforgalmazók jelentős részére rálátva...
0: De köteles lenne?
1: Hát ha elutasítja, arra hivatkozva, hogy 4,5 kilogrammos könyvek voltak benne,
0: igen,
1: és ez már túl sok egy ilyen női táskának, akkor neki azt valamire alapoznia kell.
0: Aha.
1: Vagy tájékoztatott arról, hogy 4 kilóig bírja a táska a könyveket bölcsészlányoknál, vagy nem tájékoztatott róla, és akkor pedig nem utasíthatja el a fogyasztó minőség kifogását, tehát szavatossági vagy jótási igényét.
0: Tehát akkor ennek a hölgynek már is üzenünk, bár nem ez volt a terv,
1: hogy
0: nagyon
1: keményen.
0: Jó, hogy keményen mondja meg, hogy először is bizonyítsák, hogy hol tájékoztatták őt, a nem tudom hány kiló felett le fog szakadni, és ha nem, akkor ne hagyja magát.
1: Így van. Tehát a keret úgy működik az egész logika, hogy van egy hibás teljesítés,
0: igen,
1: tehát valamit nem tud a termék, amit tudnia kéne, fogalmazunk így, sőt, menjünk egy kicsit tovább, valamit nem tud a termék, amit más hasonló termékekkel szemben elvárhatunk, de ez a termék nem tudja.
0: Például, mondjuk rá példát, mert ezt így nem...
1: De alapvetően pont ez a táska, hogy alapvetően a női táskák piacán tisztában vagyok vele, hogy 3 kötetet a Sztálin összesből simán elbír a táskám, és hogyha fogom magam, és az egyikbe bepakolom a 3 kötetet, és

0: mégis leszakad, akkor azt tudom mondani, hogy külön tájékoztatást nem kaptam arról, hogy mit bír, viszont az összes eddigi női táska ezt bírta.
1: Mert mindig azokkal sétálgattam, értem.
0: Ja, a következő lépés az az, hogy jó, hogy mi betérünk az igényünkkel, hogy hibás teljesítés van, szeretnék kellékszavatosságú egy jó társi igényt érvényesíteni.
1: Na majd ezt a két szót is megfejtjük magyarul.
0: Az üzlet az nyilván erre valahogy válaszolhat.
1: Hát, én mondjuk azt mondom, hogy csere.
0: Ő azt mondja, hogy hát 5 kilós könyvet, hát ne vicceljünk már, nézzünk rá erre a táskára, és akkor elkezdődik egy ilyen kvázi alku folyamat, amelyben a vállalkozó is megpróbálja magát nyilván mentesíteni, de, és itt nagyon fontos, hogy mind a kellékszavatosság első egy évében, tehát a kellékszavatosság első évében.
1: De először is mi a kellékszavatosság, azt mondjuk el is után.
0: Pont szerintem ez lesz a leglényegesebb magyarázata, hogy a kellékszavatosság első évében, illetve a jótállás teljes ideje alatt az üzlet köteles bebizonyítani, hogy vajon az a hiba az azért jött elő, mert én valamit nem rendeltetésszerűen használtam, vagy pedig azért jött elő, mert a gyártó valamit elszúrt, nem megfelelően specifikálta, vagy akár nem tájékoztatott arról, hogy 5 kilós könyveket már nem bír el a táska.
1: De tipikus egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, hogy el akarnak zavarni a gyártóhoz. Tehát ők azt mondják, hogy ők kereskedők, tehát hogy tovább pöccintik a labdát, ilyenkor mit csinálják?
0: Kukázzuk ezt a megjegyzést, tehát azonnal a forgalmazó, akinél vettük a terméket, mindig mind a szavatosság, mind a jótállás, minden bármilyen másik hiba esetében kötelezett arra, hogy kezelje a minőségkifogásunkat, és arról jegyzőkönyvet vegyen föl.
1: Tehát megint előjött a jegyzőkönyv, nem baj. És azt sem mondhatja, hogy vidd el a szervizbe? Ő neki kell ezt intézni?
0: Nem kötelezhet rá, fogalmazzunk így. Nyilván lehet, hogy nekem is praktikusabb lesz valamilyen esetben szervizbe vinni, de alapvetően nem kötelezhet rá.
1: Egyébként a mai kereskedelmi viszonyok között van még egy pont, amit szerintem, ha valaki tartósabb fogyasztási cikket, vagy egy számítógépet, egy laptopot is vásárol, jól végig gondolja és jó körbejárja, ezt tudom, nem kellékszavatosság, de mégis benne van, hogy az adott cég, akinek a termékét megveszem, mondjuk egy laptopot, annak van-e Magyarországon lerakata, illetve kivonult-e már Magyarországról? Ezt azért mondom, mert megint egy hallgatói kérdés merült föl, hogy nagyon sok cég kivonult már, és azt mondják, hogy de Lengyelországban vagy Csehországban van, és ott is csinálják a jótállási, tehát a javításokat, és ez viszont több hónap. Tehát, hogy már ez is egy olyan szempont, amit muszáj végig gondolnunk, mert mondjuk a telefonjaink, meg az óráink az nem ide tartozik, de például egy laptopot nem azért vásárolunk, hogy játszunk rajta, hanem az kell.
0: Laptopok pont azt a termékkategóriát érintik, aminél a javítás tényleg előfordulhat, és ahol a javítás tényleg nagyon gyakran nem itthon végzik el. Ha valaki tud információt szeretni arról, hogy melyik gyártmányt javítják itthon, és melyiket nem.
1: Ezt nem mondhatja el, nem fontos. Köteles a kereskedő, hogy
0: De alapvetően azt gondolom, hogy teljesen releváns információt, tehát ha megkérdezzük, és elmondja, jól jártunk, ha nem mondja, akkor meg nem vesszük meg mennyit. Aha. A kérdés, nem tudom, mennyi percünk van még, hogy a jótás szavatosságot nem mindegy, hogy hogyan foglalom össze, mert tudom nagyon egyszerűen, és tudom nagyon hosszan.
1: Kezdjük el nagyon egyszerűen, aztán menjünk bele a nagyon hosszúba, jó?
0: A legfontosabb, ami az emberek eszébe jut, miért van különbség? Tehát, hogy egyáltalán nem ugyanaz?
1: De nem, ott kezdődik, hogy állandóan azt hagyják, hogy garancia, ami szerintem azt, már a szocializmussal megszűnt.
0: Azt igyekszünk írtani, azt a kifejezést, mert hogy nem egyértelmű, hogy mit takar, ugye a magyar jogban ez a fogalom nincsen megmagyarázva, legalábbis ebben a kérdéskörben. A szavatosság és a jótállás között van egy nagyon egyszerű jogi különbség. A történelem során, egyébként mind a kettő a rómaiaknál már kialakult, a szavatosság az a jog, ami a vásárlás után visszavihetem reklamálni, mint vásárló, de nekem, mint vásárlónak kell bizonyítanom, hogy mi a hiba eredete.
1: Ez a szavatosság.
0: Ez a szavatosság, míg a jótárs esetén ez fordítva van, és ha ilyen jogot kapok, vagy biztosítanak nekem, akkor, amikor visszaviszem, akkor már az üzletnek kell bizonyítani a hiba eredetét. Ami megbonyolította ezt az egész történetet, az, hogy az Európai Unió a különböző fogyasztói jogainak a kidolgozásakor a jótállást, mint olyat nem szabályozta, azt mondta, hogy ez a piac dolga, hogy mindenki, telefongyártó, bútorgyártó vállal magától 2, 3, 5, 15 év jótállást, és akkor mindenki így jól lesz, majd szabályozza, hogy pontosan ez mit jelent, míg a kellékszavatosság lesz az a jog, amit az Európai Unió mindenkinek kötelezően előír, De hát akkor felmerült a kérdés, hogy most azt írjuk elő kötelezően, amikor majd a fogyasztó visszaviszi a cipőt, és aztán még neki kell bizonygatnia, hogy az most mitől ment tönkre. És ezért először egy fél éves időszakot, aztán pár évvel ezelőtt ezt kibővítették egy évre, biztosítottak, amíg azt mondták, hogy a kellékszavatosságnál sem a fogyasztónak kell bizonyítani a hiba eredetét, hanem azt kell vélnünk, ezt kell, ugye vélelemnek hívjuk, jóban, azt kell vélnünk, hogy ez a hiba, amit egy éven belül talált a fogyasztó, az biztos, hogy gyártási hiba. És a kereskedőnek kell bebizonyítania, hogyha úgy gondolja, hogy nem gyártási hiba, hanem a fogyasztó tette tönkre. Tehát ha nagyon vissza akarom egyszerűsíteni a dolgot, most összefoglalva, akkor az Európai Unió politikája a kellékszavatosság első évéből jót állást csinált. Tehát, de a kellékszavatosság vonatkozik minden termékre, 10 000 alatt is, textiltermékekre is.
1: 10 000 alatt is, tehát persze, 500
0: zoknira,
1: forint.
0: Harisnyára, zsebkendőre, ha már az előbb hivatkoztam.
1: De ezek sávosak, ezek a...
0: Ott nincs sáv.
1: Ott nincs sáv.
0: Kellékszavatosságnál teljesen mindegy, hogy valami 1200 forint vagy 120 millió. Kettő év, de az első éven belül még a bolt bizonyítja a hiba eredetét, és csak a második évben lesz az, hogy a fogyasztó visszaviszi, és tud egy szakvéleményt szerezni, hogy ez ezért és ezért hibásodott meg, mondjuk egy cipőről, egy nadrágról, egy női táskáról. Abban az esetben akár a bolt ezt gyakorlatilag el is fogja fogadni, és akkor mint másfél év
1: na
0: után
1: jó,
0: is
1: itt van egy csavar, ha már cipő, föl is csillant a szemem, akkor ott azért nagy játékosok a kereskedők, mert visszaviszed a cipőt, azt mondják, hogy majd ők bevizsgáltatják, és azt a bevizsgálást, azt most itt borítékolom neked, hogy te voltál a hülye, mert vízbe mentél, pedig esőálló cipő volt, mindegy. Tehát ott szép lehetsz, de okos nem, mert ilyenek a szabályok. Én nem vihetem el szakértőhöz, vagy ha elvihetem, hát még fizessek még jó sok pénzt azért, hogy bizonyítsam az igazam. Tehát, hogy valami bibi azért van itt.
0: Ugye az egy év bizonyítás, amit beszéltünk, hogy kellékszavatosság esetén is mondjuk tipikusan cipő, nadrág, ruhatáska, azoknál az egy év alatt úgy tudja magát kimenteni a vállalkozás, ha egy szakvéleményt szerez. Nyilvánvalóan elvárják a békéltető testületek, mert ugye az ügyfelek oda fognak menni, ha fel vannak háborodva, miért elutasították a kiukat, cipőjük kapcsán a kifogásukat. A békéltető testületeknél a saját cég, saját alkalmazottja, meg egyebek által kiállított szakvéleményeket, vagy a nagyon átlátható, nagyon nem alapos, szánalmas szakvéleményeket általában dobják kifelé, és a fogyasztóknak meg fogják ítélni az ügyet.
1: Igen.
0: A piaci tapasztalat egyébként az, hogy van a piacon egy olyan 5-6 független szakértő, akiket cégek használnak, akiknél körülbelül az odavitt cipők, táskák, ruhák 50-50%-ban lesznek a fogyasztó, és 55%-ban, ez kicsit sok százalék lesz, bocsánat, tehát 50%-ban lesz a fogyasztó igaza megállapítva, és egy másik körülbelül 50%-ban az, hogy a fogyasztó hibázott, és akkor mondjuk a békéltető testületek általában a cégeknek ezeket a szakvéleményt elfogadják. De a fogyasztó is elmehet szakvéleményt kérni, ezek egyébként sokszor 2-3-4-5-6 000 forintos szakvélemények, ami mondjuk ma egy 30-40 000 forintos cipőnél, ami egyre gyakoribb sajnos, gyakoribb, mint szeretném, ott azért azt gondolom, hogy akár megérheti ugyanezeknél a szakértőknél, és akkor akár egy 18 hónapos cipőnél is simán az igazamat ki tudom harcolni a cégen keresztül.
1: Aha. Hát nem tudok, legalábbis én, ahogy hallom, nem sok ilyen létezik. Egyébként még egy nagy csoport van a szolgáltatások, azokról most nem beszélünk majd külön, meg a bútor. Amikor kiszállítanak egy bútort, ami vagy méretben nem stimmel, vagy az árnyalat nem, és elkezdődik egy vége láthatatlan vita, hogy de ön ezt a színt adta, de pedig nem ezt a színt adtam. Hogy tudom bizonyítani, hogy nem én vagyok a hülye?
0: Alapvetően itt a megrendelés és a megrendelés visszaigazolása szokta rejteni azt a megoldást, amivel előrébb juthatunk. Általában ezeknek a termékeknek és a kiválasztott színnek is vannak kódjai. Hogyha ezeket alaposan megnézzük, hogy visszaigazolták-e nekünk, tehát nem csak mi írtuk meg a megrendelésben, hogy ezt és ezt szeretnénk, hanem meg is kaptuk a visszaigazolást. Onnantól fogva, ha nem az érkezik, az mindenképpen hibás teljesítés, hogy visszatérjünk a kifejezésre a műsor elején. Amennyiben a kód alapján ugyanaz érkezik, de ennek Isten úgyse más színe van, mint ahogy a boltban kinézett, az egy kicsit nagyobb probléma. Egyébként még a bútoron kívül egyébként a járólapokra, burkolatokra is sajnos visszatérve jellemző, hogy esetleg többet állt, mint a darab a napon, esetleg, nem tudom én, volt valahol, ami miatt ott egy kicsit más festék
1: kerültre. Vagy nem ugyanaz
0: az
1: égetés, egy nagy magyar cég ismerősöm járt így, hogy nem ugyanaz, másik égetés volt, és annyi, olyan különbség volt a két szín között, hogy zongorázni lehetett.
0: Alapvetően azért a hatósági, bírósági, békétető testületi tapasztalatok azok, hogy egy szabad szemmel jól látható színkülönbség esetében meg szokták ítélni a hibás teljesítést. Jó, tehát azért, hogyha tényleg látjuk szabad szemmel, hogy az egyik csempe más színű, mint a másik, vagy a bútor egyik része más, mint a másik, akkor nyugodtan reklamáljunk, és vigyük el minimum békét.
1: Ha már hibás teljesítés, akkor gyorsan itt erre rá is kötöm a chargebacket, mert hogy a múltkor valamelyik műsorban volt erről szó, a visszatérítésről, és a hallgatók kérték, hogy magyarázzuk el, hogy mi ez. Minden István itt van még, és most biztos, hogy el fogja mondani nekünk, hogy mi ez és miért jó visszatérítés.
2: Visszatérítés vagy visszaterhelés. Szűkítem egy kicsit sajnos a lehetőséget a kedves fogyasztók számára. Ez csak akkor lehetséges visszatérítés vagy visszaterhelés, hogyha online bankkártyával fizettem, igen, tehát a leváruházba. Ha már oda mentem, és ott fizikailag fizettem, ott volt, aha, a kártya a boltban, vagy netán készpénzzel fizettem, akkor ez nem lehetséges. És azt is el kell mondani, hogy ez nem egy jogszabály alapján történő lehetőség.
1: Ez egy banki vállalás? Ezt,
2: nem is banki, hanem bankkártyatársaságok. Aha. Magyarországon ki lehet mondani, hogy kettő nagy versenyző, igen, a Visa és a Mastercard, ezt ők vállalják. A visszatérítés, visszaterhelés akkor jár nekem, hogyha nem kaptam meg az árut, szolgáltatást, igen, vagy hogyha ezt hibásan, mondjuk olyan súlyosan sérült, nem is tudom használni, így kapom meg.
1: Annak kapcsán került ez szóba, hogy arról beszélgettünk, hogy mi van, hogyha én veszek egy mondjuk, ha jól emlékszem, egy Bayern München meccs volt a példa, vagy egy koncert, veszek oda egy jegyet, kiderül, hogy kamu helyről vettem, hogy ilyenkor lehet érvényesíteni a chargebacket, de mit kell ilyenkor csinálni, inkább azt mondjuk el gyorsan, ez a lényeg.
2: A lényeg az, hogy az én bankomnál, ahol, igen, a kártyát nekem kibocsátották, ott írhatom le, hogy pontosan mi történt, hogy történt, és ott adom be ezt az igényt.
1: Tehát leírom, hogy maradjunk a példánál, hogy, hogy rossz, tehát hogy egy hamis oldalra utaltam, és azt mennyi idő múlva kaphat? Tehát hogy mondjam, ha egy hét múlva döbbenek rám, amikor kijártam és nem engedtek be a meccsre, akkor is érvényesíthetem ezt a jogom, vagy mennyi időm
2: 120 napon van összességében. De azért ezt nézzük meg, kontrolláljuk, hogy minden kártyaszolgáltató ezt pontosan így számolja. Tehát maradjunk, hogy kellő idő van.
1: És akkor visszaszerzik onnan a pénzet?
2: Kellő idő van arra, hogy ezt megbizonyosodjak róla, hogy hibásan vagy egyáltalán kaptam meg a terméket. Egyébként azért volt egy nagyobb történet itt sok-sok évvel ezelőtt, úgy hívták, hogy Malév, és ott nagyon sokan a chargeback segítségével visszakapták a pénzüket.
1: Mert hogy
2: a kibocsátó bank ilyenkor, hogyha megvizsgálja a körülményeket, lehetőleg minél több dokumentumot mellékeljünk, tehát a szolgáltatóval, kereskedővel, a levelezést, esetleges
1: fotózzuk
2: az eredeti, igen, az eredeti, fotózzuk le a terméket, hogyha az megvan, a párbeszédet.
1: Képernyőfotókat.
2: Igen, netán, hogyha az ügyfélszolgáltatnál reklamáltunk, az arra adott válasz, stb. És ez alapján a kártyakibocsátó bank ezt meg tudja vizsgálni, tud dönteni. Utána mi történik? A kártyakibocsátó bankunk, ezután miután minket kifizetett, szépen tovább megy ha a kereskedőnek más volt a bankja, a kártya elfogadó bankhoz, ő tőle követeli, a kártya elfogadó bank meg annál a szolgáltatónál, vagy kereskedőnél, aki ezt nekünk eladta, vagy ha ez már nincsen, akkor a felszámolójánál. De ez minket már kevésbé érdekel.
1: De visszaszerzi a pénzt.
2: Igen, két dolgot szeretnék mondani. Van olyan, itt a tejfölös példát mondtuk egy korábbi történetben, tehát van olyan, amikor nem lehet megbizonyosodni arról utólag, hogy ez tényleg problémás volt az az áru. Tejföl, automosás, mert már elszállt az időközben, háromszor lehullott az eső arra az
1: autóra.
2: De mondjuk
1: egy foci meccs, vagy egy koncert?
2: Ott igen, tehát hogyha
1: az a nagy tétel,
2: eladta nekünk a kereskedő, nem létezett, stb. Nem is volt az a hely, stb. Csődbe ment a légitársaság, nem repültünk el, ezek egyértelműen bizonyítható dolgok. A másik, az is nagyon fontos, hogy oké, leadtam, 120 napon belül adhattam le. Jellemzően 40 napon belül, ha elbírálták, 40 napon belül visszakaphatom ezt az összetet. Körülbelül ez egy határidő, de azért nézzük meg. És az utolsó zárójás megjegyzés, azt is nézzük meg, hogy kérdezünk rá. Vannak olyan piaci szereplők, akik ezért egy nem jelentős, de valamekkora összeget kérnek.
1: Már bankkártya kibocsátó?
2: Nem a bankkártya kibocsátó, hanem az a bankunk, a saját bankunk a folyamatért. Ezt azért kérdezzük meg. Nyilván, hogyha itt egy pár ezer fontos tételről van szó, és esetleg ez egy magasabb díj, nem érdemes belevágni. Ha viszont tényleg egyiptomi utazásról, ami meghiúsult, stb. Egy nagy összegről, akkor szerintem ezzel együtt is érdemes bevállalni. Ez egyáltalán nem feltétlenül jellemző, de akad rá példa.
1: És akkor ezek szerint mind a két nagy kártya kiváltam, végül is az American Express is itt van Magyarországon, hát, de ez...
2: Szokogatott itt lenni.
1: Igen.
2: Ezt ők bevállalják.
1: Tehát bevállalják?
2: Igen, ez nekik tulajdonképpen egy presztízs, egy olyan többletszolgáltatás, de mi van akkor, ugye, hogyha ezzel kapcsolatban vita van, és itt szűkítem egy kicsit a dolgot, ez nem egy pénzügyi tárgyú jogszabály, tehát nem az MNB tudja, hogyha ez itt hibásan történt, meg probléma van, ezt csak egy polgári peres úton tudom tovább vinni, hogyha itt a chargeback eljárás során is úgy vélelmezem, hogy valami méltánytalanság történt.
1: Máté, bele akar szólni?
0: Igen, annyit akartam csak gyakorlati oldalról megközelítve hozzátenni, hogy a bankok ügyfélszolgálatain azért tudnak nagyon bután nézni, amikor erre hivatkozva szeretnénk eljárást indítani. Tehát a kitartás, az állhatatosság és a chargeback kifejezés megjegyzése azért fontos ahhoz, hogy itt hatékony reklamációt tudjunk végrehajtani. Saját magamnak is volt egyébként olyan esete, amikor tényleg szerintem a chargeback szó 15-szöri megismétlése és egyébként mindenféle panaszszavak szintén megismétlése volt az, ami végül elveszetett egy olyan ügyfélszolgálatoshoz kontaktcenteren keresztül, aki végül értette és szerette is volna érteni, amit mondani akarok. A másik, ami még praktikusan úgymond ügyfélpiaci és egyéb oldalról nézve még hozzá tudnék tenni, hogy én még nem tehát látok még egy szereplőt, akit néha el lehet érni, és segíti ezt a folyamatot, az pedig a két kártya, tehát a kibocsátónak hívjuk őket, ugye? Ugye István? Igen. Tehát a kártya kibocsátók, tehát amik el is hangzottak, ugye a Visa és a Mastercard, tehát amennyiben az ő ügyfélszolgálatuk elérhető, és a bank nagyon húzódozik az alól, hogy ezt megoldja, akkor még akár őket is el lehet érni.
1: Aha. Tehát akkor azért nem egy olyan nagyon egyszerű, mint ahogy én ezt itt kigondoltam, de mégis van egy ilyen lehetőségünk.
2: De azért tegyünk már egy jó történetet a végére, tehát a Malévnál megkapták az emberek, azok, akik online kártyával vásároltak, csődbe ment ugye a Malév, előtte voltak utazási irodák, ugyanez a történet, akik online kártyával vásároltak, megkapták a chargebacket, akik oda mentek és ott fizikailag vásároltak, akár kártyával, akár készpénzzel, azok viszont erre nem számíthattak, de arra számíthatnak ilyenkor, például a Malévnál, hogy ott a felszámolási eljárásból, de ezután sokkal lassabban, körülményesebben történik.
1: De visszakapja.
2: Itt pedig a chargebackesek viszont sokkal gyorsabban visszakapták. Tehát legyen egy rózsaszín pont a végén.
1: Leginkább azzal szerettem volna befejezni, hogy érdemes ezek szerint különböző távoli üzleteket megkötni ugye bankkártyával, mert hogyha elcsúszik a banánhéjon az üzlet, akkor legalább a pénzünket visszakapjuk. Mert mondom, pont arról beszélgettünk az Európai Fogyasztói Központ Magyarország kapcsán, ugye ott is elég sok ügy van, hogy hát a csalók, de úgy látszik, ma megint odajuk adunk ki, hogy a csalók, rengeteg csaló honlap is van, és amikor azt látja egy elborult férfi, hogy nincs a kedvenc csapatához a meccsre jegy, akkor addig keres, míg talál egy jó kis csaló websájtot, és aztán utána, ha okos, akkor a chargebackkel visszakapja a pénzt, az élményt viszont sajnos soha. Legyen ez a végszó, nem akarunk senkit rémizgetni, de ez sajnos a mai valóság, tehát nagyon oda kell figyelni, de én szerintem mindenképpen, szerintem ma már a legtöbb embernek van bankkártyája, érdemes élni ezzel a lehetőséggel is, azért ma sok mindent megtudtunk, a szavatosság és a jótállást is, és azt is, hogy a garancia az egy egészen más szó, az nem a fogyasztóvédelem szakszava, imárom 40 éve. Köszönöm szépen Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek, és Binder Istvánnak, aki itt maradt, mert érdekelte a téma, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének, hogy eljöttek.

Ezzel a mai műsorunk végére értünk, de ne feledjék a e-mail címünket. Továbbra is várjuk kérdéseiket, illetve panaszaikat, igyekszünk segíteni önöknek. facsipesz2025@gmail.com. A mai műsor elkészítésében, mint mindig, Bicó Tamás volt segítségemre, nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották.

0: Hallgatjuk a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Szerettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.